A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára, tente bobo párnácskára.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

szállnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

0: Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Takaró Mihály vagyok. Most én mondok nektek mesét. Csukás István, orizzat réznyák nyomoz. Az egész úgy kezdődött, hogy Mir Murra Kandúr vett egy zacskó pattogatott kukoricát, majszolt, rágcsálta, de nem nagyon ízlett neki. Kisétált a parkba, s nézte, hogy hová szórhatná. Csak hogy ebben a parkban rend volt és tisztaság. A rendre és tisztaságra a szigorú parkőr Riminyák bácsi vigyázott, akinek nagy bajusza volt és szöges botja. Mir Murr meglátott a fán egy fészket, elvigyorodott, felmászott a fára, és a pattogatott kukoricát a fészekbe szórta. Aztán leült, zacskót kisimogatta, és nézegette a képeket, olvasgatta a betűket. A zacskó ugyanis egy újságoldalból készült. Egyszer csak nagyon izgatott lett. Ezt olvasta: eltűnt egy értékes festmény a múzeumból, óriási jutalom a megtalálónak. Mir Murr elmerengett. Mi lehet az óriási jutalom? Egy óriási szál kolbász? Vagy egy óriási hordó tej? Akármi legyen, az a lényeg, hogy óriási, és hogy jutalom. Nagy csivitelés meg fecsegés zavarta meg a merengésben. Megérkeztek a fészek lakói, vidáman eszegették a pattogatott kukoricát. Közben fecsegtek, csipogtak, és Mir Murra mutogattak. Három seregély volt, három szófacsaró seregély. Ni, egy macska, kacska, locska, rocska, mondta az egyik. Olvasó, lósavó, marhasó, mondta a másik. Nem láttad, hogy kihozta a kukoricát, író, kocát, kukacicát? Kérdezte a harmadik. Én hoztam, felelte Mir Murr, ízlik? Ajándék. Köszönjük, jön köszük, köszük jön, csipogták a seregélyek. Mir Murr meglázta a fejét, mert már zúgott a sok össze-vissza beszédtől. Meg is kérdezte a seregélyektől. Nem tudtok rendesen beszélni? Nem tudunk, mondta sajnálkozva az első seregély. Az a helyzet, hogy túl gyorsan vág az eszünk, és túl gyorsan pereg a nyelvünk, és nincs türelmünk a rendes beszédhez. Mir Murr gyorsan elbúcsúzott a seregélyektől. Ha tovább hallgatom őket, teljesen összezavarnak, morogta. Átvágott a parkon, elköszönt Riminyák bácsitól, aki biccentett a fejével. Felkeresem orizzat Riznyákot, határozta el Mir Murr, és megbeszélem vele az eltűnt festményt. Orizzat Riznyák egy gyönyörű női szalmakalapban lakott. Mir Murr puha léptekkel közeledett felé, és elvigyorodott, amikor meghallotta az egészséges horkolást. Majd finom krákogással költögetni kezdte. Ki az? Mi az? Ja, te vagy az? Ébredt fel Orizzat Riznyák. Várj, kiásítozom magamat. Na, elég volt. Mit akarsz? Mir Murr az orra alá dugta az újságdarabot. Olvast, elveszett egy festmény, és óriási jutalom. Lehet, hogy egy óriási kolbász, vagy egy óriási hordó tej. Orizzat Riznyák azonnal felébredt. Kolbász? Tej? Hol van? Még nem reggeliztem. Aztán legyintett. Átveszem a parancsnokságot, a reggeli ráér, illetve majd útközben megreggelizünk. Nézzük meg a helyszínt. Vagyis a festmény helyét. Beszólunk téglagyári megállónak, a mosolygós kutyának is. A múzeumban megmutatták neki a festmény helyét. Elég kicsi lehetett, de biztosan nagyon értékes. És mit ábrázolt? Kérdezte Orizzat Riznyák. Egy szép, nagy kerek sajtot, felelte az igazgató. Téglagyári megálló minden esetre körbeszimatolt, és jól megszagolta a falat is, ahol a festmény lógott. Mir Murr mormogott. Sajt, sajt. Valami dereng a fejemben, csak még nem tudom, hogy mi. A parkba mentek, haditanácsot tartottak. Három helyen kell keresni. A földön, a levegőben és a föld alatt. A földön mi fogjuk keresni, mondta Orizzat Riznyák. És a levegőben, kérdezte Mirmur, majd felragyogott a képe. A szófacsaró seregélyek, majd ők keresik a levegőben. És a föld alatt, kérdezte téglagyári megálló. De Ariza Trisznyák rögtön rávágta. Az S alakú giliszta. Először a szófacsaró seregélyekkel beszéltek. Nézzetek körül a levegőben, hogy kinek van sajtot ábrázoló festménye. Világos? Világos, li, vágos, vágos, li. Cserregték a seregélyek, és elrepültek. Keresd meg, és hozd ide az S alakú gilisztát. Téglagyári megálló elügetett, és nem sokára jött is vissza a szájában egy furujával. Itt van. Ebben alszik. Fúj bele. Ariza Trisznyák belefújt. Hamis, hamis! Dugta ki egy lukon a fejét az S alakú giliszta. Mit fújkálsz, ha botfüled van? És különben is mit akartok? Furujázni? Ez az én lakásom. Nem furujázni, nyomozni. Neked a föld alatt kell nyomozni. Akkor rajta, mondta az S alakú giliszta, és eltűnt a földben. De még azt se tudod, hogy mit kell keresni, kiáltott utána Ariza Trisznyák, és amikor az S alakú giliszta kidugta a fejét, gyorsan elhadarta. Egy festményt, amely sajtot ábrázol. A seregélyek először egy kéményseprőt faggattak ki. Föltehetünk egy kereszt kérdést? Nem látott itt egy sajtot? A kéményseprő erősen elgondolkodott, aztán kibökte. Nem láttam. Másodszor egy harangozót kérdeztek meg. A harangozó mérgesen rázta a fejét. Nem láttam semmit, nem hallottam semmit. Mindjárt dél van és harangoznom kell. Itt van Ni. Már is késtem 5 másodpercet. És meghúzta a harangot. Bim-bam, bim-bam, bim-bam. Harmadszor egy cserepezőtől érdeklődtek, de az oda se figyelt. Én is nagyon szeretem a sajtot. Nini, éppen dél van, harangoznak. Gyertek, ebédeljünk. Hoztam finom sajtot, jó szívvel adom. A seregélyek megebédeltek. Megköszönték, majd csivitelve elrepültek. Hamis nyom volt, de nagyon finom sajt. Az S alakú giliszta először egy vakonddal találkozott a föld alatt. Nem láttál egy festményt sajttal? Nem láttam. Ugyanis én majdnem vak vagyok. De adhatok egy jó tanácsot, legjobb az egyenes út. Másodszor egy kútásóval találkozott. Nem látott egy festményt sajttal? Hát eddig még nem, de lehet, hogy lejjebb van. Várj, ások tovább. Víz, víz, éljen! Víz van, sajt nincs, morogta az S alakú giliszta. Harmadszor egy csatorna tisztítót kérdezett meg, aki így felelt. Egy festményt meg egy sajtot? Nem, nem láttam egyiket se. Az S alakú giliszta elszomorodott. Úgy látszik, nincs a föld alatt. Ariza Trisznyák kiadta a parancsot a kutyának. Rajta, szimatolj! Téglagyári megálló szimatolva elindult, a két nyomozó izgatottan követte. Áj, erősödik a sajtszag, utánam! Bementek egy tejboltba, ahol rengeteg sajt volt. Mi tetszik? Kérdezte a boltos. Ariza Trisznyák dünnyögött a bajusza alatt. Nyomozók vagyunk, egy festményt keresünk. Festmény nincs, ez tejbolt. Azon kívül mit kértek? Semmit, nincs pénzünk. Akkor ne tartsátok fel a forgalmat. Ariza Trisznyák töprengett kinn az utcán. A szimat nem elég. Elő kell venni a logikát. Vedd elő, biztatta Mirmur, még úgy sem láttam olyat soha. Milyen lehet? Gömbölyű? Négyszögletes? Buta vagy. A logika nem látszik, az itt van a fejemben. Másképpen észnek is hívják. Na, most a logika azt súgja, hogy két felé kell osztani a világot. Kik szeretik a sajtot, és kik nem. A sajtot mindenki szereti, mondta Mirmur, például én is. De Ariza Trisznyák tovább erősködött. Szereted, szereted, de ki szereti annyira, hogy még lopni is képes érte, meg rabolni. Ezt hogyan tudjuk meg, de várjatok, van egy ötletem. Kölcsönkértek egy bazárostól egy gipszből öntött műsajtot. Kitették az útra a legforgalmasabb helyen. Aztán elbújtak egy kukabödön mögé, és onnan leskelődtek. Jött egy gyerek, belerugott a műsajtba, és bicegve, dühöngve tovább ment. Jött egy tűzoltó, peckesen. Megbotlott a műsajtban, hasra esett. Öklét rázva tovább ment. Jött egy kutya. Megszagolta, fintorogva tovább ment. Jött egy egér. Izgatott lett, és mohó nagyot harapott a műsajtba.
2: Jaj, a fogam kitört, jaj, jaj, jaj, siránkozott, és elrohant. Utána ez a forró nyom, kiáltotta Oriza tíznyák, és hóna alá kapta a műsajtot. Rohantak, loholtak, ügettek a foghíjas egér után. Átvágtattak egy csoport óvodáson, egy esküvői meneten, és egy köcsögárus kocsiján. A foghíjas egér leszaladt a pincébe, a nyomozók utána. A pincében ott lógott a sajtot ábrázoló festmény.
1: Aha, mormogta Mirmur. Nekem végig itt derengett a fejemben, hogy az egerek nagyon szeretik a sajtot, de hát a nyomozás meg a logika az egészen más.
3: Téglagyári megálló megszagolta a képet.
1: Ez az, jelentette ki.
3: Oriza tíznyák levette a falról a bűnjelet. Visszavisszük, mondta keményen.
2: Az egerek siránkozva előbújtak. Most miben gyönyörködjünk? Csak ránéztünk, és összefutott a nyál a szánkban.
3: Tessék itt a műsajt, ebben gyönyörködjetek. Csak nem kell beleharapni, mert kitörik a fogatok.
2: Ez már úgyis össze-vissza van harapdálva, így nem vihetjük vissza.
3: A múzeumban nagy örömmel fogadták a nyomozókat, még az igazgató is gratulált. Hogy találtátok meg? Logikával?
1: Helyes.
3: Akkor most következik az óriási jutalom.
2: Fügés néni, adja ki nekik a jutalmat.
3: A büfés néni sóhajtva adta oda a büfékulcsát.
2: Tessék, egyetek, amennyi belétek fér, én nézni se bírom.
3: Nem baj. Nézés nélkül is megittak, megettek mindent. A tortára málna szörpel kocintottak, ami meg megmaradt, összecsomagolták a szófacsarú seregélyeknek és az essalakú gilisztának.
2: Oriza tríznyák még visszaszólt a kapuból. A máskor lesz valami nyomozni való, csak tessék szólni. Nekünk van logikánk.
0: Csukás Mese Rádió. Játsszatok sokat együtt a barátaitokkal, és osszátok meg velük a játékaitokat. Csukás Mese Rádió.

0: csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok! Szilveszter vagyok. Tüskés Hátó a következő mesében mindent meg szeretne tudni a figyelmességről, amiben még bizonytalan. Nem csak az emberekkel, a természettel is udvarias szeretne lenni. Lássuk, mit mond erre a legkisebb ugrifüles. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés Hátó kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte. Ha nem zavarlak, mi gondolkozol? Azon gondolkozom, hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például moziban, klubban, sátortáborban. Tüskés Hátó nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni, de hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés Hátó ezt elismerte. Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a késő jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Aztán már szinte törvényszerű, hogy a késő jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés Hátó a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkéstem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszön meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyeksz a sorba, ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, én már esetleg láttam a filmet, ugye? Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, mert az nem csak a tiéd. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad? Dehogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés Hátó nagyot sóhajtott. Akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki sem zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy fügykoncertről hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés Hátó vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani mondjuk klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánokon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, hát ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenned, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés Hátó ravaszul mosolygott, és az jutott eszébe, hogy most már azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi vagyok rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.

Na és a táborozásnál? Ott milyen illemszabályok vannak? De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesnek kell viselkedni. Tüskés hátul nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből, nem vésed a neved a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet, nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel? Nem piszkítod be, mert hát, ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok hárta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúszlizol a sirályokra, nem fúlsz lyukat a gát oldalába. Na és a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, a hegyoromban, teleszívod a tüdőt jó levegővel. És nem is játszhatok? Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt: ígérem, hogy udvarias leszek a természettel. Tüskés hátú igazán jó tanítvány. Nem csoda, hogy Ugrifüles büszke rá. Tudom, hogy számotokra sok intelem már mind csak ismétlés volt. De a jól bevált mondás szerint az ismétlés a tudás anyja. Minden nap gyakoroljátok a kedvességet. Szép álmokat!

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Szelek meséi. Német népmese. Átdolgozta Bor Ambrus. Elmeséli Novodomszki Éva. Valamikor réges-régen a sok szél, a hideg északi, a meleg déli, a könnyű szellő és a vadvihar mind együtt tanyázott egy kicsi szigeten, messze az óperenciás tenger kellős közepén, ahol a madár se járt. Ilyen formán sokáig senki emberfia nem ismerte a szelet, s a tengeren se jártak magas árbócú vitorlások, csak nehézkes, lassú, evezős bárkák. Történt azonban, hogy néhány kereskedő, aki selyemekkel, arannyal, drága kövekkel járta a tengereket, hírt hallott a szelekről, s hamarosan kiokoskodta, hogy jó lenne őket valahogyan elfogni és kihasználni. Mivel pedig gondolhatták, hogy a szabad szelek a maguk jó szántából nem állnának a szolgálatukba, elhatározták, hogy cselhez folyamodnak. Sietve megrakták a hajójukat mindenféle jóval, étellel, itallal, és elindultak a sziget felé. 70 nap és 70 éjjel kellett evezni, amíg végre odaértek. A parton éppen az áprilisi szellők táncoltak halványsárga ruhában. Körülöttük a nyári forgószelek hányták a bukfenceket, szürke köpenykéiket lobogtatva. Távolabb pedig a vén északi szelek üldögéltek egy dombon, hófehér palástban. A kalmárok tüstént partra szálltak, hajbókolva járultak a vének elébe, s mézes, mázos szóval meghívták az egész szélcsaládot a hajójukra vacsorára. A szelek szívesen fogadták az idegenek meghívását, felsuhantak a hajóra, körülülték a terített asztalt, és jót ettek a finom ételekből és nehéz italokból. A fiatalabbja vidáman táncolt a kalmárokat a citeraszóra, s észre sem vették, hogy este lett, lement a nap, s jött a fekete éjszaka. Erre vártak csak a kalmárok, óvatosan felhúzatták a horgonyt, és a bárka lassan elindult a nyílt tenger felé. A kis sziget hamarosan eltűnt az éjszakában, és mire a szelek virradatkor szedelőcködni kezdtek, hogy hazatérjenek a szigetre, hiába dörzsölgették a szemüket, hiába kémlelődtek a négy égtáj felé, körös körül nem volt más, csak a sima, végtelen tenger. A kalmárok kajánul vigyorogva dörzsölgették össze a kezüket, de korai volt az örömük, amikor a szelek felismerték, hogy törbecsalták őket, rettenetes haragra gerjedtek. Nekiestek az álnok vendéglátók hajójának, s addig tépázták, amíg léket nem kapott és el nem merült a felkorbácsolt hullámokban. A szelek pedig még abban az órában elszélettek, felkerekedtek a négy égtáj felé, hogy megkeressék a szigetüket. Száguldva indultak útnak, és most is száguldoznak az egész földkerekségen. Néha haragosan tombolva, néha vágyakozó susogással suhannak hegyen völgyön át és a tenger felett. Azóta is keresik a hazájukat, azt a szép kicsi szigetet a végtelen óperenciás tenger kellős közepén.
2: Borsi szerette nézegetni a téli reggeleken az üvegszerű jégcsapokat, ahogy egymás mellett sorakozva nyújtóznak lefelé az ereszen. Csak úgy ragyogtak a napsütésben. A kiskutyának a hegedű fényes hangja jutott eszébe róla.

A tacskó örömét lelte abban is, ha a cinkéket látta sürögni a madáretető körül, ahogy csivitelve keresik a magokat. Éppen úgy, ahogy a legkisebb tambura fürge dallamai szólnak.

Cicának és Borsinak sokszor eszébe jutott, amikor a Brácsát hallgatták, ahogy a sündisznó a téli vacka felé igyekezett az erdőben, és kapkodta a lábát a hidegben. A gazdi, amióta megkapta a legújabb hangszerét, a tekerőt, annyit gyakorol rajta, amennyit csak tud, egyik dalt a másik után.

ahányszor a kiserdőben kirándultak, Borsi vágyakozva gondolt arra, hogy majd olyan barlangra találnak, ahol egy medve alussza a téli álmát. A brummogását a legjobban a bőgő utánozhatná, morfondírozott a kutyus. Borsi éppen alváshoz készülődött, amikor a kisváros harangja 8-at ütött. Lehet, hogy a templom toronyban óriási címbalom áll. Egyszer biztos megnézem, fogadkozott. Borsi tudta, hogy az erdei egerek is készülődnek a fagyos hónapokra. Gyűjtik a finom magvakat, cincogva szaladgálnak fölös alá. Olyan a fecsegésük, mint a citera muzsikája, kuncogott magában a tacskó.

A Duda hangját jól ismerte a kiskutya, és ahányszor csak meghallotta, azonnal megpördült maga körül, nézett jobbra-balra, hát ha meglátja András bácsit, a Dudást.

Vica, ha szomorkodott azért, ha boldog volt, azért vette elő a kobzáját. A hangjában az egész erdő csengését, bongását felfedezni vélte.

0: Csukás Mese Rádió. Móricz Zsigmond, a török és a tehenek. Elmondja Kassai Katalin. Volt egy török, Mehemed. Sose látott tehenet. Nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek. Egyszer aztán Mehemed lát egy csomó tehenet. Csodálkozik Mehemed. Ilyenek a tehenek. Én vagyok a Mehemed.
1: Mi vagyunk a tehenek.
0: Számlálgatja Mehemed, hány félék a tehenek. Meg is számol Mehemed 3 féle tehenet. Fehéret, feketét, tarkát. Meg ne fogd a tehén farkát. Nem tudta ezt Mehemed, s felrúgták

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Kapaszkodjatok, mert most jön egy rejtvény. Így szól a találós kérdésem. Ez a színes játék egy pálca végén lakik, és ha fúj a szél, vagy te fújod, gyorsan forogni kezd. Kint a kertben, teraszon, vagy a homokozó szélén is szívesen pörög. Vidám színei miatt nagyon feldobja a napot. Na, tudjátok már mi ez? Igen, nagyon ügyesek vagytok. Ez a szélforgó. Én mindig mosolygok, amikor meglátom pörögni a szélforgómat. Olyan jó kis játék. Feldobja a borongós, szeres napokat is. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

Sziasztok, Ötvös Eszter vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusából, és nagyon szeretek énekelni, zongorázom és furjázok is. Az egész családom zenél. Most jöjjön a mese! Kovácsné Demeter Mónika Iringó, a Manó kislány és a zongora. Volt egyszer egy manó kislány, aki az erdő közepén egy nagy gombaházban lakott, az őzlábgomba lakótelepen. Ne gondoljátok, hogy ezek a gombák egyszerű gombák voltak. Nem. Csoda lakások épültek bennük, mert ők maguk is csodálatosak voltak. Miért voltak olyan különlegesek? Szeretnétek tudni? Mondom már. Az egész házban és a benne lévő lakásokban zaj helyett zene szólt. Amikor a lépcsőház ajtaja kinyílt, nyikorgás helyett egy dallam szállt a lépcsőn, a szobákban léptek zaja helyett dalokat lehetett hallani. A vízcsobogás helyett zongora szó csendült fel. Képzeljétek el, milyen szórakoztató volt itt lakni. Manó kislány nagyon szeretett énekelni, táncolni, és kedvenc hangszere a zongora volt. Olyan ügyesen játszott rajta, hogy öröm volt hallgatni. Amikor hazaért az iskolából, első dolga az volt, hogy leült, és pici ujjai már szaladgáltak is a fekete-fehér billentyűkön. Így aztán valóban egész nap szállt a zene az egész lakásban. Történt egyszer, hogy Manó apuka nagyon fáradtan érkezett haza. Aznap sok bosszúság érte őt. És hiába ragyogott még délután is a nap, a tavaszi égbolton hiába nyíltak a vadvirágok, az erdőben nem tudott vigasztalódni. Az ajtónyitáskor megszólaló zeneszó sem csalt mosolyt az arcára, mint máskor. Belépett a lakásba és felkiáltott. Csoda gomba! Hallgattasd el a zenét! Azonnyomban megváltozott körülöttük minden. Ha kinyitották a vízcsapot, csobogást hallottak. A lépteik zaja sem alakult át dalokká, és az ajtó nyikorgás sem dallammá. Ekkor lépett be az ajtón Manó anyuka. Képzeljétek el, nem szól a zene a házban, mondta ijedtem. Igen, apa kívánta így, válaszolt Manó kislány. Majd bement a szobájába, és becsukta az ajtót. Szomorúan kinézett az ablakon, és integetett a madaraknak, akik vidáman röpködtek. Gondoljátok el, milyen furcsa lett számukra az élet, amikor a megszokott muzsika nem szólalt meg. Néhány nap így telt el zene nélkül. Szomorúan indult el otthonról a család, és szomorúan érkeztek haza. Manó apuka rég megbánta, hogy azt kívánta, szűnjön meg a zene. De nem tehetett semmit. Amit kimondott, már elhangzott. Szerencsére, hamarosan történt valami, ami végre fordulatot hozott. Egyik délután Manó kislány csendben állt a nyitott ablak előtt. A szomszédházból kiszűrődő hegedű hangja szállt felé. Ő kinyitotta az ajtót, így a szülei is hallgathatták, akiknek az arcán mosoly suhant át. A dallam repült a levegőben, míg hamarosan rátalált a zongorára. A billentyűk nem bírtak ellenállni. Maguktól kezdtek zenét játszani, és a hegedűvel együtt szállt a dallam. Az egész család csodálkozva állt a hangszer mellett. Nagyon boldogok voltak. Manó apuka felsóhajtott. De jó itthon lenni! Csoda gomba! Köszönöm, hogy visszaadtad nekünk a zenét. Ettől a naptól fogva minden úgy zajlott a házban, mint azelőtt. Télen-nyáron, esőben és napsütésben Manó kislány és a szülei hallgathatták a zenét a csodagombaház belsejében. Ezentúl gyakran meghívták magukhoz a szomszéd Manó kisfiút, aki áthozta a hegedűjét, és együtt muzsikáltak a Manó kislánnyal, aki szívesen kísérte őt zongorán. Az erdei kismadarak oda sereglettek az ablakba, kiegészítették a dallamot a csicsergésükkel. A napsugarak vidáman táncoltak a hangszereken,
Ha esett az eső, a cseppek ütemes koppanással segítették tartani a templomot. Elhallatszott az erdő közepéig, ahol sok is állat, növény boldogan hallgatta. Ugye így teljes az élet? Kérdezte a Manó kislány az apukáját, aki csendben bólintott. Tudjátok, gyerekek, szerintem is igaza van a Manó kislánynak. Szerintetek?

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A versenyugrók. Történt egyszer, hogy a bolha, a szöcske és a béka összevitatkoztak a tóparton. Éppen kártyáztak a délutáni napsütésben, mikor a bolha azt állította, hogy nála magasabbra senki sem tud ugrani.
2: Miért vagy te ebben ennyire biztos?
1: Kérdezett vissza a szöcske kissé sértődötten. Biztos vagyok benne, mert már számtalanszor bebizonyítottam a tehetségemet. Erősködött a bolha.
2: Na persze, csak nem arra a múltkori artista számra gondolsz, azt bárki meg tudja csinálni.
1: Legyintett a szöcske.
3: Úgy ám,
1: helyeselt a béka. A vita pedig tovább folytatódott. A gőgös bolha fáradhatatlanul ismételgette, hogy milyen ügyes magasugró, a szöcske pedig minduntalan ellentmondott neki, és a saját dicsőségét bizonygatta. Az egész délután civakodással telt, míg nem a bölcs béka véget vetett a vitának.
3: Úgy tűnik, mindenki magát tartja a legjobb magasugrónak. Ezért hát amondó vagyok, hogy rendezzünk egy magasugró versenyt. Döntsék el a többiek, hogy ki a legügyesebb.
1: A többieknek tetszett a brilliáns ötlet. Végre valami, amiben mindannyian egyetértettek. Mindjárt meg is kérték a cinegét, hogy vigye hírül az erdőben, hogy reggel magasugró verseny lesz. Az ifjú cinege madár pedig boldogan trillázta körbe a rengeteget. Másnap az erdő állatainak apraja nagyja tiszteletét tette a magasugrók megmérettetésén. Még az állatok királya is ellátogatott lányával a neves eseményre. A tisztás szélén egy trónon foglaltak helyet, amit a szorgos hangyák építettek. Mikor a király látta, hogy milyen előkelő versenyzők fognak küzdeni, hirtelen ötlete támadt.
2: Drága barátaim, látom, milyen keményen készültetek a mai versenyre, ezért úgy döntöttem, hogy aki ma győz, annak adom a lányom kezét.
1: A bolha, a szöcske és a béka csillogó szemekkel képzelték maguk elé, amint elveszik a király egyetlen szépséges leányát. S ha lehet, most még elszántabban akarta mindegyik a győzelmet. Először a szorgos hangyák kijelölték a pályát, majd a hős cincér lépett színpadra, és egyenként bemutatta a versenyzőket.
3: Köszöntsétek első versenyzőnket, Bolha Urfit!
1: A bolha méltóság teljesen lépdelt középre, levette cilinderét, s meghajolt, mint egy igazi úriember.
3: Igazi királyi vér csörgetezik az ereiben, és az a hír járja, hogy jövőre még az olimpián is indul néhány számban.
1: Ezután a szöcske következett.
3: Hölgyeim és uraim, köszöntsék a szöcskét, a bolha első számú kihívóját. Egy ősi egyiptomi család sarjaként látott napvilágot, s nem olyan rég költözött hozzánk az erdőbe, s jelenleg egy kártyavárban lakik az erdő szélen.
1: Harsogta a cincér. A szöcske egy ugrással a porondon termett, majd elegáns frakjában meghajolt a nézősereg előtt. Azt el ne felejtsd, barátom, hogy a kedvenc elfoglaltságom az operaéneklés. A gyönyörű hangomtól még a legszomorúbb állat is jó kedvre derül, mondta szerényen a szöcske. Végül utolsóként a béka lépett elő, és a hős cincér róla is mondott néhány szót.
3: És akkor következzék az utolsó versenyző, a zöld leveli béka,
1: kiabált a hős cincér a mikrofonba, miközben a béka szerényen biccentett egyet a fejével.
3: A kétéltűek népes családjából származik, és valódi jós tehetséggel bír. Nézzétek, csak rá kell pillantani a hátára, és mindjárt megtudjuk, milyen időnk lesz a héten.
1: Mutatott a műsorvezető a béka hátára, és az hirtelen megtelt apró pettyekkel.
3: Úgy látom, holnap eső lesz.
1: Mikor a cincér befejezte a versenyzők bemutatását, az ellenfelek rajthoz álltak. Elsőként a bolha tett próbát.
2: A szajkó rikkantott egyet, s a bolha erre olyan nagyot ugrott, hogy el is tűnt a többiek szeme elől.
3: Ez meg hova lett? Na hát, micsoda egy csaló!
2: Kiáltotta be valaki a tömegből. Ugyanis többen úgy hitték, hogy az egész varázslat volt, mert ekkorát senki fia nem tud ugrani. Másodszor a szöcske tett próbát. Ő csak fele akkorát tudott ugrani, mint a bolha, ráadásul az érkezést is elvétette, véletlenül a király arcán ért földet.
3: Fúj, ez undorító!
2: Kiáltott fel egyszeriben a király, és lerázta magáról a szöcskét. Végül a béka előadása következett. A leveli béka néhány percig csendesen mormogott magában, készült az ugrásra. Közben a tömeg zúgolódni kezdett.
3: Lehet, hogy nem is tud ugrani! Biztosan megijedt! Kiabálták.
2: Aztán hirtelen a zöld leveli béka elrugaszkodott a földről. Nem ugrott nagyot, de annál ügyesebben, és éppen a király kisasszony ölébe érkezett. A király teljesen oda volt a boldogságtól.
3: Micsoda egy éles eszű úriember! Úgy tűnik, egyedül a leveli béka az, aki elég okos az én lányomhoz.
2: Lelkendezett az uralkodó. Ám a másik két férjjelölt nem hagyta annyiban a dolgot. Panaszt nyújtottak be a királyhoz, de végül csüggetten kellett tudomásul venniük, hogy a béka lekörözte őket. A lakodalmat másnap tartották a tó melletti nádasban, s egészen hajnalig tartott a mulatság. A király kisasszony és a béka pedig azóta is boldogan élnek, még meg nem haltak.
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: A nagyotmondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
3: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakonya alján. Ketten találtak egy gyökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öregapám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy húzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért.
4: Hát ez igaz lehet, felelte a bíró. Mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet.
3: Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani?
4: Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jó ját, akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már... hová vessem, tele a föld árpával? Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak, mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot?
3: El én? Látod, hogy nem hoztam haza.
4: Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapájra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éjeztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolta az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát! Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet, a lyukon át. Hopp, megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe. Mivel az alsó vége volt rövid a kötélnek, megfordítottam. Levágtam a felső végét, ahol fel volt kötözve egy égi durungra, s újra leereszkedtem az égi repedésen. Na, így sokkal hosszabb lett már. Hát újra mászni kezdtem rajta lefelé, de még akkor is nagyon messze volt tőlem a föld. Gondoltam, én már vissza nem megyek többé. Lesz, ami lesz, elereztem a kötelet. Szálltam, szálltam, zuhantam lefelé. Egyszer csak mégis földet értem, de akkor áthuppantam, hogy derékig belesüllyedtem a szántásba. Kiabálni kezdtem. Segítség! Segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam. Elmentem haza az ásóért meg a lapátért. Kiástam magam. Így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Hát akkor enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
2: A Nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.

0: Mit parancsol, mit óhajt?
1: Én hiszbe se férek, de ha mégis, Róka úr, nyulcibőket kérek!
2: Halihó!
3: Jó reggelt mindenkinek!
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kiskakas gyémántfélkrajcára. Volt egyszer egy szegény asszony, aki magányosan éldegélt kunyhójában, és nem volt más társasága, csak a kiskakasa. A kakas egész nap a szemétdombon kotorászott, hát ha talál egy pár magot. Hanem egy nap, mikor a szemétben kapirgált, mag helyett egy gyémántfélkrajcát talált. Annyira csillogott az érme, hogy az arra járó törökbasának megakadt rajta a szeme.
1: Na gyere csak ide, te kis kakas! Mutasd, mi van a szádban!
0: Kiáltott neki oda a basa a hintójából.
1: Add csak szépen nekem azt a gyémántot!
2: Én ugyan nem adom! A gazdám majd vesz belőle finom ételt!
0: Ellenkezett a kakas. Erre a basa dübegurult, és kitépte a kis kakas szájából a gyémántfélkrajcát, majd elhajtott a hintójával. Otthon aztán 7 lakat alatt őrizte a palotájában. De a kiskakas bizony nem hagyta ennyiben a dolgot. Követte a hintót, és felröppent a palota kerítésére. Onnan kukorékolt a császárnak.
2: Kukorikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa csak nevetett rajta, aztán legyintett egyet, és bement a palotába, hogy ne hallja a kakas kukorékolását. Erre a kakas felmászott az ablakába, és ott folytatta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár se hagyhatta. Oda szólt a szolgájának.
1: Éte, vidd az ablakomból azt a kakast, és dobd a kútba!
0: A szolgáló úgy is tett, kútba dobta a kakast. A török császár elégedetten vigyorgott, gondolta, most már végleg megszabadult a kakastól. Le is feküdt az ágyra, és mély álomba merült. Bezzeg a kakas a kút mélyén sem nyugodott, és jól megszívta magát.
2: Szívd fel, begyem a sok vizet,
0: mondogatta magában, és mikor az összes vizet felszívta, kirepült a kútból. Egyenest a török basa ablakába szállt, és azt kiáltotta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Dübegurult erre az uralkodó, és ismét intett a szolgálónak.
1: Vigy el innen ezt az átokfajzatot! Dobd bele egy kemencébe! Hallgasson el mindörökre!
0: A szolgáló teljesítette a parancsot, bedobta az égő kemencébe a kiskakast. Ám ez csak ennyit szólt.
2: Eresz ki, begyem a sok vizet!
0: És a sok víz, ami a gyomrában volt, egyszerre eloltotta a tüzet. Nem telt el pár perc, és a kiskakas újra a császár ablakában mondta.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: A török basa most már igazán megharagudott.
1: Vidd ezt a vakarcsot, és dobd be egy méhkasba, azt talán majd móresre tanítja!
0: A szolgáló már vitte is a kertbe, a tölgyfa tövéhez.
1: Felmászott a fára a szolga, majd beledobta a méhek közé a kakast. De az meg sem ijedt a méhek láttán.
2: Szívd fel, begyem a sok méhet,
0: mondogatta, és azok mind beszálltak a gyomrába. Mikor végzett, felrepült újra a császár ablakába.
2: Kukurikú, török császár! Add vissza a gyémántfélkrajcáromat!
0: Ezt már a császár sem gondolta volna, hogy ki fog rajta egy kukorékoló kakas. Nem jutott eszébe egyéb, mint hogy megfogta a madarat, és beletette a nadrágjába. Amint a kakas bekerült a török basa bugyogójába, csak ennyit szólt.
2: Eresz ki, begyem a sok darazsat! Csípjétek meg a török basát!
0: Erre a sok méh mind kirepült, elővették hegyes furlánkjukat, és összecsipkedték a török császár farát.
1: Áóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó
2: Vigyétek egyenest a kincses kamrámba! Fogja a gyémánt fél krajcárját, és ne is lássam többet!
0: Kiáltott a szolgálóknak, azok pedig már vitték is a kiskakast. Akkor a kiskakas így szólt:
2: Szívd fel, begyem a sok pénzt!
0: És pár perc múlva már ki is üresedett a terem. A sok arany mind a kiskakas betyében végezte. Ezután pedig hazament, és odaadta mindet az ő kedves gazdaszonyának. Azóta is császári lakomában van részük.

0: Csukásmese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjtetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyeket gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Eszem, iszom, főzőcske.
2: Szita, szita, kerek, szita, masszitálok, holnap sütök, holnap után cipót küldök. Szita, szita, kerek, szita, masszitálok, holnap sütök, neked egy kis cipót sütök. Megzsírozom, megvajazom.
3: A kis cipót neked adom.
1: Gyerekek, gyerekek, szeretik a perecet, sósat, sósat, jó ropogósat. Aki vesz, annak lesz, aki nem vesz, éhes lesz.
4: Egyék, igyék, nem lesz egyéb, ha megette, jól tette, váljék egészségére.
1: Kicsi fazék, kicsi tál, kicsi gyöngy, mit csinál? Húslevest főz ebédre, mama lesz a vendége. Süssünk, süssünk valamit, majd én megmondom, hogy mit. Kerek legyen édes, úgy hívják, hogy béles.
5: Fánk, fánk, sülafánk, süti, süti, anyukánk. Fánnikának, Sárikának, Katikának, Marcikának.
6: Kis Kati főzi kásáját, keveri, keveri, mindig jobbra keveri. Keveri, keveri, mindig balra keveri.
7: Ángyom sütött rétest, nem adott belőle, kivitte a kertbe, rózsás keszkenőbe, feltette a fára, legények számára.
8: Cicuska, macuska, mit főztél, Katuska? Kevertem babocskát, sütöttem pampuskát. Ide raktam, oda raktam, utoljára jól bekaptam, ham.
9: Néni, nézd csak a Sammut, az asztalnál elaludt. Tátva maradt a szája, leesett a villája. Elnye, benye, de nagy kár, nem ehetik levest már. Lefektetik az ágyba, alázatos szolgája.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: mellett kis halom, óriási az algarom, kiment be és kijön ki, nem találod őt senki. Földi kutya barna, se fülle, se farka.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a 4S zenekar gitárosa. Nem igazán szoktam én meséket olvasni, de ma meg fogom tenni ezt. Ez egy nagy kihívás számomra, és egy olyan mesét fogok felolvasni, ami nem messze történt attól a helytől, ahol én születtem. Népmese, mondja Kend értelmesebben. Történt régen, Mátyás király idejében, mikor még a pereskedők így mondták egymásnak: nem hagyok én békét neked ebben az ügyben, ha a király elé megyek is. Történt, hogy két székely szomszéd összeveszett afelett, hogy az egyik új vesző kerítésére a szomszédja a trágyát ráhányta, és így a kerítés elrohadt, de ráadásul még ennek a kutyája a rothadt kerítésen átbújt disznónak beleharapott a combjába. Hosszú ideig veszekedett ezen a két székely szomszéd, de sehogyan nem tudtak igazságot tenni. A két tízben is károsodott székely elhatározta, hogy panaszával Mátyás király elé megy. Elmondja az esetet, de Mátyás király azt mondja: mondja Kend kissé világosabban, értelmesebben, mert nem értettem meg jól az egészet. Elkezdi hát újból magyarázni is, mutatni is a székely eképpen. Felséges királyom, mondjuk, hogy itt van a szomszédom. Én itt építettem egy kerítés vesszőből, de a szomszédom a trágyáját rádobta, a kerítés elrothadt. Most mondjuk, hogy én vagyok a disznó, és felséged a kutya. Én átbújok a rossz kerítésen, felséged meg beleharap a combomba. Érti már így a helyzetet, király uram?
3: Ez a gyerekek rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
4: Aki felkészült, az szorítsa ökölbe mind a két kezét, és mozgassuk át egy kicsit a te...

ne is figyelj oda, mit mond egy főokos, szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond. Ki az, aki felismerte? Na majd súgok, figyelj!

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Emeld a lábad, ez nem táncél.

0: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és ma én fogok nektek mesélni. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Pöttyös Pannit nem csak azért hívták Pöttyös Panninak, mert a nagymamája mindig piros pöttyös ruhába öltöztette. Ez a név akkor ragadt rá, amikor egy szép napon arra ébredt, hogy a bőre is tele van piros pöttyökkel. Nagymama! Kiáltotta csodálkozva. Nézd csak meg, rajta vannak-e a pöttyök a ruhámon? Miért? Kérdezte nagymama a fürdőszobából. Mert azt hiszem, átugráltak rám, és nagyon rosszalkodnak.
1: A pöttyök?
0: Igen, viszketnek. Akkor már nagymama besietett a szobába, és megnézte a viszkető pöttyöket. Pannit ágyban tartotta, és elhívta a doktorbácsit. A doktorbácsi pedig megállapította, hogy Panninak bárányhimlője van. Az ajtóra piros cédulát ragasztottak, és Pannihoz nem mehetett más, csak a nagymama.
2: Miért van nekem bárányhimlő, mikor én kislány vagyok, és nem bárány?
0: Kérdezte Panni panaszosan, és szemrehányó csodálkozással nézett nagymamára. Mert ez szelíd himlő, olyan szelíd, mint a báránykák. Van mérges himlő is? De van ám, külön kislány himlő nincs? Nincs. Én semmilyen himlőt nem szeretek, és fel akarok kelni. Nem kelhetsz fel. Akkor hívd be hozzám Péterkét. Majd, ha meggyógyultál, ha behívnám Péterkét, ő is elkapná tőled a viszkető pöttyöket. A bárányhimlő ragályos. Péterke örülne neki. Biztosan tudom, Péterke szeret beteg lenni, mert akkor játékot hoz neki a mamája. Bárányhimlőért mit szoktak kapni a gyerekek? Semmit. Játékot pedig akkor kapsz, ha nyugodtan ágyban maradsz, míg elmúlik a himlőd.
2: Meddig kell ágyban maradnom?
0: Talán egy hétig. Pannit nem lehetett megnyugtatni. Mikor nagymama azt sem engedte, hogy lemenjen a kertbe játszani, keserves sírásban tört ki.
2: Ne sír, kislányom, mondta a nagymama.
0: Mindjárt eljátsszuk a mai bárányhimlő játékot. A bárányhimlőnél ugyanis minden nap van egy új játék. De csak akkor játszunk, ha nem sírsz. Síró gyerekkel nem lehet játszani.
2: Már nem sírok,
0: mondta Panni hüppögve. Nagymama apró papírcsónakokat csinált, spálcika evezőket. Leterített az ágyra egy pokrócot, az volt a tenger. Építőkockákból és doboztetőből meg szigetet készített. A szigeten lakott a porcelánbaba, akit az elefánt, egy rémséges szörnyeteg elrabolt és fogva tartott. A mackó, a zsiráf és a csacsi nagy hajókon sietett a baba segítségére. Közben viharba kerültek, cápákkal harcoltak, megküzdöttek a szörnyeteggel, aztán kiszabadították a babát. Másnap áruházat játszottak, nagymama kis papírerszényt csinált Panninak, aztán berendezte az áruházat. Mindent lehetett kapni benne, mert óriási áruház volt. A cukorka osztályon a baba szolgált ki, a játék osztályon a csacsi, a ruha osztályon a mackó. A zsiráf volt a felügyelő, mert hosszú nyakát hajlítgatva minden rendetlenséget meglátott. Harmadnap óvodát játszottak, negyedik nap cirkuszt, ötödik nap állatkertet beszélő állatokkal. Minden napra jutott valami nagyszerű szórakozás. Ezek a játékos bárányhimlő napok valósággal elrepültek. Panni észre sem vette, és már is meggyógyult. Bárányhimlőkor sokkal kevesebb ideig tart egy nap, mint máskor, mondta utóbb Péterkének a kertben.
1: A betegségtől? A játszástól?
2: Nem igaz, csak hencex.
0: Kérdezd meg a nagymamámtól.
2: És honnan kaptad a bárányhimlőt?
0: Nem tudom. Lehet, hogy a ruhámtól. Pöttyös lettem. Ha akarod, rád adom a kötényemet.
1: Az is pöttyös.
2: Nem kell, tartsd meg magadnak. Fiúk nem hordanak pöttyös kötényt.
0: Péterke szőke üstöke felmerett a méltatlankodástól. Pedig titokban nagyon irigyelte Pannitól a bárányhimlőt, de nem akarta mutatni, ezért inkább hangosan ugratni kezdte.
2: Pöttyös Panni! Pöttyös Panni!
0: Addig ismételgette, kiabálta ezt fél lábon ugrálva, míg Panni nevéhez hozzáragadtak a pöttyök, s attól kezdve mindenki Pöttyös Panninak szólította.
3: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Emlékeztek a kedvenc illatotokra? Ha éreznétek, biztos eszetekbe jutna. A szaglásunk a legjobban emlékező érzékszerv. Sokkal jobban emlékszünk az illatokra, mint képekre vagy hangokra. Például milyen illat jut eszetekbe, ha azt mondom, hogy zsírkréta? Vagy azt, hogy friss kenyér? Közben viszont a szaglásunk fárad el a leggyorsabban. Ha bemegyünk egy virágboltba, hihetetlen erejű illatok vannak, mégis egy perc múlva már nem érezzük őket, mert teljesen hozzászoktunk. Erősebbnek érezzük a szagokat, ha meleg van, vagy ha párás a levegő, úgyhogy itt egy varázsdoki jó tanács. Ne pukizzatok a zuhany alatt.
3: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
3: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
6: Én nagyon szeretem!
3: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Ella és Rozi, valamint olasz barátaik, Mati és Lori az ehető virágok és fűszernövények világával ismerkedik meg. A nyári kalandokban fahéj és füge is részt vesz. Bech Marian mesesorozatát Herman Lilla meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
6: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hetesen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Buenos dias, barnulnak a spanyolok, jó napot kívánok én, das vidanya, intenek az oroszok, viszlá!

0: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdések felelőse. Mit gondoltok, mit hoztam ma nektek? Természetesen egy találós kérdést. Így hangzik. Mikor fekszel, akkor kél, egyszer egész, máskor fél. Nincsen tüze, mégis lámpás, a vándornak égi áldás. Nézzük csak. Én este fekszem le aludni, amit keresünk, az pedig akkor kell fel. Még nem tudom. Nem mindig egyformának látszik. Fényt ad. Éjszaka fényt ad. Éjjeli lámpa lenne? Nem, annak nem változik az alakja. Ki mondta? Bizony, igazatok van. A hold. Nagyon ügyesek vagytok. Minden furfangos kérdésre megtaláljátok a választ. Jó volt ma is együtt találgatni veletek. Nagyon okosak vagytok.
1: Jó reggelt, hétalgók!
2: Hasatokra süt a nap!
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: A pelikán madár. Magyar népmese. Élt egyszer egy király. Ennek a királynak az egyik szemi sírt, a másik nevetett. Volt neki egy gyönyörűséges szép lánya. Azt mondja ez a szép lány. Édesapám, én úgy furcsálom a maga szemét. Mondja már meg, drága jó édesapám, hogy miért sír az egyik szeme, miért nevet a másik? Hej, édes lányom, sokan megkérdezték már ezt, de senkinek meg nem mondtam. Mondja meg nekem, lelkem, drága jó édesapám. Olyan szépen kérte az édesapját, hogy az megmondta. Édes lányom, volt én nekem egy pelikán madaram. Míg annak az énekét hallottam, nem öregettem, nem volt se búm, se bánatom. De ez a pelikán madár úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Bejártam érte rengeteg országot, szinte az egész világot, de sehol senki nem tudott a madárról. Azért sír az egyik szemem. A másik meg azért nevet, mert bejártam nagyon sok országot, de hozzád hasonló szép lányt sehol se láttam. No, ha nem látott édesapám, nem is megyek én addig férjhez, míg édesapámnak elé nem hozzák a pelikán madarát. Jaj, édes lányom, mondjál le róla, mert vén lány maradsz. Nem bánom én, édesapám, amit mondtam, megmondtam. Kihirdette hát a király, hogy annak adja a lányát, aki visszahozza a szépen éneklő pelikán madarát. Szerencsét is próbáltak királyfiak, hercegek százával, bejártak 2-3 országot, érdeklődtek, de sehol nem találták a pelikán madarat. Üres kézzel jöttek vissza. Búsult a szegény király, nagyon búsult. No, ugye, mondtam, édes lányom, hogy véllány maradsz. Kár volt elmondani a titkomat. Mindegy, édesapám, míg elé nem kerül a madár, én bizony nem megyek férjhez. A királyi udvarba dolgozott egy nagyon szép legény. Egyet gondolt, bepakolt a tarisznyájába kenyeret, szalonnát, útnak indult. Ment mendegélt, majd beért egy rengeteg erdőbe. Összetalálkozott egy ősz öregemberrel. Azt mondja az ősz öregember: édes fiam, az Isten nevébe adjál egy darab kenyeret. Adok én jó szívvel, édes öreg apám, még szalonnát is. Kibontotta a tarisznyáját a szép legény, letelepedtek egy tőkére, együtt kenyereztek, szalonnáztak. Csak megszólalt közben az ősz öreg ember: no, édes fiam, tudom én, mi járásba vagy, te a pelikán madarat keresed. Hely, de sok királyfiak, hercegek elhaladtak már ezen az úton. Kértem tőlük is egy darab kenyeret, de csak rúgtak felém. Egy se adott egy falást se. De vissza is jöttek pelikán madár nélkül. De téged, édes fiam, a jóságodért útba igazítalak. Úgy tudd meg, hogy az a pelikán madár az Óperenciás tengeren túl van. Csak hát így gyalogszerrel oda nem jutsz, ha a lábad térdig elkoptatod, akkor se. Olyan csikó kéne neked, amelyik sárkány tejet szopott. Ó, édes öregapám, honnan vegyek én olyat? Itt, ennek a nagy erdőnek a túlsó aljába van egy házikó, abban lakik egy vén boszorkányasszony, annak van ilyen csikója, menj el oda, kérd el szép szavakkal. Jól van, édes öregapám, az Isten fizesse meg, már megyek is. Ment a szegény legény, ment, meg is találta a kis házikót. Beköszönt. Adjon Isten jó napot, édes öreganyám! Jó, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben vége volna az életednek. Mi áradba vagy? Hely, édes öreganyám, nagy a búm. Nekem nagyon kellene egy csikó, olyan, amelyik sárkánytejet szopott. Te gyerek, te az ördöggel cimborálsz. Dehogy cimborálok, édes öreganyám, ha én nékem lenne olyan lovam, elszállnék vele, megkeresném a felséges királyom pelikán madarát, mert az olyan madár, édes öreganyám, hogy magát is megfiatalítaná, nem lenne olyan vén, görbe, szép fiatal menyecske lenne magából. Tetszett a beszéd a vén banyának, hát azt mondta. Hát nekem van, ott van az almafa alá kikötve. Te, gyerek! De ha az ördöggel cimborálsz, egy csúf varangyos békának változtatlak. Nem lesz rá szükségi, édes öreganyám, mert ha nem találom meg a pelikán madarat, visszahozom a maga csikóját. A legény az almafa alól elkötötte a szép csikót. Simogatta, nézegette. Hát látja, hogy minden szőri szín arany. Megszólal a csikó. Édes gazdám, hova repítselek? Édes lovam, az óperenciás tengernek a túlsó partjára kellene nekem menni. Ülj fel, édes gazdám, a hátamra! Felült a legény, a ló megfelemelkedett a magas levegőjégbe. Szállott a legénnyel, mint a szélvész, mint a gondolat, még annál is sebesebben. Nem sokára megérkeztek az óperenciás tenger túlsó partjára. Azt mondja a táltos. No! Édes gazdám, azt mondom én neked, hogy kérdezősködjél mindenkitől, akivel találkozol, hogy nem tudnak-e valamit a pelikán madárról, mert többet ér egy kérdés 100 keresésnél. Máskülönben meg itt van ez a síp, ha szükséged lenne rám, fúj bele, melletted leszek. Eltette a legény a sípot. Ballagott, ment, mendegélt, majd az országúton egy 200 éves forma öreg anyókával találkozott össze, aki két botján bicegett. Mondja, édes öreganyám, nem tud valamit egy pelikán madárról? Az a pelikán madár az én országom királyáé, aki azóta is siratja, mióta nyoma veszett. Tudom, fiam, tudom. Ott van az a kerek erdő, annak a közepibe egy nagy fa, a gajjai majd az eget verik. Ott van az a pelikán madár beszorulva két gaj közé. Ott vergődik, kínlódik. Hely, örült a legény. Ahogy csak bírták a lábai, ment a nagy erdőbe. Lesegette a fákat, meg is találta a legnagyobbat. De csak búsult, hogy biző arra nem bír felmászni. Leült a fa alá, gondolkodott. Hirtelen eszébe jutott a síp. Elővette, belefújt. Hely! Jött a táltos csikó, mint a szélvész. Leereszkedett. Hívtál, édes gazdám? Hívtalak. Mi baj van? Ezen a fán szenved a pelikán madár, de nem tudok felmászni érte. No, gyorsan a hátamra, édes gazdám, majd a gajat az egyik kezeddel húzd el, a másikkal meg gyorsan kapjál a madárért, hogy el ne röppenjen, tedd a kebeledbe. Jó van, édes lovam. Felrepültek fel-fel, majdnem a fa tetejére. Ott vergődött a kis pelikán madár, két gaj közt beszorulva. A legény elhúzta az egyik ágat, a másik kezével megmarkolta a madarat, gyorsan be a kebelibe. No, szálltak vissza a magas levegőjégbe, jöttek. A pelikán madár, ahogy felmelegedett, megpihent a legény kebelibe, hozzáfogott olyan szépen énekelni, hogy akik meghallották a hangját, megfiatalodtak. Akinek gondja, baja volt, bánata, minden felejtette. Így repültek egészen a boszorkány házáig. A boszorkány kiállott az udvarra, a kezét a szeme felé tette, úgy nézte, hallgatta, milyen gyönyörűen énekel a madár. A legény meg a táltos lóval kétszer is megpergett körülötte. Csak azon vette észre magát a vén, görbe, csúnya boszorkány, hogy szép piros szoknyás menyecske vált belőle. Örömében még táncra is kerekedett. Majd mikor a város szélére ért a legény, biztatta a madarat. Énekelj, szép pelikán madaram, énekelj, a városunkba vagyunk. Hozzáfogott a madár énekelni, hogy égföld csengett, zengett bele. A népek kicsődültek az utakra, úgy hallgatták. A király is kijött a tornácra, úgy merezgette a szemét. Honnan szól a szép hang? Annak a nagyvárosnak a népe gondtalanul, boldogan, fiatalon él azóta is. A király is megfiatalodott persze. Volt öreg király, nincs öreg király. A király mindjárt nekiadta a lányát, meg a feli királyságát a legénynek. Nagy lakodalmat csaptak. Boldogan élnek, ha meg nem haltak.
1: Jó reggelt, hétalbók!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hasatokra süt a nap!
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
5: Petőfi Sándor, Füstbe ment terv. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
6: Petőfi Sándor, Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fám.
1: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Szervusztok gyerekek, Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadadi Adrien, Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat, talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb idebent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre, játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból, bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, Hát, ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik ujjra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek, és nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki se maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási na melyik ujjam volt játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett, és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman párok Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
3: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
4: Sziasztok! Én Kisfaludi Nóra vagyok, és egy jó kis nyelvtörőt Romhányi Józseftől a Róka és a Holló című verset hoztam el nektek. Téma és variációk. Róka és a Holló, megírta ez ópusz. Mindannyiunk előtt ismerős ez ópusz. Mégis elismétlem a témát pár szóval, majd megtoldom néhány variációval. A téma. Fencsicsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt fogyasztásra várván. Arra kószált búsan a ravaszdi róka, ki nem jutott sajthoz fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komorkedve, felújjongva tört fel mohó gyomornedve, és szólt álnok bájjal. Tollad, ó, be ékes, hogy madárkirály légy régen esedékes, és a neved holló, oly olvadó, omló, csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bír állat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét, vad rikácsolással tátotta ki csőrét. A sajt lehullott, erre várt a róka. Ezúttal elnyerte tetszését a nóta. Első variáció. A róka szájában egy jó darab rokfort. Megette a felét, de már az is sok volt. Komoran ült ott fenn a holló a hársfán, s megakadt a szeme mesebeli társán. Nosza, ő is rögtön ravaszkodni kezdett, fondorkodott tervet, s az eredmény ez lett. Ha ez nem ismeri Ezópusz meséjét, megadta a sors a sajtszerzés esélyét, és már is megszólalt cifra ódon módon. Ó, rókám, ne hidd, hogy táncsak gúnyolódom, királyi palásnál szebb vörhenyes bundád, le is nyúzzák rólad, mielőtt megunnád, mégis tekintélyed csorbítja a szégyen, hogy hangod megcsuklik fent a magas C-ben. Rókánk esértésre tágra tátva száját, cáfolatul tüstént üvöltött egy skálát. De meg kell jegyeznem erről az esetről, hogy a sajt a fára azért nem esett föl. Második variáció. Fencsicsült a holló, falt sok puszta dőrit, annyi maradt mégis majd lehúzza csőrit. Lent a rókánál egy jó nagy ementáli, de már falánk gyomra kezdett ellenállni. Hogy látta a hollót, ez megcsömörlött. Brr, még egy sajt, morgott. Vigye el az ördög! Hogy vagyunk? Szólt oda a holló ásítva, s a sajt lehullott a sejmes pázsitra.
8: Fúj! Vidd el! Nyöszörgött undorral a róka,
4: s amit tett, azóta nevezték el róla. Harmadik variáció. Éhesen gubbasztott hollónk a hárs ágán, s töprengett az idők változandóságán. Éppen arra kószált a bús sovány róka, sajt likat sem evett húshagyó kedóta. Megváltva a hollót, könnyesen sóhajtott. Mit ér ravasságom, ha neked nincs sajtot? Nincs, felelte a holló. Rég nem ettem sajtot, viszont dalolhatok, hogyha úgy óhajtod. Tudom, kedvedre volt múltkor is az ének.
8: Sajttal, szólt a róka, így kell a fenének.
4: Negyedik variáció. Fencsicsült a holló a dús hársfa ágán, csőrében trapista hivalkodott sárgán. Jött az éhes róka, látta, hogy a helyzet megegyezik azzal, amit Ezópusz jelzett. Szólt hát álnok bájjal, tollad ú, be ékes, hogy primadonna légy régen esedékes, és a neved hallga, hogy leng lágyan, holló. Csak hangod nyikorog, mint egy rozsdás olló. De hiába várta a ravaszdi róka, hogy sajtesőt hullat majd a holló nóta. Mi volt-e, mert nem várt, különleges, ritka, szerény, józan, okos hallgatásnak titka? Nem hajszolt a dicsvágy, sem nagyzási hóbort? Nem. Az igaz viszont, hogy fehér holló volt.
8: Ötödik variáció. Fenn a hollócsőrben egy szép kicsi kavargli. Gondolta a róka, jó lesz kicsikarni. S bár az ezópuszi helyzet elé tárult, csak felnézett szótlan, ácsorgott és bámult. Bámult sóvár szemmel, csendben, pedig tudta ravasz hízelgése könnyen sajthoz jutna. A holló csak várt odafent a hársfán, szeme kérdőn függött mesebeli társán. Miért hallgat a holló? Miért nem szól a róka, holott más a szokás 2000 év óta? A róka néma volt, a holló meg süket. Kérem elnézésüket.
9: Foci, foci, foci! Itt a labda, itt a hely, az a fontos, hogy figyelj! Foci, foci, foci!

0: foci, foci, foci!
1: Te is kaphat gólokat, egyet, kettőt vagy sokat.
0: Foci, foci, foci!
1: Jól teszed, ha számolod, akár adod vagy kapod, lehetsz vesztes vagy nyerő, jót játszottunk, ez a fő. Rúgd a kapba jól, kiáltsuk, mint hogy gól.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
1: Kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Most én mondok nektek egy mesét. Az okos szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta 7-7 ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfiak, hercegek, grófok, bárók, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan teddels, elésevedd legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen. A dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat. A királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van, miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. Na bezzeg, kacagott a királykisasszony. Felejte másik, se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne, kacagott a királykisasszony. Állj elé, te harmadik. Elé áll a szabócska, s mondja nagy bátran, a királykisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van, az pedig kétféle szín. Hely, lefittyent a királykisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska, egyéb is vár rád, van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve 1000 darabra szaggatja a szabócskát, de a szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a két hátulsó lábára állott, a két elsőt ölelésre tartotta, úgy ment a szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivette egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belét enni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyála szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót? Mit? Gúnyolódott a szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot. A medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a szabócskát. De, szabócska, nehéz-e a hegedülés? Gyermekség, mondotta a Szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a Szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a Szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen odacsavarta. No most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a Szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a Szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos intóba, azon ment a Szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabó legény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis Szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, Szabócska, mondotta a király kisasszony. De a Szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A Szabócska meg a király kisasszony az alatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Csukás Mese Rádió. Kívánom, hogy minden napotok legyen tele nevetéssel és boldogsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek! Én Dínyes Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Mi a gyerekekkel nagyon sokat éneklünk, de most egy szép mesét fogok nektek felolvasni. A Tülériák kertje. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Párizsban is jártál, Viktor, olvast el Muszorszki a feliratot. Egy kiállításra voltam hivatalos az Óra pavilonba. Az első pillanattól megfogott a kert varázsa. Antik nőalakok mindenfelé, mérnöki pontossággal elhelyezett tulipán ágyások és gömb alakúra metszett apró fácskák. A pavilonok előtt apródok álltak, figyelték az ünnepség helyszínét. Annyira más volt minden, mint Oroszországban. A gyerekek vidáman labdáztak, szüleik fűre terített takarókon ülve nézték őket. Akkor kezdtem el festeni. Az úti festőkészletemben mindig volt egy akvarelkészlet. A festékkockák tetején megszilárdult a parafinolaj, ahogy kinyitottam a dobozt, megéreztem a festék savanykás, fémes illatát. A szökőkútból merítettem egy csepp vizet. Leültem a szélére, és színes cseppeket tettem a papírra. Próbáltam gyorsan lefesteni a kacagó, labdázó gyerekeket. Az egész papír csupa csepp volt, kék, sárga és zöld. Azt hiszem, a kiállítás egészen feledhető volt. Bár ilyen szín kavalkádot ritkán lát az ember, mint ott. A festmények apró pöttyökből álltak, közelről teljesen értelmetlennek tűntek. Aztán, mikor távolabb álltam, hirtelen látni kezdtem. Napernyővel sétálgató asszonyok, játszadozó kiskutyák és vitorláshajók voltak a képeken. Ha a színeket nézzük, pompásan illett volna közéjük az én képem is, a kertben játszó gyerekekről. Muszorszki végig simított a festményem, de gyorsan elkapta az ujját, nehogy egy csepp a szökőkút vizéből nyomot hagyjon rajta.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csukási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
2: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, a Duna TV egyik műsorvezetője. És hát itt a nyár, a nyakunkon a kánikula, azt hiszem, hogy ilyenkor ezt nagyon-nagyon ki kell élvezni. Nyaraljatok, pihenjetek, töltődjetek sokat.
3: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, műsorvezető a Duna TV-n. Most pedig egy nagyon kedves kis mesét mondok nektek, melynek címe a Bőségmadara. Göbölyös Attila meséje. Egyszer volt, hol nem volt, egy eldugott kis faluban, ahol a föld szegényes volt, és az emberek épp hogy megéltek, történt egy különös eset. Egy nap egy ragyogó aranytollú madár szállt le a falu főterére. A madár nem csak szép volt, hanem varázslatos is. Amikor megszólalt, csilingelő hangja, mintha reményt és boldogságot hintett volna szét. A falusiak először félve közeledtek hozzá, de a madár barátságosan trillázott, mintha azt mondaná, ne féljetek, segíteni jöttem. A falu legidősebb embere, Ilonka néni, úgy döntött, hogy a madár szavait értelmezve követik, amit mondani akar. A madár a csőrében egy kis magot hozott, és azt a földre ejtette. Amikor a maga talajba hullott, azonnal szárba szökkent, és gyönyörű búzakalász nőtt belőle, tele érett szemekkel. A madár minden nap új magokat hozott, és mindenütt, ahol a magokat elvetették, bőséges termés nőtt. A falu földje, amely korábban szegényes és kopár volt, hamarosan zöldelt és aranysárgán hullámzott a szélben. Az emberek hálásak voltak a madárnak, és vigyáztak rá, mintha a saját családjuk tagja lenne. Ahogy telt az idő, a falu nem csak gazdaggá, hanem boldoggá is vált. Az emberek megértették, hogy a bőségmadara nem csak a termést, hanem a közösség erejét is elhozta nekik. Már nem csak a földjükről gondoskodtak, hanem egymásról is. Segítettek a rászorulóknak, megosztották a termésüket a szomszédos falvakkal, és minden évben ünnepséget rendeztek a madár tiszteletére. Egy nap a madár elrepült, de mielőtt eltűnt volna az égbolt kékjében, utoljára trillázott. A gazdagság nem csak a termésben rejlik, hanem a szeretetben és az összetartásban. Őrizzétek meg ezt a kincset! A falu ezután is virágzott, mert az emberek nem felejtették el a madár tanításait. És amikor valaki megkérdezte, hogy miért olyan boldogok, mindig azt válaszolták, mert megtanultuk, hogy az igazi bőség a szívünkben van.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Hallgass velünk te is ezt a dalt!
5: Sziasztok, én Panni vagyok.
6: Sziasztok, én pedig Máté.
5: Szia, Máté. Rajzolunk?
6: Igen. Vagy van egy sokkal jobb ötletem.
5: Igen.
6: Tudod, ma úgy keltem, hogy mennyire szívesen barkóbáznék veled megint egyet. Nincs hozzá kedved?
5: De persze, hogy van, ahhoz mindig van. Jó, gondolhatok?
6: Igen, igen, gondolhatsz te.
5: Jó, akkor gondoltam.
6: Már is?
5: Igen.
6: Neked nagyon gyorsan jár az agyad.
5: Hát, ma én így keltem.
6: Jó. Akkor... élőlény?
5: Nem.
6: Növény?
5: Nem.
6: Bútor?
5: Nem.
6: Állat?
5: Nem.
6: Növény?
5: Nem.
6: Ember?
5: Nem.
6: Tárgy?
5: Igen.
6: Jó. Akkor... használati tárgy?
5: Hát használjuk.
6: Használod?
5: Igen.
6: Mire használhatod ezt a tárgyat, Panni? Lássuk csak, miket szoktál csinálni. Meg tudod melegíteni a mikróban?
5: Meg tudom melegíteni a mikróban, de nem akarom.
6: Miért nem?
5: Mert megolvad. De, az a lényeg, hogy igennel vagy nemmel kell válaszolni.
6: Jó, bocsánat, csak túl jókat kérdezek. Akkor... fagyi?
5: Nem fagyi.
6: Hú, pedig de szeretem a fagyit.
5: Olvattan is?
6: Olvattam már, annyira nem. De az fagyi, az fagyi.
5: Az igaz.
6: Jó, térjünk egy kicsit vissza, mert elkalandoztam.

0: A mikróban megolvad és használati tárgy. Igazából minden megolvad, tehát nem vagyunk közelebb a célhoz.
1: Akkor kérdezz jobbat.
0: Igyekszem, Panni.
1: Jó, bocsánat, Máté.
0: Lássuk csak. Télen használjuk?
1: Akkor is.
0: Nyáron használjuk?
1: Akkor is.
0: Ősszel?
1: Akkor is.
0: Akkor gondolom tavasszal is.
1: Igen.
0: Jó, tehát nincsen évszakhoz kötve.
1: Nincs.
0: Napközben használjuk?
1: Igen. Fontos, hogy világos legyen.
0: Fontos, hogy lássuk? Ez egy kreatív dolog?
1: Nagyon kreatív.
0: És te szoktad ezt használni?
1: Igen. Most is legszívesebben használnám, csak te barkóbázni akartál. Bocs.
0: De azért remélem, hogy jól érzed magad.
1: Persze, hogy jól érzem magam.
0: Én is jól érzem magam. Na, várjál csak. Miket szokott a Panni csinálni? Varni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
1: Nem, bár varni is szeretek.
0: Kötni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
1: Nem, bár kötni is szeretek.
0: Hát azért te elég sok mindent szeretsz, Panni, nincsen egyszerű dolgom. De tudom, mit szeretsz még. Rajzolni.
1: Igen.
0: És ráadásul nagyon színesen szeretsz rajzolni. Színes ceruza?
1: Majdnem.
0: Majdnem. Festék.
1: Nem, de kenhető.
0: Ha kenhető, akkor az nem lehet más, mint a...
1: Igen.
0: Zsírkréta.
1: Pontosan! A zsírkrétára gondoltam.
0: Hú, és te milyen szépeket szoktál vele rajzolni?
1: Hát igen, köszönöm, tudom.
0: Egyszer rajzoltál egy kiskutyát, az gyönyörű volt.
1: Ti kitaláltátok volna?
0: Én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is.
0: Sziasztok!

0: Üzensz valamit Süsünek?
1: Mondnak Süsünek, hogy a kedvenc mesém a Süsü.
2: Szeretem holdgatni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. Ó, és ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Brekeke úrházassága. Benedek Elek verse. Aki elmondja, Fodor Imre. Megunta Brekeke a magányosságot, igen, megkívánta a szent házasságot. Megkívánta, háj, de hiába kívánta, mert béka kisasszony kik közül válasszon, valabár ezer is hideg volt iránta, mint a jég oly hideg, nem kellett senkinek. Bántotta Brekekét ez a nagy hidegség, Kuruttyországban, hogy senkinek se tessék, szörnyű haragjában magát frakba vágta, s addig meg nem állott, sehol meg se szállott, ment, mendegélt folyton, Tiszán túl, Dunán túl, hegyre föl, völgybe le, még bele is sántult. Míg rá nem talált a legszebb virágszára, aki valalánya cincogi királynak, mezei egerek hatalmas urának. Nagyot dobbant szíve a jó Brekekének, s szállott ajkáról az alábbi ének. Hős király leánya, szívemnek bálványa, a nevem Brekeke, ó mondjad, kelleke, örökös párodnak, míg a világ s két nap. Felelt a királylány, kinek hangja vékonyabb, vékonyabb a sejemszálnál, s szebb a citeránál.
2: Uram, bár magamat megtisztelve érzem, ajánlom magának, hogy más után nézzen. Vigye az írháját, rózsabokrétáját, van már nekem párom, éppen ide várom.
1: Szegény Brekekének arca nagyot nyúla, monoklia mögül, a könyv kicsordula, frakra, monoklira, vala nagy költsége, s haj, még nincs felesége, itt a mese vége.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgasd velünk a mesét, itt a Csukás Mese Rádióban.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzés így nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek felolvasni egy mesét. Paprika hercegnő, indiai tündérmese. Élt egyszer az erdőben két csalogány, akik nagyon szerették egymást. Egy napon a tojó azt mondta a társának. Zöld paprikát keres nekem, úgy ennék, a begyem korog. Az a kedvenc eledelem, s nem soká tojást is rakok. A hím madár azonnal elrepült, hogy zöld paprikát keressen. De mindegy volt, milyen messze repült, nem talált egyet sem. Egyszer csak egy dzsin kertjében találta magát, ahol gyönyörű paprikák teremtek. A fülemüle visszarepült a társához, és együtt visszatértek a kertbe, hogy jót lakmározzanak a paprikából. Azután a tojó smaragd zöld tojást rakott a növény tövébe, majd hazarepült. Ekkor a ház ura, aki 12 éven át aludt, egyszeriben felébredt, mert azt álmodta, hogy valaki megdézsmálta a szeretett paprikáját. Kirohant a kertjébe, és amikor megpillantotta a terméseitől megfosztott növényt, égtelen haragra gerjedt. De akkor meglátta a tojást, és olyan különösnek találta, hogy hazavitte, és gondját viselte. Néhány nap múlva a tojáshéj feltört, és egy smaragdzöld lányka ugrott elő belőle. Egy hatalmas, zöld paprika alakú smaragd medált viselt. Paprika hercegnő vagyok, mutatkozott be a dzsinnek, aki azonnal megszerette, és úgy nevelte, mintha a saját gyermeke lenne. Telt, múlt az idő, és Paprika okos és gyönyörű fiatal nővé cseperedett. A dzsin azonban aggódott. Nem soká elalszom újra, 12 évnyi álom vár, de téged, drága lányom, hátrahagynom nagyon fáj. Egy reggelen az ország királya az erdőben vadászott, a dzsin palotájának falához tévedt, és úgy döntött, átmászik rajta. A pompás kert és a paprika palánta mellett gubbasztó gyönyörű lány láttán elakadt a szava. Első látásra beleszeretett, és miután megtudta a lány nevét, azt mondta neki. Paprika, kérlek, gyere hozzám feleségül! Csak ha apám beleegyezik, felelte a lány. A dzsin nagyon örült a kérőnek, mert a király méltónak bizonyult a lánya kezére, és tudta, hogy a férfi vigyázni fog Paprikára, amíg ő alszik. Az esküvő után a dzsin újabb 12 évre elaludt, a pár pedig boldogan élt a királyi palotában, és napról napra jobban szerették egymást. Az udvarhölgyek azonban irigyelték Paprika boldogságát, és folyton ármánykodtak ellene. Szerencsére a hercegnőt megvédte a smaragd medálja, amelynek hatalmában állt felfedni mások szívének titkait. Az ékszernek köszönhetően képes volt leleplezni minden hazugságot és csapdát. Egy nap Paprika lement a folyóhoz, hogy megfürödjön, és a medált őrizetlenül egy sziklán hagyta. Az udvarhölgyek, akik követték őt, elrejtették és a királyhoz rohantak, hogy mindenféle hazugságokat hordjanak össze a feleségéről. Paprika igazából egy gonosz boszorkány, és meg akar ölni téged! A smaragdja nélkül a szegény hercegnő nem tudta bebizonyítani, hogy tévednek, ezért elszökött a palotából, és menedéket keresett a dzsin kertjében. Végül kétségbe esett könnyei felébresztették a dzsint hosszú álmából. Paprika töviről hegyire elmesélte neki, mi történt, és így kérlelte. Paprika palántává változtassál engem, e sok bántást, bút, bajt, nehéz elviselnem. A dzsint megindította a kérés, és teljesítette a lány kívánságát. Eközben a királyt szomorúság emésztette. Vágyódott a felesége után. Amikor ráébredt, hogy becsapták, elment a dzsin palotájába, hogy megkeresse Paprikát, de csak egy palántát talált ott, ahol először találkoztak. Ezért letérdelt, és keservesen sírni kezdett. Amikor a könnyei a növényre hulltak, füstfelhő szállt fel, és Paprika jelent meg a helyén. Megölelték egymást, de a lány azt mondta, nem akarok többé az udvarban élni, ahol a rossz akaróim gyűlölnek és bántani akarnak. Maradjunk itt, a gyönyörű kertben. Apám házában sokkal nagyobb biztonságban érzem magam. A király beleegyezett, és a dzsin egy-kettőre gyönyörű palotát varázsolt a kert falai közé, ahol a pár boldogan élt, amíg meg nem halt.
4: Thank you.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: Kedves gyerekek! Sebestyén Márta vagyok, néptalénekes. Nagyon szeretem a meséket, ráadásul a gyerekeim is nagyon megszerették, olyannyira, hogy kisebbik fiam, aki most már nagyon nagy fiú, minden este követelte, hogy mondjam el neki a sok nevű királyfi történetét. Most nektek is elmesélem. A sok nevű királyfi. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét, volt egy királyfi. Szép, ügyibe való legény volt ez a királyfi. Megakadt a szem rajta, az is volt, amit a tejbe aprítson. Megkiszem azt, hogy volt. De mikor miért ne, a jó Isten tudja, én nem. A szomszédország királya nem adta neki a leányát. Pedig az úgy láttam, mint ma, igaz hajlandóságot mutatott a királyfihoz. Hely, megszégyelli magát a királyfi erősen. Nem ismert hazamenni az ő országába. Ott maradt a király kisasszony országában, szállást vett a város végén egy vendégfogadóban, s onnét 4 álló hétig ki sem mozdult. Gondolkozott éjjel-nappal, törte a fejét, mit csináljon? Szerette volna visszafizetni a királynak a csúfságot. Egyszer aztán mit gondolt, mit nem? Felöltözött borbélegénynek, s ment egyenest a király palotája elé. Be akart menni az első kapun, de a kapus megállította. Hé, atyafi, megállj! Hogy hívnak? Engem Pálinkának, felelt a királyfi. Hely, ilyen-olyan adta, eltakarodj innét, hordult rá a kapus. Elódalog a királyfi, megy a második kapuhoz, de ott is megállítja a kapus. Mit akarsz? Hogy hívnak? Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, még ilyes valami nevet nem hallottam, mondta a kapus. Jó lesz, ha elkotródol, mert látom, hogy nem jóban jársz. Elkotródik a királyfi, de a harmadik kapunál is szerencsét próbál. Kérdi a kapus. Hogy hívnak? Engem 4 hét előttnek. No, mondja a kapus, hát ilyes valami nevet se ezelőtt nem hallottam, se ezután nem hallok többet. Mit akarsz? Mi a mesterséged? Borbélegény vagyok, s szeretném megberetválni a királyt. Tudom, hogy még úgy senki meg nem beretválta. Megemlegetné halál a napjáig. Hát, ha olyan híres borbé vagy, akkor csak eredj be Isten hírével. Jó kenyered lesz a királynál. Bemegy a királyfi, de nem ment egyenest a királyhoz, hanem először befordult a konyhára. Kérdi a szakácsné, kit keres maga lelkem? Mi a neve? Macska az én nevem, kincsem szakácsné. Ó, hogy a macska rúgja meg, de különös neve van. Itthon van-e a király kisasszony? Itthon biz a lelkem, ki se mozdul a szobájából, sír éjjel-nappal. Ugyan miért sír? Mert nem adták ahhoz a királyfihoz, aki itt járt 4 hét előtt. No, én éppen attól a királyfitól jövök. Levelet hoztam a király kisasszonynak, tudom, megvigasztalódik, ha elolvassa. Csak vigye, lelkem, vigye! Megmutatta, hogy merre menjen, de a királyfi visszafordult az ajtóból. Hallja, kincsem szakácsné, mi lesz vacsorára? Majd visszajövök. Túrós, rétes lelkem, csak jöjjön, jó szívvel várom. Azzal elment a királyfi. Keresztül sompolygott vagy 24 szobán, úgy találta a király kisasszony szobájára. Hát, csak ugyan igaza volt a szakácsnénak. Most is sírt a király kisasszony, vörös volt a szeme a sok sírástól. Jó napot, szomorú király kisasszony, köszöntötte a királyfi. Megijedt a király kisasszony, nagyot sikoltott. Jaj, ki vagy, mit akarsz? Túrós, rétes a nevem, felséges király kisasszony, meg ne ijedj tőlem. Túrós, rétes? No, még ilyen nevet csepettem világ életembe, mondta a király kisasszony, s olyan lelkiből kacagott, hogy csengett belé a palota. Hát miért jöttél, túrós, rétes? Kérdezte a király kisasszony, mikor jól kikacagta magát. Nézd meg jól, király kisasszony, nem ismersz meg? Hely, de még csak most sikoltott nagyot a király kisasszony. Jaj, hogy mertél ide jönni? Vége az életednek, s az enyémnek is, ha megtudja az apám. No, de mit csináljon? Nem volt szíve, hogy elkergesse a királyfit, s ott is maradt az estig, Beszélgettek édesen, kedvesen, s tanakodtak, hogy mit lehetne a király szívét megfordítani. Este aztán elbúcsúzott a királyfi, ott hált a konyhán, de sem neki, sem a király kisasszonynak egész éjjel nem jött álom a szemére. Reggel megy be a királyné a leányához, látja, hogy milyen halovány az arca, összecsapja a kezét. Jaj, lelkem, leányom, mi bajod esett? Mondja a király kisasszony. Nem esett nekem semmi bajom, édesanyám, csak nem tudtam aludni a túrós rétes miatt. Ez alatt a királyfi bement a királyhoz, és ajánlotta magát, hogy csak fogadja fel udvari Borbénak, mert ő úgy beretvál, ahogy még Borbé nem beretvált, amióta áll a világ. Hogy hívnak? Kérdezte a király. Ilyes valaminek, felelt a királyfi. No, ilyes valami. Hát írd le a hajamat, és beretválj meg. Ha megtetszik a munkád, úri dolgod lesz az én udvaromban. Leül a király, a királyfi meg hajnyírásnak lát, de csak fél oldalt vágta le haját, s beretválni is csak fél oldalt borotválta meg. Aztán se szó, se beszéd, lecsapta az ollót meg a beretvát, kiugrott az ajtón. Felszökik a király, szalad a tükörnek, nézi magát, s nagyot ordít, szörnyű égtelen volt a feje. Megállj, kazember, megállj! Ordított a király, szaladt szobáról szobára. Először is a lányával találkozott. Nem láttad ilyes valamit? Jaj, nem láttam én semmit, nem is látok a szememmel. Egész éjjel nem tudtam aludni túrós rétes miatt. Szalad a király a konyhára. Nem láttad ilyes valamit? Nem láttam, felséges királyom, de macska éppen most szaladott el. Megbolondult a keze? Mind félre beszélnek. Szalad le a harmadik kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Ilyes valamit nem, de most futott erre 4 hét előtt. Bolond! Ordított a király, s nagyot ütött a kapusra. Szalad a második kapushoz. Nem láttad ilyes valamit? Bizony láttam, felséges királyom. Éppen most futott az első kapu elé. No, végre hallok okos beszédet is. Szalad az első kapushoz. Az ott fetrengett a kapu előtt, s nagyokat nyögött. A királyfi vágta földhöz, mert nem akarta kiereszteni. Láttad ilyes valamit?
2: Nem láttam, felséges királyom.
1: Hát miért fekszel a sárban?
2: Mert a pálinka levert a lábamról.
1: Szedte vetteg az embere. Hát annyi pálinkát iszol, hogy lever a lábadról? Szúdarul elpáholta a kapust, s visszaszaladt a palotába. Ott aztán lassanként kitudódott, hogy a királyfi volt az ármányos Borbé. Na, mit tehetett a király? Gondolta, még erősebben csuffá teszi a királyfi, inkább neki adja a leányát. Egyszeriben üzentek, csak jöjjön bátorsággal, neki adják a király kisasszonyt. De jött is a királyfi mindjárt, s még aznap megtartották a lakodalmat. Holnap legyen a vendégetek a sok nevű királyfi.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Tamás Zsuzsa, amikor Ciszt behamták. Számos oka lehet annak, hogy egy plüssmacskát Cisztnek hívjanak. Például, ha a gazdája még kicsi, és nem akarózik neki kimondani cica. Vagy, ha a gazdájának anyukája hegedű tanár, aki otthon is fogad tanítványokat, és sűrűn hangzik el, fisz, cisz, gisz, dis, ajsz, ejsz, hisz, vagy ha egyszerűen ez a neve. Cisz esetében éppen erről volt szó. Erről mind egyszerre. Cisz egyébként nem közönséges plüssmacska volt, hanem Kissaci plüssmacskája, egyébként pedig Kesztyűbáb. Kissaci kezére még nagy, apáira kicsi, épp anya kezére illett. Épp anya kezére, épp Kissaci kezébe. Kissaci imádta szorongatni, szagolgatni, elalvás előtt a szemére borítani. Anya csak akkor vette a kezébe, pontosabban a kezére, ha baj volt. Olyankor Cisz félig anya hangon bármit el tudott magyarázni, amit anyának és apának nem sikerült. És mindig meg tudta vigasztalni Kissacit. Egyszer azonban éppen az volt a baj, hogy Cisz eltűnt, elveszett. Ez nem is baj, ez tragédia. És éppen ekkor nem lehetett hozzábújni, éppen ekkor nem mondhatott semmi vigasztalót. Kissaci életének egyik legszomorúbb napja volt ez. Pedig nagyon is vidáman indult. Anyával elhatározták, hogy felülnek a kedvenc buszukra, és lebuszoznak a kedvenc könyvvásárukra. Na jó, Kissaci még nem sok könyves forgatagban vett részt, ha csak nem számoljuk a tavaly karácsonyi tömeget a könyvesboltban, de azért ő is remek ötletnek tartotta a buszozást, főként, hogy anya azt ígérte, keresztül mennek az Oroszlános hídon. Kissaci szerette az Oroszlános hídat, még ha kicsit tartott is az oroszlánoktól. Nem behamnak? Kérdezte egyszer még kisebb korában, és ez szállóigévé vált a családban. Nem behamnak, ígérte például anya apának, amikor állásinterjúra készült, és apa már is jobb kedvel lépett ki az ajtón. Anya fenyegetően is tudta mondani, most már behamlak, de senki nem ijedt meg tőle igazán. A tanítványai ilyenkor elnézően mosolyogtak, Kissaci pedig előzékenyen oda nyújtotta a karját, mert kifejezetten szerette, ha anya egy kicsit behamta. Szóval anya azt ígérte, hogy keresztül buszoznak az Oroszlános hídon, és ez önmagában remek mókának ígérkezett. Kissaci már az alagútban elkezdett izgulni. Mindjárt jönnek az oroszlánok. Hiába tudta, hogy csak szobrok, egy kicsit még mindig fél tőlük, de Cisz olyan viccesen bújt az ölébe, és olyan gyámoltalanul nyávogta, hogy fél a behammolástól, hogy Kissaci azonnal nagylánynak érezte magát, és kedvesen súgta Cisz fülébe, ne félj! Az alagút sötétje egyre világosabb lett. Kissaci egyre szorosabban ölelte Ciszt. Amikor a busz begördült a megállóba, anya felkiáltott. Ott van apa! És egy hirtelen ötlettől vezérelve leszálltak. Apa épp hazafelé biciklizett, az út másik oldalán taposta a pedált. Kissaci hiába kiáltott neki, a hangja elveszett a forgalomban. Talán a körforgalom közepén fejüket kecsesen forgató virágok intettek apu felé, vagy az egyik oroszlán farka lendítése volt, netán a Duna felől jött egy könnyű sóhaj. Bármi volt is, valami arra késztette apát, hogy felpillantson az elmélyült kerekezésből és balra nézzen. Ekkor vette észre anyát és Kissacit. Még éppen fel tudott gurulni a járdára, kicsit lihegve és nagyon mosolyogva várta be őket. Hát ti, kérdezte csodálkozva, gondoltuk, lenézünk a könyvvásárra, de az is jó, ha csak sétálunk egyet, mondta anya. Akkor gurítsuk haza ezt a király kisasszonyt, javasolta apa, és beültette Kissacit a biciklire szerelt gyerekülésbe. A hintó előállt! Kissaci szeretett a gyerekülésben utazni, legalábbis egy ideig. Mire hazaértek, már épp nem szerette annyira. Kicsit unta az ötyögést, kicsit nyomta az ülés a popsiját, kicsit nyűgös is volt, nagyon nyűgös volt.
2: Cíz!
1: Motyogta a szemét dörgölve. Anya elsápadt. Egy ideig szó nélkül kutatott a táskájában, aztán remegő hangon így szólt.
2: Nem tudom, hol van Cíz. Attól félek, fennmaradt a buszon.
1: Apa felváltva fürkészte anya és kis Saci arcát, vajon kit kell hamarabb vigasztalni.
2: Cíz?
1: Kérdezte kis Saci, de nem sírt. Anya szeméből viszont kigördült egy könycsepp. Visszamegyek a megállóba, körülnézek, mondta apa. Ti addig próbáljatok meg pihenni. A délutáni pihenő még csak-csak sikerült Cíz nélkül, mert kis Saci olyan fáradt volt, hogy szinte azonnal elaludt. Apa viszont rossz hírrel tért haza. Nem találta meg Cízt. Az este keservesen indult, és úgy is folytatódott. Kis Saci sírt. Másik cica nem volt jó. Másik kesztyűbáb nem volt jó. Mese Cízről nem volt jó. Anya szerint sem volt jó, neki is rögtön sírhatnék ja támadt. Még leginkább anya volt jó, a karjában el lehetett aludni valahogy. Apa megígérte, hogy reggel újra legurul az oroszlános híthoz, és tűvé tesz minden négyzetcentimétert, hát ha leszálláskor hagyták el Cízt. Ha pedig a buszon maradt, érdeklődik a talált tárgyak osztályán is, biztos van ilyen. Másnap reggel apának első dolga volt nyerekbe pattanni, és ígéretéhez híven tűvé tenni az oroszlános híd előtt minden négyzetcentimétert, amerre csak anya és kis Saci járt, sőt, még azt is, ahol nem. És milyen jól tette, hogy egy kicsit jobban körülnézett. Cíz ott lapult a 0 kilométer kőben, onnan kukucskált kifelé. Kicsit, mintha piszkosabb lett volna, mint általában, de kétségtelenül ő volt az.
2: Hát téged aztán jól behamtak, nevetett apu, és olyan gyorsan tekert haza Cízzel, hogyha ez egy kerékpárverseny lett volna, egészen biztosan megnyeri.
1: Cíz csodálatos megkerülése után apa és anya megbeszélte kis Sacival, hogy Cíz többet inkább nem utazna sem buszon, sem villamoson, inkább mindig megvárná kis Sacit az ágyban, mert nem biztos, hogy még egyszer ekkora szerencséje lenne. Viszont apa is és anya is remek történeteket eszelt ki, hol is járt Cíz azon a bizonyos éjszakán, amit kis Sacitól távol töltött. Anya meséjében Cízt az egyik oroszlán vette észre a hídról. Megvárta, amíg elnéptelenedik az utca, leszökkent a hídról, hatalmas tappancsain kecsesen odalépdelt hozzá, kitátotta a száját és... Behamta? Kérdezte kis Saci.
2: Épp csak egy icipicit, felelte anya. Épp csak, hogy óvatosan megfogta a grabancánál, így emelte fel a kicsi macskát a földről. Tudod, az az oroszlán távoli rokon a Cíznek. Hiszen ő is macska. Nagy macska. Ezen kis Saci szívből nevetett. Apa meséjében pedig Cíz egészen különös kalandokba keveredett. Utazott térben és időben, a 0 kilométer kő pedig nem volt más, mint egy időkapu, amely behamta, kérdezte kis Saci.
1: Be! Vágta rá apa, de rögtön meg is magyarázta, hogy ez az erős gravitáció miatt történt, és Cíz inkább csak beleszédült a nagy nullába, minden esetre egyáltalán nem fájt neki, és aztán egy másik dimenzióban találta magát, ahol... Apa hosszasan mesélt a másik dimenzióról, anya pedig Cíz távoli rokonairól. De bármilyen izgalmas volt is Cíz oroszlán szájban megtett városnézőkörútja, bármilyen szédítő a csillagközi utazása, mindkét mese csak egyféleképpen érhetett véget. Cíz csak ámult, bámult, de egy idő után már nagyon hiányoztál neki.
2: Nagyon?
1: Kérdezte kis Saci.
2: Nagyon,
1: felelte egy emberként apa és anya. És akkor kis Saci ásított egy akkorát, hogy majd behamta őket, és Cízt átölelve álomba szenderült.

csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

Na, az szokott lenni kiskalász koncerten ilyenkor, hogy a közönség teljesen spontán magától bekiabálja azt, hogy kiskalász, azaz mi. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy én 3-ig számolok, és ti a képernyő előtt, úgyhogy még a szomszéd utca is hallja, azt kiabáljátok, hogy kiskalász. Figyelem! 1, 2, 3, kiskalász! 1, 2, 3!

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ma is hoztam nektek egy izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Ez az apró, színes barát mindig ott lapul az asztalon, a polcon, a táskádban, és ha jól figyelsz, sok érdekes dolgot mesél. Néha kicsi, néha nagy, de mindig kész a szórakozásra és a sok érdekes kalandra. Ha kinyitod, rengeteg titkos dolgot találhatsz benne. A lapok között gyakran csodás képek, illusztrációk bújnak meg. Mi lehet ez? Találd ki! Igen, ez a könyv! Nagyon örülök, hogy együtt találgattunk. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője, és gyerekkoromban a nyarakat a nagyszüleimnél töltöttem, akik nagyon sok mesét olvastak nekem. Szerintem nincs is annál jobb, mint egy fa árnyékába leheveredni egy nagy tál cseresznyével, vagy egy nagy szeleddínnyével, és meghallgatni egy érdekes történetet. Úgyhogy nektek is ezt javasolom, hogy ha már tudtok olvasni, akkor esetleg fogjatok egy mesekönyvet, és olvassatok valami szépet, vagy kérjetek meg a szüleiteket, hogy olvassanak nektek. Vagy hallgassátok a Csukás Mese Rádiót!

0: óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
1: Kutyavetye lakásavatóbuliban volt.
0: Róka Robiéktól jövök, lakásavatóbuliból. Alig fértünk el, mert a lakásuk egy szűk lyuk. Bezzeg Mangusta Gusztávéké. Az ő lakásuk nagyon izgi. Igazi labirintus. Olyan, mintha egy játszóházban élnének, mert állandóan bujócskáznak. Préri kutya Paliéknál is jól működik ez az útvesztős építészeti megoldás. Kiváló járatokat tudnak fúrni az orrukkal és a mancsukkal. A bejáratnál pedig mindig áll egy őr, aki szól, ha idegen közeledik. Ha pedig a préri kutyák kinövik a régi kéklyüket, egyből beköltözik Üregi Ursula, aki egy bagoly. A nevéből is kiderül, hogy fára fészkelés helyett inkább üregekben vert anyát. Biztosan tériszonyos kicsit, csak nem meri bevallani. Na, és a ti alagútrendszeretek hogy néz neki?
2: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának. Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
3: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
4: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
2: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
6: Szevasztok, gyerekek! Halász Judit vagyok, én mesélek nektek. Szepes Mária, a beszélő fa. Kati néni kicsi házát nagy kert vette körül. A kert lenyúlt egészen az aranyfövenyes Balatonpartig. Kati néni őszes hajú, kékszemű, fiatal arcú néni volt. Nagyon örült vendégeinek. Tiszta, fehér bútorzatú szobába vezette őket. Szervusz, Pöttyös Panni, vagyis szia! Emelte fel magához, és megcsókolta. Közelről még kékebb volt a szeme, olyan kék, mint a Balaton vize. Honnan tetszik tudni, hogy engem Pöttyös Panninak hívnak? Kérdezte Panni csodálkozva. Nyomoztam utánad. Kikérdeztem a fecskéket. Azok repülés közben mindent megtudnak, ami a gyerekekkel történik. Ezt igazán tetszik mondani? Kérdezte Panni bizonytalanul. Nem igazánból. Azért mondom, mert így érdekesebb. Lehet, hogy a nagymamád írta meg nekem. Szeretek mindent tudni a barátaimról. Pannit büszkeség fogta el. Kati néni a barátjának nevezte. Sok barátja van Kati néninek? Nagyon sok. Kati néni letette Pannit a földre, és az ujjain kezdte számolni. Elsősorban minden fa, virág, Szent János bogár és tücsök a kertben. A csillagok az égen meg a hold. Azután persze a kis állatok. Azok különösen bizalmasak hozzám, minden titkukat elmondják nekem. Milyen kis állatai vannak Kati néninek? Kérdezte Panni izgatottan. Kati nénit percről percre érdekesebbnek találta. Majd később bemutatom őket, ígérte Kati néni. Nagymama szép kék, fehér pöttyös napozót adott Pannira, meg a pöttyös Panni babára, és mindannyian kimentek a kertbe, amely tele volt lombos fákkal, mosolygó gyümölcsökkel és nevető virágokkal. A sok szép balatonparti kert közül ez volt a legszebb. Nagymama elárulta, hogy Kati néni kertje azért ilyen szép, mert érti a növények beszédét, és így minden bajukon segíteni tud. Hogy beszélnek a növények? Úgy, mint az emberek? Kíváncsiskodott Panni. Egészen másképp. Felelte nagymama helyett Kati néni. Ha szomjasak, leveleik megráncosodnak, elsárgulnak. Ha betegek, szárukat vagy ágaikat bágyattan lecsüggesztik. Ha egészségesek és örülnek, akkor vidáman, frissen ágaskodnak. De még sok ilyen jelbeszédük van. Mindent el tudnak mondani magukról. Én is szeretném megérteni. Tessék megtanítani rá, kérlelte Panni. Szívesen, mondta Kati néni. Nézz fel erre a sárga varaszkfára. Tudod, mit kiabál rajta a sok-sok aranyvörös gyümölcs? Mit? Érettek vagyunk, édesek vagyunk. És tudod, mire kéregem a varaszkva? Mire? Arra, hogy szabadítsam meg a sok gyümölcstől, mert nagyon fáradt a tehertől. Látod? Az ágai mélyen lehajoltak, és majdnem letörnek. Ők sajnos nem értik, amit én beszélek, ezért nem mondhatom meg nekik, hogy a születeléssel téged vártunk. Most aztán boldogok lesznek az ágak, hogy megszabadulhatnak ettől a sok édes súlytól. Letetszik szedni a gyümölcsöket? De leám, ma délután lesz a baraszk szüret. Én is segíthetek? Persze, mindenkit befogunk a munkára. Az alsó ágakról te fogod leszedni a barackot. Majd adok egy kosarat, és abba vigyázva belerakod. De enni csak annyit szabad belőle, amennyit a nagymama megenged, különben megfájdul tőle a gyomrod. Panni fél lábon ugrált örömében, és torka szakadtából kiabált, juhú, juhú, haj, haj, haj. Azután sebesen forogni kezdett, és közben észre se vette, hogy már nincs egyedül, hogy nagymamán és Kati nénin kívül még két fontos valaki jelent meg a színen. Ezt a két fontos valakit nyilván az ő kiáltozása csalta össze. Az egyik borzas, fekete kis pulikutya volt, a másik apró, zsemleszínű, nagyfülű, lilaszemű cica. A kiskutya ugatott, Panni teletorokból kurjongatott, a cica pedig hátát felpupozva körülugrálta őket. Elég, elég, fogta be fülét a nagymama. Kati néni hangosan nevetett.
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Bálint Ágnes. Giduci és a támadók. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Giduci kint ült a ház előtt a fűben és várt. Várt valakit, aki őt bántani akarja, aki őt meg akarja támadni, s akit ezért ő úgy felöklelhet, hogy átrepül a patakon. Már órák óta ült itt, és nem jött senki, leszámítva egy darazsat, de Giduci már tudta, hogy a fullánkos darazsakkal nem ajánlatos kikezdeni. Milyen jó volna, ábrándozott Giduci, ha jönne az öreg nyugdíjas tigris, és haragudna rám valamiért, és bántani akarna, akkor én úgy megöklelném, hogy hármat bukfencezne. Fél óra múlva, krákogva, köhécselve arra jött a vén nyugdíjas tigris. Lassan csoszogott, nagy sárga szemével szelíden nézett Giducira, és egyáltalán nem látszott rajta, mintha bárkit és bármit bántani akarna. Giduci illedelmesen köszönt az öreg tigrisnek, és szíve mélyén nagyon örült, hogy az őt nem akarja bántani, mert bizony a tigris még így öregen, görnyetten is olyan hatalmas és félelmetes volt, hogy Giducinak minden öklelhetnékje elmúlotta, hogy ránézett. Később Farkas Fufu is arra jött, a villogó szemű farkaskölyök, akit Giduci magunk közt szólva ki nem állhatott. Farkas Fufu ugyanis jóval nagyobb volt, mint ő, és mikor nevetett, látni lehetett éles fehér fogait. Farkas Fufu vidáman fütyörészett útközben, és mikor odaért Giducihoz, nagyot ütött a fejére. Ha valaki más ütött volna a fejére, valaki kisebb, valaki szelídebb valaki, akinek nincsen ilyen éles foga, Giduci bizonyára úgy érezte volna, hogy az a valaki őt bántani akarja. Farkas Fufuval kapcsolatban azonban Giducinak nem voltak ilyen érzései. Egész határozottan úgy érezte, hogy bár Farkas Fufu akkor már a fülén is csavart egy nagyot, mondom, egész határozottan úgy érezte, hogy a farkaskölyök részéről ez csak baráti kedveskedés, pajtáskodás. Farkas Fufu már messze járt, és Giducinak még mindig sajgott a füle. Fufu után nézett, és Fufu a távolban már csak egészen kicsinek látszott, akkorkának, mint az öklöm. Lehet, hogy mégis bántani akart, töprengett Giduci a fülét tapogatva. Ennyi, de kár, hogy nem jutott előbb eszembe. Úgy megökleltem volna, hogy hármat bukfencezik. Javában sajnálkozott, hogy ennyi, miért is nem jutott ez előbb az eszébe, mikor megjelent Barika. Giduci nagyon megörült. Szia, Barika, gyere játszani! Barika gyanakodva nézte. Mit akarsz játszani? Megint olyat, mint tegnap, hogy öklelsz? Nem, ez most egészen más játék lesz, mondta Giduci. Várj, mindjárt elmagyarázom. Azt fogjuk játszani, hogy te haragszol rám valamiért, és bántani akarsz. Butaság, bégetett Barika. Én nem haragszom rád, és nem is akarlak bántani. Tegnap nem mondom, tegnap haragudtam, de ma már nem. Persze, tudom, mondta Giduci, de értsd meg, hogy csak játékból kell rám haragudnod. Barika gondolkozott egy kicsit, nem volt túlságosan éleseszű kis bárány, de azért megértette, hogy csak játékból kell haragudnia. Jó. Mondjuk, hogy haragszom rád játékból, mondta Giducinak, csak azt nem értem, hogy mi ebben az érdekes. Azt majd meglátod, mekegte Giduci. Minden esetre néz rám nagyon, de nagyon csúnyán. Miért kell nagyon csúnyán néznem? Kérdezte Barika értetlenül. Jaj, de buta vagy, kiáltott Giduci türelmefogytán. Azért kell csúnyán nézned, hogy én kiolvashassam a tekintetedből, hogy bántani akarsz engem. Eszem ágába sincs téged bántani, szólt Barika jámboran. Miért is bántanálak? Giduci nagyot fújt. Borzasztó, hogy milyen értetlen alak vagy. Hát már elfelejtetted, hogy haragszol rám. Én? Nézett rá Barika kerekre nyílt szemmel. Giduci majdnem kiugrott a bőréből. Hiszen megbeszéltük, hogy játékból haragszol rám. Igen, igen, tudom már, sietett Barika mondani, nehogy Giduci ostobának tartsa. Csak azt nem értem, miért akarod, hogy bántsalak is? Dehogy akarom, kiáltott Giduci. Én csak azt akarom, hogy csúnyán nézzél, mintha bántani akarnál, de nagyon csúnyán nézzél. Minél jobban magyarázta Giduci, Barika annál kevésbé értette ezt az újfajta játékot. A békesség kedvéért azonban úgy tett, mintha értené, és összeráncolta a homlokát, hogy olyan csúnyán nézzen Giducira, amilyen csúnyán csak bír. Most jó, mondta Giduci elégedetten, és leszegte a fejét, hogy megöklelje. Persze csak játékból, ezt a gonosz kis bárányt, aki persze szintén csak játékból haragszik rá, és bántani akarja. Mielőtt azonban az öklelésre került a sor, Giducit valaki fülön csípte. Ez a valaki kecskemama volt, aki éppen akkor jött haza, és minden szót hallott. Gyere csak haza, fiacskám, mondta csendesen. Majd otthon megbeszéljük ezt a dolgot. Azzal hazaterelte Giducit. Barika csalódottan nézett utánuk. Sajnálta, hogy nem derült ki, mi a játék befejezése. Akár hogyan törte is a fejét rajta, kis birka eszével nem volt képes kitalálni.
0: A Giduci és a támadók című mesét hallottátok.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Au! Ez megcsípett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor

0: Bocsi.
1: Szólásmondások.
0: Képzeld, mi történt?
2: Na, mesélj.
0: Anyukámnak el kellett utaznia néhány napra, és megkért engem és a tesómat Lilit, hogy lehetőleg ne forgassuk fel a házat.
3: Remélem, szót fogadtatok.
0: Hát, az első nap még rendben ment minden, de aztán kipakoltuk a játékos szekrényt, a plüssöket a szoba közepére halmoztuk, és az ágyról ugráltunk a kupacba. Aztán nem volt kedvünk rendet rakni, de apa sem mosogatta el a koszos edényeket.
3: Na, szép dolog, mondhatom. Ha nincs otthon a macska, cincognak az egerek.
0: Az mit jelent?
3: Azt, hogy amikor a szülő vagy a főnök, aki figyel ránk, nincs ott, akkor mások bátrabbak lesznek, és olyat csinálnak, amit előtte nem mertek volna.
0: Mint mi a plüssökkel és apa az edényekkel.
3: Pontosan. Amíg anya a macska, addig minden rendben van. De amikor el kell mennie, az egerek akcióba lépnek.
4: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról. És arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak. Ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
6: A Quincunba tudom, hogy Óbudánban megyek.
5: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Türbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony, híres fürdő. Sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda. A magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát Mirmur ugyan nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunapartról fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi. aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen mirmúrik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett Aquincumig. Mirmurék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmur kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzáképzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmur gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csupa rom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden. Például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmur elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt. Biztosan voltak macskák is, mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
1: Meg kutyák is.
5: Mirmur felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Egy vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
1: Hopp, pardon, téglajári megállónak hívnak.
5: Lehet nevetni, de Mirmur nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
1: Nem tehetek róla, mondta. Ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak? És mit kereseli?
5: Mirmur is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
7: Mirmur a nevem. És éppen nyomozok. De ez maradjon kettőnk között.
5: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
1: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? És kit keresel?
5: Mirmur intett.
7: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
5: A romokra nézett, és kiavította magát.
7: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
5: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
1: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
5: Mirmur fölényesen legyintett.
7: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
5: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmur suttogva mondta.
7: A jelet keresem, amit Oriza Triznyák hagyott.
1: Hol?
5: Suttogott téglagyári megálló is.
7: Itt valahol,
5: mutatott körbe Mirmur.
7: A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni, az ó betűből. Én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
5: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mirmur szem elől, Mirmur körülnézett, hogy
7: mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza triznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mirmur nézte, vajon mit jelenthet? Egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott. Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra! Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját. Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét. Hol van? Kérdezte Mirmur nagyot nyelve. Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között. Mirmur legyintett.
8: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
7: Majd a kutya után kiáltott.
8: Nyáú, a jeleket nem esszük meg!
7: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mirmur fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
4: Csukás Mese Rádió. Hallottátok már, hogy zenél a nyár? Reggel a madarak ébresztenek bennünket. Csicsergés, füttyök, rövid és hosszú dallamok hallatszanak. Van, amit könnyű felismerni, és van, amit csak figyelünk, mert nem tudjuk, melyik madáré. Te szoktál figyelni madárhangokat reggelente? A virágok szirmai között apró méhek szorgoskodnak. Zümmögve repülnek egyik virágról a másikra, és közben virágport gyűjtenek, amelyekből később méz készül. Néha egy pillangó is elrepül mellettünk. A fák levelei halkan susognak, amikor fúj a szél. Jó ilyenkor egy kicsit megállni és figyelni, mi minden történik körülöttünk. És amikor este lesz, a nyár sem halkul el teljesen. A békák a tóparton koncertet adnak. A tücskök a bokrok között ciripelnek, mintha mindenki része lenne egy nagy nyári zenének. Ha ilyenkor csendben maradsz egy pillanatra, lehet, hogy te is észreveszed, mennyi hangja van a nyárnak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványolómalom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpangjon vad folyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk, partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövihalat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a méből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a faragács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe fúrtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyók a régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szurduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálatom. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búza szemmel. Beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgónk csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma. S a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
Hát egyszer csak minyamányi otterem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy Mányi s Minya cseppet sem volt Nyányi Minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg Minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem oly jót. Mányinak jutott a másik, Minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagymérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty. Petty.
2: Láttam én egy petty meget, ott lakott egy hegymeget Afrikában, Indiában.

0: s folyton újra egy meg egy, ebbe kell, hogy megkebedj.
1: Szólt a pegy meg egy magához, hisz fölöttébb senyvedett, ott a messzi hegy meget, Afrikában, Indiában.

0: Petty. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Antan Vénusz, szóraka Vénusz, szóraka tiketuka, ala bala bim bambusz. Te vagy az a Vénusz.

0: Mesés délelőttöt. Tartsatok velünk ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István, az igazmondó vakondok. Lackó ment óvatosan lépkedett. A szemét is merezgette, de nem látott senkit. Majd megállt és halkan megszólalt. Hó, ho-hó,
2: van itt valaki?
1: Egy bársonyos, szelíd, meleg hang válaszolt. Van.
2: Jó napot kívánok, köszönt Lackó a hang irányába.
1: Nem jó, mondta a bársonyos hang.
2: Mi nem jó? Kérdezte Lackó meglepődve. Amit mondtál,
1: korholta a bársonyos hang.
2: Ugyanis éjszaka van, és így nem kívánhatsz jó napot. És ha nem kívánhatsz, nem mondhatod, hogy kívánok. Látod, mennyi kalamajka van egy apró füllentésből is? Mindig igazat kell mondani.
1: Egy másik szelíd hang is megszólalt.
2: Legjobb az egyenes út.
1: Lackó erőltette a szemét, összehúzta, majd kerekre nyitotta. S végre meglátta az igazmondó vakondokat. Hárman voltak, egymás mellett áldogáltak.
2: Bocsánat, mondta Lackó, jó éjszakát kívánok.
1: A harmadik vakond is megszólalt.
2: Így már mindjárt más. Ugye, hogy milyen jó érzés, ha az ember igazat mond? Könnyű a lelke, tiszta az elméje, bizony.
1: Legjobb az egyenes út, tette hozzá a második vakondok.
2: Úgy bizony, bólogatott az első vakondok.
1: Lackó nézegette őket, s úgy érezte, tisztán érezte, hogy

0: ha valóban okunk van sírni. A harmadik vakondok lassan ingatta a fejét, mintha pontot akarna tenni a mondatok végére, de nem találja el elsőre, majd így szólt. Mi vagyunk az igazmondók, és nem füllentünk.
1: Kicsit se? Kérdezte Lackó.
0: Kicsit se, mondta a harmadik vakondok.
2: Soha,
0: erősítette meg a második vakondok. És te? Kérdezte az első vakondok. Lackó őszintén válaszolt, vagyis megmondta az igazat.
1: Én szoktam. Néha. Itt-ott. Nem tagadom.
0: A harmadik vakondok szigorúan válaszolt, habár a hangja továbbra is bársonyos maradt. Helytelen. A második vakondok is szigorú lett.
3: Legjobb az egyenes út.
0: Az első vakondok is szigorú lett.
1: Mert jegyezd meg, a hazugembert könnyebb utolérni, mint a sántakutyát.
0: Lackó nem tudta, hogy viselkedjék ennyi korholás után. Majd szerencsére újra eszébe jutott a három nagy nénye, és elhatározta, hogy most sem feszíti tovább a húrt makacskodással, legjobb, ha bocsánatot kér.
1: Igen. Igen, igen. Ne haragudjatok.
0: Így már más, mondta szelíd bársonyos hangon a harmadik vakondok. Így már egészen más, csatlakozott a második vakondok is. Így már megértjük egymást, meg-meg, vagyis tudunk beszélgetni, tette hozzá szelíden az első vakondok. Lackó megörült, hogy újra barátságos lett a hangulat. Még egy apró mosolyt is kirekesztett a szája sarkára, hiszen most minden oka megvolt a mosolygásra. Gyorsan meg is ragadta az alkalmat a beszélgetésre.
1: Akkor ti biztosan tudjátok, és ha tudjátok, biztosan megmondjátok, mivel hogy mindig igazat mondtok.
0: Úgy van, bólogatott az első vakondok. De mit kell megmondanunk?
1: Hogy merre gurult az üveggolyóm?
0: Bízhatsz bennünk, mondta a második vakondok.
2: Mi mindig az igazat mondjuk,
0: mondta a harmadik vakondok. Csak is a tiszta igazat, mondta az első vakondok.
1: Akkor mondjátok meg, merre gurult.
0: A három igazmondó vakondok még jobban összesimult, már egészen közel álltak egymáshoz, és egyszerre ingadoztak, mint három fekete zászló a szélben. Egyszerre lengették a fejüket.
2: Nem tudjuk, mivel hogy rosszul látunk,
0: mondta szeliden az első vakondok.
2: Semmit se látunk, mondta a második vakondok.
0: Egyáltalán semmit, majdnem vakok vagyunk, mondta a harmadik vakondok. De adunk egy jó tanácsot, mondta az első vakondok.
2: Legjobb az egyenes út, mondta a második vakondok.
0: Jól jegyezd meg, a hazugembert könnyebb utolérni, mint a sántakutyát, mondta a harmadik vakondok. Lackó sóhajtott egyet, majd elbúcsúzott az igazmondó vakondokoktól, s hozzátette udvariasan.
1: Azért minden esetre köszönöm.
0: Még gondolkozott, hogy azt is hozzáteszi. Nagyon sokat tanultam, de idejében meggondolta magát. Nem kell túlfeszíteni a húrt, még udvariasságból sem, hiszen jóformán semmit se tanultam, illetve semmit sem tudtam meg. Szívesen máskor is, mondta egyszerre a három igazmondó vakondok, s lassan belesimultak a sötétbe.
4: Csukás Mese Rádió.

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A fekete madár. Német mese Mészöly Miklós átdolgozásában. Radványi Dorottya meséli el nektek. Volt egyszer egy szegény ember meg egy szegény asszony. Semmiük se volt, se házuk, se kertjük, csak az ég a fejük fölött. S hogy mégse csurogjon az eső a nyakuk közé, egy ecetes hordóban laktak. Ha bemásztak a hordóba, ha kimásztak belőle, egyformán sokat veszekedtek, de annál kevesebbet dolgoztak. Egyszer bemenekült hozzájuk az ecetes hordóba egy fekete madár, s kérte, hogy meghúzódhasson náluk, amíg a vércse tovább repül. Az ember meg az asszony barátságosan megápolták a madarat, s mikor a vércse továbbállt, útnak eresztették. A fekete madár megköszönte jóságukat, s így szólt. Ha valamit nagyon szeretnétek, csak tapsoljatok hármat, mindjárt itt leszek, s amit kívántok, megteszem. Azzal hús elrepült. Ők meg tanakodni kezdtek, mit kérjenek. Megegyeztek, hogy először is egy szép házat kívánnak, tele kamrával, pincével, legyen az istállóban tehén, az ólban disznó, az udvaron baromfi. S mindjárt tapsoltak hármat. A fekete madár meg is jelent rögtön, s azt mondta, minden meg lesz. De a következő pillanatban az ecetes hordó is eltűnt, s a szegény ember meg a szegény asszony egy szép házban találták magukat. Boldogok voltak, sokáig még veszekedni is elfelejtettek. Egyszer aztán azt mondta az asszony, meguntam ezt a házat, szeretnék palotában lakni, selyemruhában járni, hintóban ülni. Jól van, mondta az ember, s megint tapsoltak hármat. Újra jött a fekete madár, és most is azt mondta, meg lesz, s eltűnt. De eltűnt vele a ház is, az istálló, az ól, az udvar, és egy gyönyörű palota kertjében találták magukat, az asszonyon selyemruha volt, az emberen bársony, s az aranyos hintó is ott állt befogva, akár rögtön beülhettek volna. Így éldegéltek egy darabig boldogan, míg csak az asszony meg nem kívánta, hogy királyné legyen, az ura meg király. S tapsoltak újra hármat. Jött a madár, s az asszony oda kiáltotta neki. Királyné akarok lenni. De alig, hogy ezt kimondta, a palotára nagy fekete felhő szállt, s a fekete felhő közepéből hatalmas hangon így kiáltott a fekete madár. Menjetek vissza az ecetes hordóba. Így aztán minden oda lett, ami volt. Mehettek majd vissza az ecetes hordóba.
2: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
3: Boldogan éltek, amíg

0: Fegedültek.
1: Csernok Peri.
2: Takács Áda.
0: Brácsázott.
3: Papendre.
0: Bőgőzött.
4: Bognár András.
0: Cimbalmozott.
5: Szabó Dániel.
0: Harmonikázott.
6: Köncei Bálint.
0: Tárogatózott, szaxofonozott és kavalozott.
7: Bede Péter.
0: Énekeltek a bolondos leányok.
8: Vallai Dorka.
9: Ágoston Ázsi.
10: Fekete Illus.
11: Kopányi Kata.
12: Kárász Hanga.
13: Kárász Boca.
0: A boszorkányok.
14: Tímár Sára.
15: Orbán Johanna.
0: A Schuster legény.

0: Itt a vége, fuss el véle, kerek erdő közepébe.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
2: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
3: sziasztok!
2: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
4: Majd kipukadok már.
2: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
0: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
3: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok?
4: Végre újra itthon pihenősen! Nem bírom már az izgalmakat!
3: Milyen izgalmakra gondolsz, Ládikám?
4: Hogy milyen izgalmakra, István bácsi, hiszen majd 3 hétig kerestük, kutattuk Mici néni egyik testvérét. Már el is felejtetted?
3: Szerintem sohasem tudnám elfelejteni, Ládikám. Olyan szép volt, amikor 3 testvér újra egymásra talált. Ott, a fehérre mázolt ház udvarán, az erdő közepén. Bizony, örömkönnyekből sem volt hiány. Úgy ölelték meg egymást, mintha csak tegnap búcsúztak volna el. A tornácon frissen sült almás és meggyes rétes illata terjengett. Az asztalon bodzaszörp várt ránk. Vakkancs pedig természetesen már is megtalálta a legkényelmesebb helyet az árnyékban. Amikor mindenki helyet foglalt, Móki bácsi óvatosan elővette azt az üveget, amelyet az odvas tölgyben találtunk. Benne még mindig ott pihent a 3 levél. Egy Mici néninek, egy Muki bácsinak és egy Móki bácsinak címezve. A 3 testvér egyszerre bontotta fel a borítékokat, s bár fúrta az oldalunkat a kíváncsiság, illedelmesek voltunk, és nem lestünk bele a levelükbe.
4: Mielőtt elmondanád, István bácsi, hogy mi állt a levélben, áruld el, kérlek, hogy melyik foci csapat lett a világbajnok.
3: Spanyolország csapata, Ládikám. Igazán izgalmas volt a döntő. Ti melyik országnak szurkoltatok, csukimukik?
4: Én is!
3: A Ládikám is olyan hangosan szurkolt, hogy még Petra is átjött hozzánk a szomszédból. Lepj meg minket egy mesével, Ládikám, utána pedig én mesélem el, hogy mit írtak gyerekként Mici néniék a felnőttkori önmaguknak. Helyezkedjetek el kényelmesen!
2: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
0: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Szervusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Bálint Ágnes, Frak és a foci. Egér Pongyolában történetét fogjátok hallani. Fraknak reggelenként, ébredés után azonnal valamilyen étel jutott az eszébe. Rántott szelet, túrós gombóc, sonka kövérje, vagy virsli pongyolában. A palacsinta tésztába mártott és zsírban kisütött virslit különösen szerette, de örömmel ette az előző napról maradt tarhonyás húst is. Frakra sok mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy válogatós. Irma néni vajaspirítós szokott reggelizni. Frak azt is nagyon szerette. Mihelyt a ház megtelt a pirított kenyér illatával, sietett a konyhába, hogy le ne maradjon Irma néni reggelijéről. Frakkocskám, te már reggeliztél, emlékeztette Irma néni, aki jó háziasszony módjára addig nem ült asztalhoz, míg az egész ház népét jól nem lakatta. Menj szépen a helyedre, és hagyj engem nyugodtan enni. Én csak egy kis vajaspirítóst, szepeget Frak. Csak legalább a héját. Úgy szeretem. Mit nem szeretsz, te Frakkocska, sóhajtott Irma néni, és már nem is ízlett neki a pirítós. Odaadtál Fraknak, aki nagy gyönyörűséggel ropogtatta. Most igazán menj a helyedre, szólt rá Irma néni, miközben szelt magának egy kis sajtot. Úgy sem kapsz többet, mindenki mondja, milyen kövér vagy. Csak nézem, ma az nem hízlal. Ezt Irma néninek is el kellett ismernie, mégis zavarta, hogy Frak ott ül vele szemben, pillantását a sajtra felfüggesztve, mert ha csak nézte volna. De sóhajtozott is szívettépően. A nagy sóhajtozástól megvékonyodott a horpasza, és Irma néninek egy idő múlva az a kényelmetlen képzete támadt, hogy egy éhező kutya lesi a szájából a falatot, amely ezek után meg is keseredett és Frakhoz vándorolt. Alig, hogy Irma néni reggeliét közösen elköltötték, Frak megnézte, mit csinálnak a macskák. Nagy örömére még javában reggeliztek, bögréjük félig volt tejjel. Mit nyammogtok itt az ételen? Dugta közéjük Frak az orrát. Látszik, hogy nem vagytok éhesek, csak szokásból esztek. Menj innen, Frak, kiabálták a macskák. Te már reggeliztél? Régen volt, talán igaz sem volt. No, és ha régen volt? Lukrécia nem volt rest oda menni a holchoz egy szakkönyvét. Tessék, itt írja a könyv, hogy a kutyákat csak naponta egyszer, lehetőleg este felé kell etetni. Csak ugyanezt írja, dugta oda szerénke a fejét. És van kép is ebben a könyvben. Míg a macskák a kutyák tartásáról szóló szakkönyvet tanulmányozták, Frak mindkét bögréből kihörpintette a tejet és odébb állt. A macskák Irma nénihez mentek panaszra. Frak már megint kilefettyelte a reggeli tejünket. Irma néni éppen a későnkelő Károly bácsi reggeliét készítette, újra teletöltötte a macskák tányérját, azután tovább szeletelte a füstölt kolbászt. Alig ült Károly bácsi az asztalhoz, megjelent Frak. Házi kolbász! Fölséges jó szaga van! Károly bácsi kezében megállt a villa, Irma néni felsikoltott. Nehogy adj neki, ő már reggelizett. Tudod, hogy mindig ő az első, azon kívül evett az én reggelimből, sőt, a macskák tejét is megitta. Mars innét, Frak! Mordult rá Károly bácsi szigorúan. Mars a helyedre! Frak elkódorgott és lefeküdt a kis piros szőnyegre, amely az ő konyhai helye volt. Onnan lövelt fájdalmas pillantásokat a kolbász felé, közben sóhajtozott. Micsoda ízek! Micsoda zamatok! Ha én ebből csak egy morzsikát is ehetnék! Károly bácsi eltolta maga elől a tányért. Így nem lehet reggelizni. Megkeseredik a számban a falat. Frak reménykedve csóválta a farkát. Ide azt a keserű falatot, ide gyorsan, hogy bekaphassam. Károly bácsi már dobta is volna oda a kolbászt, ám Irma néni közbelépett. Frak, azonnal menj be a szobába, hagyd Károly bácsit nyugodtan reggelizni. Igen, igen, helyeselt Lukrécia. Semmi keresnivalója itt, elvégre ő már reggelizett. Egyesült erővel betuszkolták Frakkot a szobába, rácsukták az ajtót, Károly bácsi pedig visszaült az asztalhoz, a szobából azonban fájdalmas szűkölés hallatszott. Nézni se szabad! Már nézni sem hagyják! Szívtelenek! Lelketlenek! Ha én abból a kolbászból csak egy ícuri, picurka falatot etnék. Károly bácsi úgy érezte, fűrészport rág. Végül is fogta a maradék kolbászt, és elindult vele a szobaajtó felé. Irma néni hiába sivalkodott. Már reggelizett, ne felejtsd el, Károly, hogy már reggelizett. Nyílt az ajtó, a kolbász eltűnt, Frak feneketlen bendőjében. Miután Irma néni kiheverte a reggelivel járó megrázkódtatásokat, elhatározta, hogy rendet csinál az éléskamrában. Új papírcsípkokat tesz a polcokra. Alig kezdte el a rendezgetést, mindenütt egérnyomokat talált. Lukrécia! Szerenyke! Hívta bosszúsan a macskákat. Nézzétek, hogy összerágták az egerek a szalonnát. Kifolyt a liszt, a rizs, a búzadara, mert az egerek lyukat rágtak a zacskókba. A porcukornak pedig egérszaga van, szagoljátok csak meg. A macskák megszagolták és kénytelenek voltak elismerni, hogy tömény egérszaga van. Megérdemelnétek, hogy ezzel édesítsem a kásátokat, mondta Irma néni mérgesen. Mégiscsak hallatlan, hogy két macska van a házban, és az egerek mindent összerághatnak. Szerénke bűntudatosan lehajtotta a fejét, Lukrécia pedig sietve eldugta a porcukros bödönt a padlás lépcső alá, nehogy Irma néni beválthassa a fenyegetést. Frak kíváncsian szaladt oda. Mi az? Mi van abban a bödönben? Egérszagú porcukor, mutatta neki Lukrécia. Frak elfintorította az orrát. Fúj! Mi az? Nem szereted? Nem. Lukrécia nem akart hinni a fülének, létezik tehát olyasmi, amit Frak nem szeret. Ezt a hírt azonnal meg kellett vinni Irma néninek. Irma néni figyelme azonban másfelé kalandozott. A kamratakarítást is abbahagyta, mert egy barátnője telefonált, hogy átutazóban meglátogatja. Ezt a barátnőjét Irma néni nem kedvelte túlságosan, mert igen kíváncsi természetű volt, még a fiókokba is belekandikált, hogy rendet tartanak-e bennük a háziak. De ha már hosszú évek után egyszer betoppan, illik megvendégelni. Károly bácsinak is szólni kell, hogy borotválkozzék meg, Károly bácsi csöppet sem örült a vendégségnek. Mindig nehéz szívvel cserélte fel a kényelmes házi gönceit arra a sötét ünneplő öltönyre, amelyen minden porszemecske meglátszott. Különösen jól érvényesültek a sötét szöveten frak aranyfényben csillogó vörös szőrszálai. Károly bácsinak erről eszébe jutott valami nagyon fontos. Irma szívem, fordult a feleségéhez. Jól behetesd ám a kutyát, nehogy kinézze a falatot a vendég szájából. Irma néni már gondolt erre, nagy fazék körömpörkölt rotyogott a tűzhelyen. Egy határ galuskát is főzött hozzá, délben Frak úgy jól lakott, hogy az egész készülődést átaludta. Akkor ébredt csak föl, mikor a vendéghölgy már javában fürkészte a szépen feldíszített hidegtálakat, hát ha talál rajtuk valami kivetnivalót. Nagy bánatára nem talált. Irma néni kitett magáért. Az asztalt gyönyörűen megterítette, finomabbnál finomabb falatok sorakoztak a tálakon. Károly bácsi zakójáról vizes kefével leszedte az utolsó kutyaszőröket is, a két macska pedig szalaggal a nyakában illedelmesen ült a díványon. Minden a legnagyobb rendben volt, a vendéghölgy már kezdte elveszíteni minden reményét, hogy felfedez valamit, amit ízes pletykaként magával vihet. Ebben a kilátástalan helyzetben vette észre Frakkot. Frak az ajtónál állt, félénken, mint egy koldus, sóvár pillantásokat vetve a tálakra. Ezek a sóvár pillantások egy éhező kutya sorsáról beszéltek. Beszéltek, kiabáltak. A vendéghölgyet minden esetre szíven ütötte Frak nézése olyannyira, hogy torkán akadt a falat. Irma! Kiáltott a levegő után kapkodva. Ti nem adtok enni ennek a kutyának? Nálam a kutya mindig előbb kap, mint a férjem. Légy nyugodt, nálunk is, mondta Irma néni. Igaz-e, cicurkák? Igaz, igaz, bólogatott Szerénke. Lukrécia még hozzátette. De mindig ezt csinálja, ha valaki eszik, kinézi a falatot a szájából. Képtelen elviselni, ha más eszik. Mert biztosan éhes, vélekedett a vendéghölgy. Frak szeméből igenlés, helyeslés, határtalan rajongás sugárzott feléje. Irma néni görcsösen szorította a villát, és alig bírta kinyögni. Ha csak azt láttad volna, drágám, amit ma megevett. Károly bácsi és a macskák azonnal sorolni kezdték Frak aznapi étrendjét, de a vendéghölgy nem tudott szabadulni Frak pillantásától. Miközben szórakozottan hallgatta a felsorolást, egy kenyérhéj darabkát villájára tűzött és kitörölte vele a tányért. azután oda vetette fraknak, az meg úgy bekapta, mintha három napja ez lett volna az első falat, amely lecsúszik a torkán. A barátnő diadalmasan fordult Irma nénihez. Ugye mondtam, hogy éhes? Mikor már egy kutya kenyérhéjére fanyalodik, Irma néni sírva fakadt. Károly bácsi a méregtől vörösen kiáltotta. Frak, azonnal takarodj a helyedre! Frak fülét, farkát behúzva megfordult, de még küldött egy fájdalmas pillantást a vendég felé. Az meghatottan susogta. Tudom, kutyuskám, hogy éheztetnek. Nem is való az ilyeneknek kutya. Rövidesen elbúcsúzott a háziaktól, mert már alig várta, hogy széltében hosszában mesélhesse, hogyan koplaltatnak művelt emberek egy jobb sorsra érdemes vizslát. Az utcán váratlan öröm érte. Az Állatvédő Egyesület ellenőrével találkozott. Azon melegében elmondta neki a szomorú tapasztalatait. Az ellenőrnő felírta a címet, és már is indult. A macskák még javában hordták a borogatást Irma néni homlokára, mikor megszólalt a csengő. Károly bácsi nyitott ajtót. Rémülten hátrahőkölt, midőn szembe találta magát a szigorú tekintetű látogatóval. Jó estét kívánok, köszönt az ellenőrnő. Semmi jót nem ígérő hangon. Bejelentést kaptunk, hogy itt egy kutyát éheztetnek. Mielőtt Károly bácsi bármit szólhatott volna, benyomult a lakásba. Ez az a kutya? Bökött ernyője hegyével Frak felé. Ez, mondta Károly bácsi. Csak hogy nem éheztetjük. Tessék megtapogatni, milyen jó húsban van, ajánlotta Lukrécia. Az nem számít, jelentette ki az ellenőrnő. Van úgy, hogy az éhező kutyák felfúvódnak és kövérnek látszanak, de az már a vég. Micsoda? Kérdezte Irma néni, és ledobta a szemére csúszott borogatást, hogy jobban lásson. Szemügyre akarta venni Frakkot, ilyen egy éhségtől felfúvódott kutya. Frak fordult kutyájához kétségbeesve Károly bácsi. Mondd el, mit tettél ma? Az ellenőrnő a fejét rázta. Tessék hagyni, kérem, ha a kutya, teszem azt, meg van félemlítve, nem fogja megmondani az igazat. De én megmondom, szólalt meg Frak, aki már kezdte sejteni, hogy nagy falánkságában elvetette a súlykot. Ma nagyon sokat ettem, tegnap is, és tegnap előtt meg azelőtt is. Nagyon-nagyon sokat. Jó van, kiskutyám, mosolygott rá a nagy darab, csontos hölgy. Én azt hiszem el, amit látok. Megkérjük a gazdikáidat, hogy adjanak neked enni. Hadd lássam, hogyan eszel. A hölgy azt akarja látni, hogy Frak kiéhezetten veti-e rá magát az ételre, vagy csak turkál benne, magyarázta Károly bácsi Irma néninek. Hol van a világon olyan étel, amelyikben a mi frakkunk csak turkál, kérdezte Irma néni majdnem sírva. Tessék rám bízni, ugrott oda a Lukrécia. Majd mi szerénkével elkészítjük, és már is Frakhoz fordult. Frak, mit ennél szívesen? Mit is, vár csak, talán virslit pongyolában. Már is hozzuk, mondta Lukrécia, és szerénkét maga után vonszolva a konyhába sietett, szerénke fel volt dúlva. Szörnyű ez a kutya, azzal a mérhetetlen falánkságával. Most ne sopánkodj, szólt rá Lukrécia, inkább hozd ide az egérszagú porcukrot a padlás lépcső alól. Lukrécia megkeverte a palacsintatésztát, és odatette forrósodni az olajat a gáztűzhelyre. Közben megérkezett szerénke a porcukorral. Tulajdonképpen mire kell ez neked? Kíváncsiskodott. Belekeverjük a palacsintatésztába, magyarázta neki Lukrécia. Pár perc múlva elkészült Frak kedvenc csemegéje a virsli pongyolában. A két macska jobbról-balról fújta, hogy hamarabb kihűljön. Azután tálcára tették és bevitték a szobába. Frak már türelmetlenül várta őket. De sokáig piszmogtatok? A türelem rózsát terem, fuvolázta Lukrécia, és oda tálalta Fraknak a palacsinta tésztában sült virslit. Frak már eltátotta a száját, hogy bekapja, mikor hirtelen egérszag csapta meg az orrát, gyanakodva szaglászott. Halljátok? Ez nem is virsli, hanem egér pongyolában. Ugyan, Frakkocska, mit képzelsz? Csapta össze Lukrécia a praszliát. Még, hogy mi egér pecsenyét tálalunk neked? Frak tovább szimatolt. Akár mit mondasz, ennek egérszaga van. És Utálkozva eltolta magától a tányért. Az ellenőrnő csodálkozva nézett rá. Te már akkor meg sem eszed? Nem én, rázta Frakka fejét, és elfordult. A hölgy felpattant a karosszékből, akkor te nem is tudod, mi az az éhezés. Sajnálkozva fordult a háziakhoz, elnézésüket kérem, amiért zavartam önöket. Frak, kísért ki a hölgyet, mordult Károly bácsi a kutyára. Frak udvariasan kikísérte a szigorú tekintetű nőszemélyt, becsukta mögötte a kaput, aztán visszalohult, hogy végére járjon, mit egy sütöttek neki tulajdonképpen. A macskák azonban addigra bekebelezték a virsit pongyolástól, minthogy őket az egérszag egyáltalán nem zavarta. Ettől a naptól kezdve, ha Frak kíváncsiskodott, hogy Károly bácsi vagy Irma néni mit eszik, ezt a választ kapta. Frakkocska, az egér pongyolában, és te ezt nem szereted.
3: Az én drága kiskutyám is úgy van az evéssel, mint Frak. Brr, brr, brr, brr. Ha tehetné, akkor egész nap csak falatozna.
4: Az már egyszer biztos.
3: Szóval a mese előtt ott tartottunk, hogy mindhárom testvér kibontotta azt a levelet, amit még kiskorukban írtak, és rejtettek el, hogy felnőttként újraolvassák gondolataikat.
4: Na és mi állt benne? Ne csukízz minket, István bácsi!
3: Képzeljétek csak el, hogy mind a hárman, Mici, Muki és Móki is azt írták le gyerekként, hogy bármerre is sodorja őket az élet, egyszer még ugyanitt szeretnének újra találkozni. Ugyanazon a vidéken, ugyanazok között a fák között, ahol együtt játszottak, álmodoztak és kacagtak. Na és lám, sok-sok évvel később valóban így történt. A három testvér egyébként megbeszélte, hogy együtt töltik a nyarat, és évközben is annyiszor találkoznak, ahányszor csak tudnak. Mi pedig elégedetten jöttünk haza a mesevárosunkba. Vakkancs csak úgy szaladt be a kapun, a tornácon pedig meg annyi levél várt ránk, amit ti küldtetek nekünk. Nagyon hálás vagyok nektek, hogy ilyen sokat írtatok, rajzoltatok nekünk. Köszi, Vakkancs. Na nézzük, kitől érkezett ez a szép boríték? Ismerős a név rajta. Már bontom is. Kedves Csukás meseposta, jó kedv borítékolva. Tegnap voltunk strandon, nagyon jó volt. Nagyot pancsoltunk, fröcsköltünk. Volt két vizezős csúszda, kettő irányból folyt a víz. Igazi vízi csúszda volt, nagyon jó volt. Ma is megyünk strandra. Szofi vagyok, 3,5 éves, de egy hónap múlva már 4 éves leszek. Én vagyok az a Szofi, aki télen írt neked az ausztriai családi síjelésről. Szeretlek, István bácsi, sok puszi, Szofi. Emlékszem a síelős élményeidre, Szofikám. A mostani strandolósat is megjegyzem. Nagyon várom, hogy legközelebb miről írsz nekünk. Nézzük Boldizsár levelét is. Kedves István bácsi, én Boldizsár vagyok, 7 éves. Idén szeptemberben leszek elsős, ezért írni még nem tudok. A testvérem Dalida írja most a levelet. Az egyik kedvenc mesénk a Pompom. Nagyon szeretem a mesepóstát, már az összes részt meghallgattam. Üdvözlöm a meseládikát, Vakkancsot, meg Petrát is. Neki van a legjobb hangja. A kedvenc olvasóim Petra és te vagy, István bácsi. Küldök neked rajzot is. Ölel Leffler, Boldizsár és Dalida. Köszönjük szépen, Boldizsár! Nagy izgalmak előtt állsz. Igazán kíváncsi vagyok, hogy milyen osztályba kerülsz. Meglátod, milyen izgalmas kaland lesz az iskola.
4: A rajzon a fejem felett az van, hogy nem vagyok mérges, de én az vagyok, mert megint annyit beszélsz, István bácsi, hogy majd kipukkadok már.
3: Na, jó van, nyugalom, ládikám. Ha már Boldizsár említette Petrát, A héten is készült nektek egy mesével. Hallgassuk is meg.
4: Na végre!
6: Ez a Csukás meseposta.
7: Sziasztok, csukimukik, legyen szép napotok!
6: Csukás meseposta, jó kedv, borítékolva.
8: Gévai Csilla, mese a csónakról. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Ha nyár, akkor nekem rögtön eszembe jut egy hűsítő tó, folyó, patak vagy tenger. Ti is várjátok, hogy ebben a hőségben a vízparton lehessetek? Ha, én is. A nagypapám jó barátja egy igazi matróz. Tőle hallottam ezt a nyári történetet. A folyó partján egy csendes tégnél, azaz fából készült kikötőnél, éldegélt egy öreg halászcsónak, aki életében sok-sok nyarat látott már. Fadeszkái kissé megfakultak, de korához képest azért egész jól tartotta magát. Viszont az idős csónak egyre gyakrabban gondolta magáról, hogy talán már nincs is rá szükség.
9: Régen gyors voltam, erős és fontos, mesélte néha a víznek. Most pedig csak ringok itt, mint akit örökre elfelejtettek.
8: A folyó csendben hallgatta őt, néha finom csobbanással válaszolt. Egy késő nyári délután egy icipici vízisikló jelent meg a part menti kövek között, és lázasan kémlelte a folyót. Úgy tűnt, nagyon keres valamit. Nem volt ijesztő látvány. Kíváncsi, fürge kis állatnak tűnt, akinek a szeme olyan fényesen csillogott, mint két fekete drágakő. Ez a kis sikló egyenesen a csónakhoz úszott. Mikor aztán beazonosította, hogy tényleg ez az a csónak, amit napok óta keresett, a hajó orrához úszott, és gyorsan fel is mászott rá.
10: Napsugaras, jó reggelt kívánok! Te vagy az a híres halászcsónak, ugye? Az itteni matrózok csodákat meséltek rólad a csárdában, újságolta lelkesen.
8: A csónak ránézett a siklóra. Nagyon meglepődött ezen a kedves köszöntésen.
9: Híres? Én? Már inkább csak öreg, hánykolódó bárka vagyok.
8: Ekkor a vízisikló határozottan megrázta a fejét.
9: Öreg? Dehogy vagy te öreg? Te vagy a folyó egyik legszebb hajója. Ámulok az áramvonalas formádon, ezen a délceg, büszke tartásodon. A víz is másképp simul köréd, mint bárki más köré. Zseniális csónaképítő lehetett, aki megalkotott.
8: A csónak nagyon meghökkent. Ilyen szépeket rég nem mondott neki senki. Talán még ifjú korában sem dicsérték meg ennyire.
9: Te sikló, biztos, hogy rólam beszélsz? Nem kéne neked szemüveg, benne új békalencsékkel?
8: De a kis vízi sikló elengedte a füle mellett az öreg csónak kétkedő szavait. Ő a csónakot tényleg gyönyörűnek és patinásnak látta, és egy óriás, működő járművet látott benne, amire nagyon is nagy szüksége volt álmai megvalósításához. A sikló attól a naptól kezdve ott lakott a csónak közelében, és reggeltől estig csak beszélt és beszélt. De nem ám csak úgy akármiről, dicsérte a bárka külalakját és erejét. Hallgass csak, milyen bölcsen nyikorognak a deszkáid, mintha régi matróznótákat dalolnának. Máskor így szólt hozzá. Észrevetted, hogy evező tartód is van? Olyan, mint egy királyi trón. A következő alkalommal pedig így ébresztette. Te is érezted, csónak, hogy ma reggel a hullámok is tisztelettel érintettek meg téged? A csónak ezektől a szavaktól először zavarban volt. Aztán valami lassan változni kezdett benne. A deszkáit, amit egészen eddig kopottnak látott, egyszerre erősnek és biztonságosnak látta, mintha napról napra újra emlékezni kezdett volna arra, hogy milyen érzés erősnek és stabilnak lenni. A vízisikló pedig csak folytatta és folytatta a csónak dicsérgetését. Repedéseit nem hibáknak, hanem harci sebeknek nevezte. Lapátjait pedig olyan eszköznek, amit még a francia víziflotta is megirigyelne. És a csónak, aki addig a múltját siratta, egyszer csak elkezdett a jövőjére gondolni, és merész terveket szövögetni arról, hogy hogyan fog eljutni távoli tájakig. Egy reggel aztán a vízisikló izgatottan bújt elő a kövek közül. Na, indulhatunk csónak! Arra gondoltam, hogy meglátogathatnánk a Szitakötő szigeten a vízisikló rokonaimat. Eddig minden itteni csónak nemet mondott erre a hosszú és kockázatos útra, de te képes vagy rá, mert te vagy a legtapasztaltabb és a legerősebb a folyami csónakok közül. Benne lennél egy izgalmas utazásban? A csónak picit megbillent erre az ajánlatra. Nem vette észre, de az önbizalmát ekkorra már olyannyira megerősítette a sikló, hogy szívből ezt válaszolta. Én? Ha ennyire szeretnéd, miért is ne vághatnánk bele? Bár nem leszek túl gyors, de hát lassan járj, tovább érsz. Nem igaz? A vízisikló csillogó szemmel nézett rá. A folyó hősét látta ebben a csónakban. Aztán így szólt a barátjához. Nem a gyorsaság számít, hanem az, hogy elindulunk és ott leszünk. Te vagy a folyó legigazibb csónakja. Ezt a bókot már a csónak sem hagyhatta szó nélkül. Drága sikló, te pedig új életet és hitet adtál nekem a szavaiddal és a lelkesedéseddel. Ezért aztán, mikor találkozom a rokonaiddal, el fogom mondani nekik, hogy te vagy a legtámogatóbb és leglelkesítőbb vízisikló a világon, és a te barátodnak lenni a legnagyobb kitüntetés az életben.
3: Petra meséje, amit a nagypapájától hallott, eszembe juttatta, hogy hazatérésünk után olvastam Júlcsi levelét, akinek Petrához hasonlóan szintén szoktak mesélni a nagyszülei a kalandjaikról. Mosolyogtam is rajta. Na nézzük csak, hogyan is írt erről. Vakkancs, hozz csak ide hozzám, kérlek. Köszönöm szépen. Igen, ez az ügyes vagy. Azt mondja, hogy szia István bácsi, Júlcsi vagyok, szeptemberben leszek 6 éves. Nagyon szeretlek hallgatni benneteket, nagy szeretettel hallgatlak mindig. Kedvenc mesém, Bors néni. Színházban többször is találkoztam vele. Az ő apukájának is van egy kutyája, Fickó, és nagyon szeretem a fekete cipőjét is, aki kóborol az éjjel. Hazajön Bors néni 80. születésnapjára. Azt is szeretem, amikor a te kutyád Vakkancs ugat, és amikor István bácsi, te beszélsz a kalandjaidról. Az anyukám anyukája, Mamácska is szokott mesélni. Mesél a kalandjairól, amikor fényképeket nézegetünk, hogy merre járt a világon. És nagyon érdekesek a mesék a meseládikától. Vicces volt a kisegér, aki megmászta a vakontúrást, amiről azt hitte, hogy hegy. Szia István bácsi, ölellek és puszi-puszi, szeretettel gondolok rád. Amúgy nagyon szeretek táncolni, meg a népdalokat is. Szeretem a nagyon pörgős ruhákat, szeretek sokat felvenni, mint a kalocsai lányok, sok abroncs szoknyával. Sokat táncolok a kolompos táncházban. Pál Júlcsié is nagyon jó zene. Még egyszer puszillak, most megyek és téged hallgatlak, Júlcsi. Júlcsik, ám igazán köszönöm a szép sorokat. Öröm volt olvasni, hogy ilyen sok mindent szeretsz csinálni, és örömödet leled benne. Puszilgassátok meg mindannyian a nagyszüleiteket, és kérjétek meg őket, hogy meséljenek minél többet a kalandjaikról. Most pedig hallgassunk meg egy olyan mesét, amelynek talán vége sincs.
2: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
11: Szervusztok gyerekek, Vida Péter vagyok. És bár unokám még nincsen, de van nekem is 2 gyerekem, és alig várom már, hogy nagyszülő lehessek. De a most következő Hárs László által írt verses mesét mégis nagyon igaznak érzem, már csak ha a saját nagyszüleimre is visszagondolok. A címe Vége sincs mese. Egyszer voltam, hol nem voltam, rólam szóló mese ez. A ligetben bandukoltam, nem sejtve, hogy mese lesz bandukolásomnak vége, hisz nem voltam mesehős. Sem favágó cselédkéje, sem furfangos, vaderős, még csak királyfi sem voltam. Dőfös, önző és hiú. Egyszerűen bandukoltam. Bandukoló kisfiú. Körülöttem szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld, meg kék. Itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Újongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Ne is játszik, nem is kell. Az idő majd elszelel, s meg lehet, még az idén úgy is felnőtt leszek én. Ha nem idén, hát jövőre, jövőhöz tízesztendőre. És felnőttnek lenni jó, csoda jó, ez igazán látható, tudható, a felnőttség csoda szép. Nagy valami az lenne csak, hogyha szempillantás alatt felnőtté válhatnék. Akkor aztán megmutatnám, kiáltottam, stoppantottam. Hát ott lent, az útiporban feljajdult egy szarvasbogár, mert kis híján eltiportam. Óvatosan felemeltem, dajkáltam a tenyeremben, megfújkáltam, melengedtem, és amikor szárnyat bontott, felröppentve elengedtem. És amit én nem sejtettem, mármint azt, hogy mese lesz, kiderült, hogy a ligetben rólam szóló mese ez. Mert nem szállt el, sőt, fülembe zümmögött a kis bogár. Ki vagyok én? Sejtetted-e? A szarvasbogár király. Segítettél, jó tettedért, jót várj te is cserében. Kívánj bármit, és amit kérsz, teljesítem. Ígérem. Szájam bizony tátva maradt, de azután becsuktam, s legtitkosabb kívánságom elhebegtem, dadogtam. Szarvasbogár, csak egy kegyet kérek én, hogy felnőtt legyek egy darabig legalább. Hip-hop, akkor az is leszel szempillantás alatt, mivel megígértem a csodát. Szólt és szállt a szarvasbogár, bogarak közt szarvas király, s ott maradtam egyedül a ligetben. Arra várva, hogy a csodás egyetlen egy szempillantás hip-hop leteljen. Vártam. Egyre vártam, hogy majd felnőtt leszek én. Vártam télben, vártam nyárban, ősz és tavasz idején. Elmúlt egy év, elmúlt kettő, nem is múlt, de elrepült. Letelt egy néhány esztendő, és semmi sem teljesült. Hát, csak voltam, hol nem voltam, és ha időm épp akadt, a ligetben bandukoltam, hogy teljék a pillanat, az a hip-hop pillanat. Újjongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. A sok gyerek vígan játszik, labdázik és fogócskázik, de a varázs már, az látszik, nem teljesül sohasem. Hát abban a pillanatban egy nagy labda elém pattan, s úgy követi azt egy pöttöm lány, mint aki várta jöttöm. Bizalommal felnéz reám, megállítva egy szóra, s megkérdezi a kisleány, bácsi kérem, hány óra? Én meg rögtön megértettem. Most nyílt ki a nagy titok. Valahára felnőtt lettem, hisz bácsinak szólított. Hosszú volt a hip-hop, habár, de elmúlott az idő. S mit ígért a szarvasbogár? Beteljesült. Ez a fő. Megmondtam, hogy hány az óra, és a kislány elszaladt. Felettem meg ragyogóra vált a délutáni nap. Arcom büszke pirban égett, s elkezdtem a felnőttséget. Hazafutva tudakoltam, mély változást látni rajtam. Anya-apa bólintottak, meg se láttuk csak ugyan. Szinte szempillantás alatt felnőtt lettél, kisfiam. Felnőtté vált minden tettem. Úgy bizony, hisz felnőtt lettem, ki tettéért felelős. Elvégeztem mindent magam, ügyesen és szorgalmasan, mint igazi mesehős. Igyekeztem nagy loholva, kemény munkán izzadtam. A felnőttnek sok a dolga, sóhajtottam fáradtan. Nem csak dolga, hanem gondja és a baja se kevés. Megesik, hogy nem is ritka vendége a szenvedés. Én varázsból felnőtt lettem. De ha voltam eleget, van ki visszabűvöl engem, s újra gyerek lehetek. S úgy szántam a felnőtteket, kiket szívük bárhogy fáj, gyermekké már nem bűvölhet a szarvasbogár király. Egyszer ismét időm akadt, kimentem a ligetbe, és a szívem majd megszakadt a játszókat figyelve. Körös körül szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld meg kék, itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Én meg fáradt, borús voltam, és ahogy ott bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Miért is játszik? Hiszen elnyűtt bácsi vagyok, fáradt felnőtt. De azután felvidultam, hisz a varázs véget ér, és visszatér gyermekmúltam, amint a nevem nem ér. No hát akkor, ne is érjen! Eluntam a felnőttségem, s már szavamtól zengett a táj. Jöjj, te szarvasbogár király! Gyerek legyek! Azt kívánom, újra gyerek, aki vagyok, bár nagynak néznek a nagyok, teljesítsd a kívánságom. S bár lejárt az a kis idő, amire az alkuszolt, szarvasbogár nem jött elő, szavamra nem válaszolt. Pompás fickók nem nyughattak, zengett ajkukon a szó, amint hívtak, hívogattak, játsszál velünk, nagyapu! S fejem fölött szállt a napba, suhogott a színes labda. Hol elkaptam, hol meg nem. Ők rohantak és ugráltak, rikkantottak, kiabáltak. Vígan játszottak velem. Újongott a játszóterek hintáinál három gyerek. Aranylott a délután. Volt valami csoda ebben. Úgy játszottunk önfeledten én, meg a két unokám. És amint topogtam lihegve, a felnőttség elfeledve, mint a kopott múlt, lehult. Vígjátékba feledkezve, gyermekségem vidám kedve börtönéből szabadult. Elrejtőzhet végleg akár az a szarvasbogár király, hisz itt vannak az unokák. Ők művelik már a csodát. Velük újra gyerek vagyok. Számos boldog pillanatot lopok, amíg kedvem töltöm, míg felnőttség varázslatát, ezt az elrongyolt álruhát újra csak magamra öltöm. Felöltöm, meg levetem, kedvemre megtehetem, voltam felnőtt eleget. Most már velük varázslat ez, 10 éves vagy 60 éves, kedvem szerint lehetek. Nincs itt vége. Ne fuss véle, bár ez olyan meseféle, ne hidd, hogy a vége ez. Van unokám, s még ezután sok víz folyik le a Dunán, míg mesémnek vége lesz.
3: Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én kifejezetten szeretem, amikor a képzeletemre van bízva, hogy hogyan folytatnék, vagy akár fejeznék be egy mesét. Ti is át szoktátok írni a meséket, amiket hallotok? Halló! Akarom mondani, halló!
12: Szia, papa! Panka küldött neked egy rajzot pár napja, és azt kérdezi, hogy megkaptad-e.
3: Szervusz, Palkó! Igen, megkaptam. Gyönyörű, szép csillagokat rajzolt nekem, és a holdat is ragyogóan ábrázolta. A nagymamának is nagyon tetszett. Ki is tettük a hűtőre, így minden nap láthatjuk.
12: Tegnap este rajzolta, amikor csillaghullásra lettünk figyelmesek. Panka és én a kertben feküdtünk,

0: de sosem találtam egyet se. Pedig biztos voltam benne, hogy azok az üzenetek jól elrejtőztek valahol. Ne búsulj, inkább fürkészd továbbra is a nyári égboltot esténként. Ilyenkor ugyanis elsuhan egy-két kósza csillag odafent, gyorsan, hangtalanul, mintha a semmiből jelennének meg, és a semmibe tűnnének el megint.
1: Rendben, papa, figyelni fogom Pankával együtt. Érdekes, amit azokról a titkos üzenetekről meséltél. Azt hiszem, én is keresni fogom őket.
0: Jó ötlet. Talán te majd rájuk bukkansz.
1: Ha így lesz, téged értesítelek először. Na, szia, nagypapa.
0: Szia, Palkó. A kisunokámon kívül Zalántól is kaptam egy csukisztikus rajzot. A hátoldalán az üzenet: kedves István bácsi, szeretettel Ulrich Zalántól. Fordítsd meg a lapot, és akkor látod a rajzomat is. A sündisznó volt a jelem az oviban, az enyém pöttyös köcsök. Nyári szünetem vagyok, szeptemberben megyek az iskolába. 5 éves vagyok, Láncsókon élek a szüleimmel. Ó, de szép ennek a helyiségnek a neve. Tehát Láncsókon élek a szüleimmel, a kishúgommal, akit Zsejkének hívnak, és 2 éves. Nagyon szeretem hallgatni a mesepostát. A rajzon István bácsiéknak integetek. Szeretettel, Zalán. Köszönöm szépen, Zalán, a rajzot és a leveledet is. Látom, hogy integetsz a rajzon. Most képzeld el, hogy én is integetek nektek.
2: Ha a csukimukiknak nyári szünet van, vajon a mesének is lett vakációja? Derítsük ki együtt, füleljetek!
3: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok. Most Móricz Zsigmond igaz szóló mesekönyvéből fogok olvasni nektek egy mesét. A mese vakációja. Van nekem egy kedves kicsi húgom, Iduska. A haja borzas, a szeme beszédes, a feje tele van tudománnyal. De minél több vagyona van valakinek, annál többet kíván. Az én húgom is, mióta a tanítónéni telefirkálta a kiskönyvét kitűnőkkel, azóta olyan kérdésekkel zaklat engem, hogy bizony sokszor minden tudományom kudarcot vall előtte. Esténként kiülünk a parkba, és a szép természetben gyönyörködve vitatkozni és okoskodni szoktunk. Falusi gyerekek nem tudják, milyen a mi pesti parkunk. Nem olyan széles, hosszú kert bizez, ami erdőségnek és pusztának is beillik, hanem azért mégis valami. A hossza 1,5 lépés. A szélessége 1,5 lépés. A földje vörös márvány, s a kerítése vasrács. Úgy hívják az ilyen parkot errefelé, hogy erkély. Van benne 2-3 cserép virág, egy májva, egy rózsa, egy rozmaring. Ez az én kis húgom legnagyobb boldogsága. Itt olyan jól érzi magát, mintha egy igazi parkban volna. Az ő fantáziája csak ugyan annak képzeli azt. És mikor a szobában megunja magát, így szokta mondani: no, gyerünk már a kertbe! Vagy így: sétáljunk egyet a mezőn! Vagy éppen így: most megyek az erdőbe a madarak énekét hallgatni. Tegnap este is ott ültünk. Idus mélázva ült a rózsás kiskertben, és nézett messze-messze. Mert messzire látni ám mi tőlünk. Szerencsére a mi kertünket a 4. emeletre teremtette az építész. És így a többi 2-3 emeletes házak teteje fölött ellátunk messze, egész a népliget zöldellő fái felé. Idus egyszerre csak rám néz, s megszólít: tessék, Iduskám, mondom neki. Hát a mesének

0: Onnan, hogy a tanulásnak vége van, mikor kiadják a vakációt. A játéknak vége van, mikor megkezdődik a tanulás. De a kedves nagyapó mindig, mindig tud mesét küldeni nekünk. Hát a mese sohasem szűnik meg.
1: Igazad van, Iduskám,
0: feleltem. Nagyon igazad van, hogy csodálkozol rajta. Hát hogy lehet ez? Már-már megakadtam a magyarázattal, mikor egyszer csak megjelent előttem a mesetündér. Arany szárnyakon rohant le a kék égből, mint a gyémánt. Csillogott a szemem előtt a képe. Mint az illatos tavaszi levegő, legyezte meg arcomat lehelete. Amint a fülembe súgott, és eszembe juttatott egy édes kis mesét, amely őróla szól. Az én Iduskám bámulva nézett rám. Ő nem látta a tündért. Szerencsére, mert akkor rögtön kitalálta volna, hogy
2: súgás után felelek.
0: Én így mondtam el a mesét. Tudod-e, Iduskám, hol van Tündérország? Nem tudod?
1: Én sem.
0: De azt tudom, hogy élt ott hajdanán három kicsi tündér. Sem apjuk, sem anyjuk. Rózsabokorban jöttek a világra. Hajnali napsugár volt a mamájuk. Pacsirtadal volt a dadájuk. És olyan gyönyörűséges szépek voltak, hogy aki látta őket, kacagott a szíve is az örömtől. Édesen, kedvesen, boldogan éltek együtt. Sohasem volt a földön három ilyen különböző természetű tündérgyermek, de három ilyen jó testvér sem. A boldogság tündérasszony egész marékkal szórta a rózsát, ahová ők léptek. A legnagyobb, hollóhajú, sötét szemű, komoly leányka volt. Apró kezecskéi folyton dolgoztak. Ha a rózsafához ért, szépen eligazgatta a rózsák szirmait. Elsimította a gyűrődéseket, és tisztára söpörte a tövét. Ha virágos ágyhoz lépett, kigyomlálta a gazt, a dudvát, s úgy rendbeszedte a virágokat, hogy szinte ragyogott utána az egész vidék, amerre ment. Ez a tündér volt a szorgalom. A másik piros arcú, eleven tekintetű pajzán leányka. A szeméből ezer ördög csintalansága villogott elő.
1: Egy percig nem maradt nyugton.
0: Folyvást új meg új huncutságot követel, mert ő a játék. A harmadik testvér aranyszőkehajú, méla kis leányka. Mintha örökké valami titkos zenét hallgatna, úgy figyel a saját lelke zsibongására. S ha beszél, csodálatos történeteket mond, szem nem látta, fül nem hallotta dolgokról. A tündérek gyűlnek, gyülekeznek az ő mézédes szavát hallani, leülnek a százszor szépekre, mint zsámolyokra. A császár szakál a gyűszővirág a szarkaláb kelyhébe, mint páholyokba, és úgy hallgatják a gyönyörű beszédet. Még a buzgó szorgalom is letelepedik pici édes testvére kedvéért, mert ez a mese. Szép Tündérországban mindenki úgy viseli magát, ahogy kell. Ezért mindenki megérdemli a jutalmat. Csak ugyan a tündér király asszony jutalom nem is szokott elfelejtkezni senkiről a nagy jutalomosztás napján. Mikor a mi három kis tündérünk elébe lépett, sokáig nézett rájuk szeretettel, és azon gondolkozott, hogy mivel is lepje meg őket. Drága kis gyermekeim, mit adjak nektek? Nincs jobb testvér nálatok, nincs jobb lélek, mint a tiétek, nincs szebb élet, mint ahogy ti éltek. Mindig együtt vagytok, segítitek egymást, és hárman úgy éltek, mint egy. Könyvet nem adok jutalmul, hisz szorgalom mindent tud. Játékot sem, mert hisz éppen játék annak a mestere. Mesét sem mondok, hisz azt én is éppen mesétől szeretem hallani. Egyebet adok. Egy egész világot.
1: Minden tündérnek hasznára kell lennie az embereknek. Ti is menjetek el és tegyetek jót. Nektek adom minden gyermek szívét. Folytassátok ott, amit itt tettetek. Hódítsátok meg az emberiséget, az édes gyermekek szívét. Szorgalom tanítsa munkára a fiúkat és leányokat. De folyton dolgozni nem lehet, pihenni is kell. Pihenés idején játék gyönyörködtesse őket ezer meg ezer ügyes bohósággal. Értő ahhoz a kis hamis. És te, leánykám, aranyos, édes mese, a munka idején is, a játék idején is, lebegj ott köztük. Tied legyen minden perc, mikor csöpp szívük az ég után áhít, mikor valami húr megrezzen lelkükben, s az ismeretlen, csodás, láthatatlan világ után óhajtanak. A szorgalom pihenjen néha. A játék szüneteljen olykor-olykor. De a mese mindig készen legyen, hogy a munkát kedvessé, a játékot hasznossá tegye. Édoskám, figyelsz?
2: Nagyon, nagyon!
1: Látod? Ezért nincs vakációja a mesének.
3: Csuki-mukikáim, élvezzétek a vakáció minden pillanatát, játsszatok nagyokat, és persze, írjátok meg az élményeiteket, és küldjétek el nekem, hogy felolvashassam. Így tett Kornélis. Nézzük csak, miről mesél nekünk. Kedves István bácsi, Vakkancs és Csoda meseládika. Kornélnak hívnak, Nyíregyházán lakom, 7 éves lettem júliusban, és szeptembertől már iskolás leszek. Nagyon várom az iskolát. Már kezdek ismerkedni a betűk és a számok világával, de ezt a levelet még anyukám segítségével írom neked. Minden nap hallgatom a Csukás Meserádiót. Kedvencem István bácsi műsora, és Süsü meséit is szeretem hallgatni. Minden este nagyon várom az éppen aktuális 7 órai mesét. Nagyon tetszett a Süsüke világot lát. A titkok a játékboltból, és a mesék a bakony szívéből is. Utóbbi azért volt nagyon kedves számomra, mert szeretem a természetet, és szeptembertől aktív turisztikai osztályban kezdem meg az iskolát, ahol sokat megyünk majd kirándulni. Apukámmal kedvenc időtöltésem a barkácsolás és a szerelés. Mi ketten mindent megjavítunk. Anyukám minden este elalváskor mesét olvas nekem, és ezt mindig nagyon várom. A rajzomon István bácsi, Vakkancs és a Csoda meseládika szerepel, valamint látható még rajta a nagy cseresznyefa és István bácsi háza is. Remélem tetszeni fog, amit készítettem. Szeretettel üdvözöljük István bácsit és a Csukás Meserádió egész csapatát. Kornél. Nagyon szépen köszönöm, Kornélkám, a leveledet. Sok sikert kívánok az iskolához, és örülök neki, hogy sokat fogsz kirándulni. Remélem, hogy majd írsz nekünk az élményeidről. Köszönöm az alkotásodat is, már oda is készítettem a többi mellé, hogy aztán kitehessem a falunkra. Barkácsolni mi is nagyon szeretünk az unokámmal, Palkóval. Vakkancs mindig aggódik, hogy nem kerül sorra mindenki levele. De megnyugtatlak titeket is, csukimukikáim, hogy minden levelet nagy becsben tartok. És ha éppen ma nem halljátok viszont a sajátotokat, akkor érdemes a következő adásban is fülelni. És bizonyára már mindenki kívülről tudja, hogy levélét cserébe adunk egy mesét.
4: Csukás Meserádió.
5: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Kedves gyerekek, én Kőszegi Ákos vagyok. Ma én mesélek nektek. Csukás István, a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. A repülőhal. Ha itt a nyár, a nagy horgász vígan dudorászik a folyóparton. A szívében öröm van és izgalom. Erről lehet megismerni a horgászokat, hogy a szívük tele van örömmel és izgalommal. Az a baj, hogy a főkukac is dudorászik, hiszen az ő szívében is öröm van és izgalom. Hogy miért baj? A nagy horgász megmagyarázta. Fölemelte az ujját, hogy mindenki figyeljen ide. Te csak ne kornyikálj! Elriasztod a halakat! A főkukac megsértődve válaszolt. Én riasztom el! Én, aki az ujjam köré csavarom a halakat! A nagy horgász tovább morgott. Nincs is ujjad! A főkukac se hagyta magát. Visszafeleselt, mert úgy érezte, hogy ő is egyenjogú tagja a horgászásnak. De mosolyom van! Figyelj, főnök! Bedobom a halbűvölő mosolyt! Azzal fejest ugrott a vízbe. De már ugrás közben szélesre húzta a száját. A halak kíváncsian gyűltek köréje.
3: Né, egy kukac, egy vigyorgó kukac, mondta az egyik.
7: Nem kukac, pondró, mondta a másik.
8: Nem pondró, giliszta, mondta a harmadik.
9: Nem giliszta, cipőpertli, mondta a negyedik.
6: A főkukac hallva ezt az agyva beszédet, mérgesen bicsorított. Elfelejtette a mosolygást. A halak tovább piszkálták, megjegyzéseket tettek rá.
9: Mosolyog, mondta neki az egyik hal. Hadd tudjuk, hogy melyik az elejed.
6: A főkukac erőlködve mosolyra húzta a száját.
9: Hihihi, egy vigyorgó cipőpertli, mondta a másik hal.
6: Arra úszott egy repülő hal, aki nem csak úszni tudott, hanem repülni is. Megnézte a vigyorgó főkukacot.
9: Most figyeljetek, kicsalom a vízből!
6: Fogta magát, s felrepült a levegőbe. Fent repült, verdesett az uszonyával. A nagy horgász a parton unatkozott. Lelecsukódott a szeme, sehol semmi kapás, magában motyogott.
3: Na, mi lesz már? Hol vannak a halak?
6: Ekkor ért ki a levegőbe a repülőhal. Kivágódott a vízből, szivárványos uszonyszárnyakkal repült egy kört a levegőben. A nagy horgász báván nézte, majd görcsösen behunyta a szemét. Biztos napszúrást kaptam, suttogta lehunyt szemmel. Biztos déli báb, biztosan halucináció, de az is lehet, hogy ez mind nem biztos. Nézzük csak, gondolkozzunk csak tudományosan. Ho-ho-ho-ho! Kinyitotta a szemét, és lázasan kutatott a szatyrában, és előszedett egy horgász zsebkönyvet. Mert a horgászoknak mindig van a zsebükben egy zsebkönyv, hogy ha valamit nem tudnak, abból kinézik. A nagy horgász izgatottan lapozott a zsebkönyvben. Mert azt is tudnunk kell, hogy egy horgász sohasem esik kétségbe. Ami nincs a fejében, azt megkeresi a zsebében, illetve a zsebkönyvben. Meg is találta, mormogva olvasott.
3: Nem napszúrás, repülőhal,
9: éljen a tudomány! Ho-ho-ho-ho! Most már mindent tudok, velem nem lehet kibabrálni.
6: Azért a biztonság kedvéért maga elé tette a földre a zsebkönyvet, hogy beleolvasson, ha szükséges. Kirántotta a főkukacot a vízből, s harsogva mondta neki.
9: Repülőhalnak repülőcsali! A nagy horgász a levegőben is úr! Most következik a magas iskola! Ho-ho-ho-ho-ho!
6: A főkukac szédelegve repkedett a levegőben.
9: Tehát, hogy ez egy repülősuli, de én nem vagyok léglökéses csali. Szédülök, tériszonyom van, jaj, anyucikám!
6: De a nagy horgász oda se figyelt a jajbeszékelésre. A repülőhal ráült a bot végére. A nagy horgász azt hívogatta, csalogatta.
9: Psz, psz, te ott, gyere csak! Tülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül
8: szájával vigyorogva hallgatta a tyutyúzó, csiripelő nagy horgászt a bot végén. Majd mikor a nagy horgász óvatosan maga felé húzta a botot, röhögve elrepült.
9: A nyavaja törjön ki,
8: dőngött a nagy horgász. Ezért csiripeltem neked. Azért is elkaplak, te beribbe oltott evihal, hogy a csúz ráncsa össze a szárnyadat. A halak kidugták a fejüket a vízből. Úgy gyönyörködtek a madarászó halászásban. Az öreg hal füttyöngetett, mutogatott, hogy ott repül a kis madár. A nagy horgász legyintett. Most nem érek rá veletek foglalkozni. Előbb elkapom ezt a repülő ebihalat. Figyeljetek, van még egy-két cselem. Ho-ho-ho-ho! Azért is elkapom, s beviszem az állatkertbe. Hadd röhögjenek ezen a potyka madáron. Előszedte a rugóra járó szákját, vagyis a nyeles hálóját, és a repülő hal alá tartotta. Ez az. Most jól kifárasztom. Pottyanj bele! Pottyanj bele! A repülőhal keringett, ide-oda cikázott, de a nyeles háló mindig alatta volt. Már kezdett kifáradni, jobbra-balra pislogott, hogy hova menekülhetne. Ahogy ide-oda pislogott, meglátta a fűzfán gubbasztó madarakat. Elkanyarodott, megcsattogtatta a szárnyait, s a nagy horgász feje felett elrepülve a fűzfára csücsült a madarak közé. A nagy horgász anyakát tekergetve bámult utána. Hová tűnt? Csak fölfelé menekülhetett? Azután meglátta a fűzfán csücsülő repülőhalat. A fához ment, s megrázta. Hess, hess, gyere le! Neked nem ott a helyed, neked a vízben a helyed! A madarak méltatlankodtak a farázás miatt, károgtak és csiripeltek. A nagy horgász rájuk förmett. Ó, ti tök fej madarak! Ő nem madár, még csak nem is rokon! Megfogta a nyeles hálót, s fordítva a madarakra csapott vele. Fél szemét behunyva megcélozta a repülőhalat. Na megállj, te verép pofájú repülő hüllő, most megvagy! Lehúzta a hálót, a hálóban három igazi madár volt. Gúnyosan károgtak és nevettek. Azonnal engedj ki, te pancser! Panaszt teszünk a madárvédő szövetségnél, és elvetetjük a horgász engedélyedet, mivel ártatlan madarakra vadászol. Mi vagy te? Horgász vagy madarász? A nagy horgász elengedte a madarakat. Röhögjetek csak, ócska madarak! A nagy horgász nem piszkítja be veletek a kezét! Átölelte a faderekát, és mászott felfelé. A repülőhalra mutogatott dühösen. Nekem te kell lesz, te fára mászó cápa töpörtyű! A nagy horgász felért a fa tetejére. Nyulkált, kapkodott. A repülőhal egy kiálló ágon hátrált óvatosan. A nagy horgász négy kézláb mászott utána. A repülőhal az ág végéhez ért. Az ág meghajolt kettejük súlya alatt. A repülőhal, hopp, elengedte az ágat, és belepottyant a vízbe. Az ág visszacsapódott, a nagy horgász, hopp, felrepült a levegőbe. Repült, repült, s a parton ért földet. Nagy csobbanás, illetve puffanás. A halak röhögve nézték a vízben. A nagy horgász leporolta a nadrágját, megigazította a sapkáját, és felrikkantott. Csak semmi röhögés! Van még egy-két trükköm! Ho-ho-ho-ho! A zsinort a saját derekára kötötte, s odaintette a főkukacot. Gyere ide! Jó erősen lengesd a botot! Majd én megmutatom, hogy milyen az igazi repülőcsali! A főkukac nekiveselkedett, s lengette a botot. Lengetem, főnök! Repülj, főnök! Helycserés támadás! A bot lengett, a nagy horgász repült a levegőben, körözött a víz fölött a zsinór végén. Elkaplak, te gyáva kukacfaló! A repülő hal először nagyot nézett, hogy hogy kerül a nagy horgász a levegőbe. Azután látta, hogy ennek felesett réfa, rémülten röpködött ide-oda. A vízbe nem tudott menekülni, mert a nagy horgász alatta röpködött és elzárta az utat. A főkukac nagyokat nyögve lengette a botot.
9: Jaj, főnök, túl nehéz vagy!
8: A zsinór letekeredett az orsóról. A nagy horgász egyre nagyobb íveket írt le, közben kapkodott a menekülő repülőhal farka után.
9: Most megcsíplek, most elkaplak! Itt a rettenetes élő horog, nem menekülhetsz!
8: A halak tátott szájjal figyelték az üldözést. Ilyet még nem láttak. Levegőben horgászás, és puszta kézzel. A nagy horgász megint bebizonyította, hogy a horgászok nem ismernek lehetetlent. Akadály nem is volt. Annyira nem volt, hogy a nagy horgász szabadon suhant a levegőben, már elhagyta a folyót, és a mező fölött suhant. A zsinór surrogva tekeredett utána. Olyan volt, mint egy nagy, elfáradt madár. Egyre lejjebb ereszkedett, majd földet ért, a legelésző birkanyáj közepében. A birkák rémülten bégetve szétfutottak. A vezérülő nem futott, hanem harciasan rohamozott, és ráfeküdt a nagy horgászra. Büszkén bégetett a juhásznak.
9: Be, ide gyűjjön, Mihály bá! Ekkora horgászt fogtam!
8: A juhász odament, hogy megnézze, mi a csuda ez. A nagy horgász kimászott a kos alól. Szavartan hebegve bemutatkozott.
9: Vagyis becsületes horgász vagyok.
8: Sőt, úgy szoktak hívni, hogy nagy horgász. A juhász nagyot nézett.
7: Nem madár.
8: Nem madár. Repülőhal. Én meg utána repültem. Magyarázta a nagy horgász kicsit zavarosan. A juhász óvatosan hátrált, majd elrohant a falu felé.
9: Persze, motyogta futás közben. A nagy hőség, csak maradj nyugodtan, mindjárt hívom az orvost.
8: A nagy horgász legyintett, majd visszanézett a folyóra. A repülőhal a folyó fölött röpködött, s gúnyosan vigyorgott. A nagy horgász harsogott, újra a régi volt.
9: Csak repkedj, majd holnap megmutatom, hogy ki vagyok. Lesz majd nem ulas. Reszkessetek, halacskák!
3: Nos, drága csukimukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől újabb részekkel vár rátok a Fűszermeség című sorozat a Csukás Mese Rádióban, amely két testvérpár egymáshoz tett nyári utazásának történetéről szól. Így, ha tehetitek ti is, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
4: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
5: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
4: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvasfát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeillezgette mindet csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, 1 hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdőszélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében.
2: Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak.
1: Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a mennyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A tenger csodája. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy fiatal királyfi, akinek kisfiú kora óta az egyik napszámos fia volt a legjobb barátja. Mindig együtt játszottak, együtt törtek borsot a palota lakóinak az orra alá, és később is elválaszthatatlanok maradtak. Történt egy nap, hogy a királyfi barátjával kilovagolt a vásárba, és a nagy felfordulás közepette feldöntötte egy cserépárus sátrán. A királyfiból hirtelen előbújt a kis ördög, és ahelyett, hogy segített volna neki, lovával még össze is taposta a portékákat. Micsoda gonosz királyfi vagy! Megbánod te még, hogy így viselkedtél velem. Azt kívánom, hogy addig meg ne házasodj, míg a tenger csodájának tündérlányát el nem veszed. Szólta rá az átkot a vénasszony, de a királyfi csak kinevette. Aztán egy nap az öreg király magához hívatta a fiát. Egyre vénebb és vénebb leszek. Többé nem tudom egyedül elvezetni a népemet. Ezért hát úgy döntöttem, átadom neked a birodalom irányítását, de csak egy feltétellel. Találj magadnak feleséget. Király fiel is indult, sorra járta a szomszéd birodalmak palotáit, de egy király kisasszony sem akadt, aki megtetszett volna neki. Aztán a barátja így szólt hozzá. Emlékszel még az öreg kofa szavaira? A tenger csodája tündérlányát kell feleségül venned. Ha, igazad van, induljunk már is, egy percig se késlekedjünk, szólt izgatottan a királyfi, és másnap elindultak a tenger csodája felé. Csak épp azt nem tudták, merre kell keresni. Mentek, mendegéltek, amerre a lovuk vitte őket, és egyszer csak egy rozoga viskó előtt találták magukat. Bekopogtak az ajtón, s pár perc múlva egy vénséges vén nagyanyó kukucskált ki.
1: Miben segíthetek, fiatal urak?
0: Adjon Isten, jó anyám! A tenger csodája tündérlányt keressük. Tudja, merre találjuk? Kérdezte a királyfi.
1: Még csak a nevét sem hallottam soha. De talán a fiam, a nap, tudja, merre van. Gyertek csak be, várjátok meg velem.
0: Tessékelte be őket a néni a kunyhóba. Aztán, amikor besötétedett, a nap is megérkezett.
1: Tudod-e, fiam, hol lakik a tenger csodája tündérleány? Egész nap az égen figyelsz, biztosan hallottál már róla,
0: mondta neki az anyuka.
2: Én soha nem hallottam ezt a nevet. Talán próbáljátok meg a holdat, felelte a nap.
0: Azzal az öreg asszony útba igazította őket, és nem sokára a két legény ott találta magát a hold kunyhója előtt.
2: Mondjátok csak, miben segíthetek nektek idegenek?
1: A tenger csodájának a lányát keressük. Talán te tudod, merre menjünk.
2: Bárcsak segíthetnék, de még a hírét sem hallottam a kisasszonynak. Esetleg próbáljátok meg húgomat, a szelet. Ő már sok felé járt a világon, talán a tündérlánnyal is találkozott már.
0: Felelt a hold, és elbúcsúzott a fiúktól. Tovább mentek hát, s végül hosszú vándorút után elérkeztek a szél hajlékához. Bekopogtattak, és a nagy erejű szél nyitott ajtót.
1: Már vártalak titeket, barátaim! Ha jól hallottam, a híres tenger csodája tündérlányt keresitek!
2: Ő bizony. Tudod, hol találjuk?
1: Ó, hogy ne tudnám! Menjetek csak tovább, míg el nem értek a végtelen tengerig! Ott forduljatok jobbra! A kerekerdő közepén egy odvas fában megtaláljátok a tündérlányt. Na, de nem ilyen egyszerű ám a dolog. A tündért kis kell csalogatnotok,
0: figyelmeztette őket a szél, s ellátta őket néhány tanáccsal. Királyfi meg a barátja elköszöntek a széltől, s elindultak a végtelen tenger felé. Habár az út hosszú volt és viszontagságos, a fiúk kitartóan meneteltek előre, míg el nem értek a tenger partjára. Ott aztán jobbra fordultak, s megpillantották a kerekerdőt. Megkeresték a közepén az odvas fát, és ahogy a szél tanácsolta, barkácsoltak egy faládát. odarakták a ládát az odó alá, majd előhúzták hangszereiket. A királyfi cimbalmon játszott, a barátja pedig a hegedűjét húzta. És egyszerében olyan csodaszép dallamot kezdtek játszani, hogy a tündérlány kidugta a fejét a nyíláson. Ám ekkor a fiúk hirtelen abba hagyták a muzsikát.
3: Kérlek szépen, játszatok még,
2: szólt édes hangján a tündérlány.
0: Nem tudok, beleesett az ütőm a ládába,
2: válaszolta a királyfi. A lány gyorsan lehajolt az ütőért,
0: ám ekkor a királyfi rázárta a láda tetejét, és foggyul ejtette a tündérlány.
2: A ládát hozzákötözték a királyfi lovához, és így baktattak hazafelé. Mikor a szélházához értek, bekukkantottak, hogy köszönetet mondjanak a jó tanácsért.
0: Látom, sikerrel jártatok! Sok szerencsét kívánok a tündérlányhoz!
2: Intett nekik a szél. Mikor a hold kunyhójához értek, oda is beköszöntek.
0: Nézd csak! Megleltük a tündérlányt!
2: Gratulálok a zsákmányhoz, ám egyet ne feledjetek. Amit ígértek, azt mindig tartsátok meg. Tanácsolta útra valóul a hold. Aztán, mikor a napháza elé értek, őt is meglepték a jó hírrel.
0: Elkaptuk a tündérlányt!
2: Kiáltozták vidáman.
0: Csak ne olyan hevesen, királyfi.
2: A tenger csodája tündérlány akkor lesz tiéd, ha a gazdagok helyett a szegényeket segíted. A királyfi hallotta a bölcs nap tanácsát, de csak legyintett rá, és tovább folytatták útjukat a palota felé. Mikor megérkeztek a királyi udvarba, kinyitották a ládát, és előbújt belőle a világszép tündérlány. A királyfi teljesen megigézte a szépsége. Kedves tengercsodája tündérlány, feleségül jössz hozzám?
3: Igen, de csak is egy feltétellel.
0: Mondd meg, mi az, megteszek bármit, fogadkozott a királyfi.
3: 100 aranyat kell adnod minden szegény embernek, akit valaha megbántottál, vagy megaláztál életedben. Akik pedig a szegényeken uralkodtak eddig, menjenek ki a földekre, és ezentúl dolgozzanak ők, vágta rá a lány.
0: A királyfi elgondolkozott. Ha minden szegénynek adnék 100 aranyat, nekem már egy fityingem sem maradna. A főurak pedig bizonyosan meglincselnek, ha dolgozni küldöm őket. Nem jó ez itt sehogy se,
2: gondolta, és szégyenében inkább elbújdosott. A jóságos tündérlány pedig hozzáment a cserépárus fiához, akinek a királyfi összetaposta a portékáját. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem haltak.

Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: kap, kalapács, kicsi kovács, mit csinálsz? Sárga lovat patkolok, aranyszeggel szegelek. Utcupajtás, kap Ferrája, úgyis te vagy a gazdája.
1: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket. Vágó Bernadett vagyok, most én mesélek nektek. Mátyás király és a szegény favágó. Magyar népmese. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy nem, elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Segítsen az Isten, te szegény favágó! Köszönt oda neki. Hát bizony rám is férne a segítség, mondja a szegény ember, aki bizony nem ismerte meg a királyt, nem tudta kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király, te szegény favágó, vannak gyermekeid? Vannak bizony, uram, 4, 2 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Van, amennyi éppen kell. Tudja, én a pénzemet 3 felé szoktam osztani örökké. Az egyik részével az adósságomat fizetem, a másik részét kölcsönadom, a harmadik részét sárba vetem. Ennyi hát! Mondd el nekem, hogy értsem ezt? Mit jelent? Kérdezte Mátyás király. Az első részével az adósságomat fizetem. Ez azt jelenti, hogy nekem még van édesapám és édesanyám, és azok szépen rendben felneveltek engem. Őket most én tartom el. Hát így fizetem a régi adósságomat. A másik részét kölcsönadom. Ez azt jelenti, hogy van 2 fiam. Rájuk költöm. De azok majd, ha én megöregedek, akkor visszafizetik nekem. A harmadik részét sárba vetem. Ez azt jelenti, hogy a 2 szép leányomra költöm. Ruházom őket, gondozom őket. Aztán majd férjhez mennek, s ott hagynak engemet. Hát így, a sárba vetem. Jaj, be éles eszed van, vág, mint a beretva, mondja Mátyás király. De hallod-e, te szegény ember? Én ebben az erdőben elvesztem. Nem vezetnél ki engem? Jaj, uram, nem érek ére vezetgetni senkit se. A szegény embernek dolgozni kell sietni. Megfizetem én neked a napszámodat. Csak vezessél ki ebből az erdőből. Hát, úgy igen. Pénzért? Azt szívesen megteszem, mondja a szegény ember. És azzal elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát, amint mennek, ballagnak, beszélgetnek, kérdezi Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Na, most kiérünk ebből az erdőből, mondja. S ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak. És mikor meglátják a királyt, mindenki leveszi a fejéről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapban. Akkor ott majd meglátod. Hát erre a beszédre ki is értek ők az erdőből. Hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejéről a kalapot. Mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda! Itt mindenki hajadon főtt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba. Hát most melyikünk a király? Én vagy te? Hát, egyikünk bizonyosan az. Mondja Mátyás király, s megveregette a szegény embernek a hátát, megköszönte a jó tettét, s azzal tovább mentek.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a bakkecske és a kos. Volt egyszer egy tanya, ahol egy bakkecske meg egy kos éldegélt, s igen jó barátságban voltak. A két jószág elválaszthatatlan volt egymástól. Együtt legelésztek, egymás mellett aludtak a csűrben, és egy tapottat sem tettek a másik nélkül. Ráadásul a két patás mindig valami rosszban sántikált, és így, ha lehet, kétszer akkora volt a kár. Ezért, ha például a kecskének káposztára fájt a foga, és lopott egy szép nagy káposztafejet a kertből, a kos is mindjárt elcsent egyet. Máskor pedig a kosnak támadt kedve a virágos kertből falatozni. A kecske pedig szívesen követte, s így sikerült kettejüknek letiporni az öreg anyó féltve őrzött virágos kertjét. Fájt is a gazdáik feje rendesen a két csirkefogótól. Aztán egy nap, mikor a két jó madár széthordta a gazda által kemény munkával összegyűjtött szénát, az öreg embernek elege lett belőlük. Jobb lesz, ha új otthont kerestek magatoknak, mert itt nem látunk többé szívesen titeket, hajtotta el az állatokat. Ám a bakkecske és a kos egy cseppet sem ijedtek meg. Nyakukba kapták a tarisznyájukat, és vígan útnak indultak. Boldogan daloláztak útközben, és izgatottan várták, miféle kalandokat tartogat nekik az új élet. Miközben mendegéltek, a kos megpillantott egy farkas koponyát az árokban. Nézd csak oda! Vegyük fel, talán még jó lesz valamire, mondta. És eltette a koponyát a tarisznyájába. Inkább siessünk, nem sokára besötétedik, és nekünk még szállásunk sincs. Méltatlankodott a bakkecske, és megszaporázták a lépteiket. Nem is telt el sok idő, és megpillantottak a távolban egy pislákoló fénysugárt. Egy hatalmas tábortűz égett a fák között. Menjünk csak közelebb. Töltsük a tűz körül az éjszakát, és akkor majd nem bántanak minket a farkasok, javasolta a bakkecske. Azt hallottam, a farkasok nem szeretik a tüzet. A kos bólogatott, és elindultak a tűzrakás felé. Már éppen odaértek, mikor észrevették, hogy a tűz körül bizony három farkas tanyázik. Éppen kását főznek. Hát, ilyen a mi szerencsénk, sóhajtott a kos. De akkor már nem volt visszaút. A farkasok észrevették őket, és mind arra gondoltak. Úgy tűnik, megjött a hús a vacsorához. S közben jó ízűen nyalogatták a szájuk szélét. Jó estét! Köszönt kissé félénken a bakkecske. Jó estét! Gyertek csak közelebb! Jut nektek is vacsora bőven! Hízelgett a farkasok vezére. A két jószág pedig annyira megrettent, hogy nem mertek ellenkezni, és kénytelenek voltak a tűz mellé telepedni. Hanem a kecskének egyszer csak eszébe jutott a farkas koponya, és odaszólt a kosnak. Kos barátom, vedd csak elő azt a farkas koponyát, amit magaddal hoztál. Hát, ha akad rajta még egy kis falat. A kos hallgatott barátja szavára. Benyúlt a tarisznyájába, és előhúzta a koponyát. Nem azt, hanem a nagyobbikat, vágta rá a bakkecske. Mire a kos másodszor is elővette a tarisznyájából ugyanazt a koponyát. De hisz van ennél nagyobb is, erősködött a kecske. A kos pedig minden alkalommal elővette ugyanazt a koponyát. Eközben a farkasok reszketve figyelték, mennyi farkaskoma feje bánta, hogy könnyű prédának nézték a két jószágot. Jobb lesz, ha megszökünk innen, mert a végén még mi is így végezzük, gondolták magukban, és törni kezdték a fejüket. Majd kisvártatva megszólalt az egyik. Úgy látom, fogytán van a víz. Megyek és hozok egy vödörrel a kútról.
és már futott is az ilyet farkas árkombokron keresztül.

és elégedetten láttak neki a vacsorának. Miután jól laktak a kásával, a kecske így szólt. Most már jobb lesz, ha mi is szedjük a sátorfánkat, mert ha rájönnek, hogy becsaptuk őket, ellátják a bajunkat. Azzal utcu neki, szaladtak, ahogy csak bírtak. Eközben a három farkas összetalálkozott az erdőben. Micsoda szégyen, hogy így elbántak velünk, bánkódott az egyik. Mi mégiscsak hárman vagyunk. Én azt mondom, menjünk vissza, és faljuk fel őket, mondta a másik. És elindultak. Ám mire visszaértek a táborhelyükre, a bakkecskének és a kosnak már csak hűlt helyét találták. Még egyszer nem fognak túljárni az eszünkön, mondták a farkasok, és a keresésükre indultak az erdőben. Eközben a bakkecske és a kos felmásztak egy tölgyfára, és reménykedtek, hogy ott nem találják meg őket. Ám a farkasoknak kiváló a szaglása, és egy perc alatt a nyomukra bukkantak. Hamarosan ott állt mind a három ordas a fa alatt, és azon tanakodtak, hogyan szedjék le a fa tetejéről a zsákmányukat. Te vagy a legidősebb, mondta az egyik. Találd ki te, hogy mi tévők legyünk. Erre a legidősebbik gondolt egyet, lefeküdt a fa alá, és csiribú, csiribá, úgy tett, mintha varázsolna. Ám a kos úgy megijedt a mágiától, hogy elvesztette az egyensúlyát, és lepottyant a fáról. A kos éppen a varázsoló farkasra esett rá, és egy szempillantás alatt kilapította. De a bakkecskének se kellett több, mindjárt elkiáltotta magát. Hozd csak fel azt a farkast, majd adok én neki! A farkasok erre úgy megijedtek, hogy egy szempillantás alatt eliszkoltak. A bakkecske és a kos pedig végre megnyugodhatott. Soha többé nem háborgatták őket a farkasok.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az Ihásznál. Egyszer Mátyás király az országot járta. Egy este vándorlásai közben egy ihásznál állt meg, és kérte, hogy adja már föl bojtárnak. Fiatal ember volt még akkor Mátyás király. Nem kör nekem ilyen nyeszlet kölök, mondta az ihász, de mivel már erősen estére jár, az idő megengedte, hogy ott aludjon nála. Na fiam, fogjál egy birkát, levágjuk, aztán lesz jó vacsora, mondta az ihász. Gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja, ha ügyesebb, mint ami ennek kinéz. Akárhogyan kergette, hajszolta a király az állatokat, egyet sem tudott kifogni közülük. Mindegyik kiugrott a kezéből, mert nem tudta, hogy kell megfogni a birkát. Nem hagyján magát a birka sem, ha arra kerül a sor. Az ihász egyből megfogta a birkát, levágta, aztán finom paprikát sőzött a bográsban. No, ösém, akármilyen élhetetlen vagy, gyere csak ide, egyél egyet, van itt elég. Kínálgatta őt, mert jó szívű ember volt. Éhes volt már nagyon a király, alig várta, hogy készen legyen a vacsora. Az ihász bicskájával kiszúrta magának azt a falatot, amelyik sorra következett, de a király csak nézett. Na mi az, fiam, neked még bicskád sincsen? Hát milyen ember vagy te? Kérdezte.

0: tőle, de a király csak ümmögött. Megsajnálta az ihász, aztán adott neki valahonnan egy régi kusztorát, ami már semmire sem volt jó, de hát ha semmi sem volt, hát az is jó volt. Nagyon megörült a király, mert szégyelt volna kézzel nyúlni az ennivalóhoz, mikor az iház olyan szépen evett. Hát így aztán ketten ettek a paprikásból, szemben ültek egymással. Mátyás királynak nagyon megtetszett néhány falat, aztán átnyúlt a bográs másik felére, az iház elé, és ette a hús. Egy darabig csak nézte az iház, aztán megsokalta. Megfordította a bicskáját, megfogta a hegyénél fogva, aztán jó nagyot ütött a király kezére. Jegyezd meg, édesöcsém, hogy nem illik a tálba más elé turkálni, mindig csak magad elő legyél, öcsém. Fájt nagyon a keze a királynak, de tetszett neki, amit az iász mondott, meg amit tett vele, mert neki is járt az udvarban néhány magas rangú úrebédre, és bizony neki sem tetszett, hogy a tálban eléje bájkálnak, de aztán hajnalban elköszönt az iásztól, elment hazafelé. Egyszer csak két királyi belső ember érkezett az iházhoz, király parancsával, és ekkor meg ekkor jelenjen meg előtte. Megmondták az iháznak, hogy a városban melyik házba kell jelentkezni neki. Főtt a feje az iháznak, hogy hogyan juthatott ő a király eszébe. Nem csinált ő semmi olyast, amivel megharagította volna a királyt, mert azt nem gondolhatta, hogy ő olyast tett volna, amiért kitünteti őtet a király. Hát egészen belebetegedett, mire elérkezett a rendelt nap, bement a megjelölt házba, ott már várta az iházt két ember. Megtisztálkodott, rendbe hozták teljesen a ruházatát, aztán bekísérték a királyi palotába. Mondták neki, hogy a király ebédre hívatta magához. Nagyon csodálkozott ezen az iház. Elámult nagyon, hogy milyen fényes gyülekezetbe került. Nem sokat nézelődhetett, mert két udvari ember megmondta neki, hova kell ülnie. Éppen csak ő rá vártak, mert amint leült, a szolgák kihozták az ebédet. Finom birka paprikás volt az ebéd, olyan finom volt, mint amit ő szokott csinálni. Ízlett is nagyon az iháznak. Nagy hosszú asztal mellett ültek, az asztal fölön a király ült egyedül, de az ihász nem ismert rá, pedig nem messze ült tőle. Szembe vele valami fényes gróf, akire a király nagyon haragudott. Olyan természetű volt, hogy a másik elé nyúlt, amikor ettek. Most is úgy tett, király csak nézte. Az ihász is nézte, de csak egy darabig. Eszébe jutott, hogyan kell magyarosan megtanítani az ilyen embert az illendőségre. Fogta a bicskáját, megfordította, és a hegyénél fogva vette a kezébe, aztán jó nagyot ütött a gróf kezére. Tanulja meg, hogy nem illendő más elé nyúlkálni a tálba. Maga meg ne tanítson engem, kiabált a gróf. De bizony fogadsak meg a tanítást, mert én is megfogadtam, szólt oda a király, aki nagyon örült az iház bátorságának. Az nem járja, hogy csak úgy ráüsön a kezemre, kiabált a gróf. De bizony rá kell a te kezedre ütni, kedves grófom, ha nem jót teszel azzal a finom kezeddel, mondta a király. Ez az ember helyesen tett törvényt. Ilyen közrendű ember nem tett törvényt, egy grófon, kiabált a gróf hangosan. De bizony tehet törvényt még a királyon is, ha a király olyat tesz, amit senki sem tehet meg a másik ellen, mondta a király. Felséges uram királyom, a király szent és sérthetetlen, mondta az ihász. Hogyan bánthatnám én a királyt ilyenért? Hát nem emlékszel rá, amikor adtam neked ezt a kést? Kérdezte a király. Amikor az ihász megismerte, hogy a kést ő adta annak a nyiszlegy gyereknek, amilyen akkor látta a királyt, a lábai elé akart borulni. Ne tedd ezt, jó ember, mert én tanultam tőled, de a gróf úr is tanult, és majd megfizeti neked a tanítást. Akkor a gróf legszebb gyémántos láncát leakasztotta a nyakából, és a juhász nyakába tette. Köszönöm a tanítást, felséges királyom, mondta a királynak, de a király csak azt mondta. Ha én meg tudtam köszönni a tanítást ennek a szegény iháznak, te is meg tudod ezt tenni, kedves grófom. Addig köszönd meg, míg jó kedvem van. A nép jobban tudja, hogy mi az igazság útja, mint a grófok. Ha a népre hallgatsz, mindig jót teszel. Így aztán a gróf megköszönte a juhásznak, hogy illendőségre tanította, Ezért mondta a nép, amikor meghalt Mátyás király, hogy oda az igazság. Mert...
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
3: Elrepítünk Meseországba, ami tele van mókával és kacagással, izgalmas titkokkal és meg annyi csodával. A legszebb mesék, a legbájosabb mesehősök, a legkedvesebb történetek. Legyél része a mesék varázsának.
1: Töltsd hasznosan a nyarat, játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
1: Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Dancs Anna Mari vagyok, szólítsatok Anna Marinak. Egy cuki kis mesét hoztam el egy kis házról, amely nagyon-nagyon magányos volt. Remélem, tetszeni fog a történet. Balla Margit, mese a kis házról. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis ház. Az erdőben állt, egy kicsike kis tisztás szélén. Nagyon kedves kis ház volt, farönkökből építette egy erdész a családjának, meg magának. Sok éven át éltek benne boldogan az erdészék, de idővel, ahogy az már lenni szokott, szétszélett a család, és a kis ház magára maradt. Egy darabig még reménykedett, hát ha visszatérnek a régi lakói, de lassan feladta a reményt, és elbúsult. A szomorúság bizony meglátszott a kis házon. Az ablakai betöredeztek, a zsalói megereszkedtek, a tetőn lyuk tátongott, és az ajtó alatt befújt a szél. Síralmas látvány volt. Sajnálták is az erdő lakói, a nyulak, a rókák, a mókusok, az őzek, a bogarak, meg a madarak. Aki arra járt, mind megkérdezte tőle, ugyan mivel deríthetné jobb kedvre? Mint hiába, a kis ház csak szomorúan sóhajtozott. Hiába csipogott, csivitelt a sok kedves cinke, pinty, vörösbegy meg az őszapó a tetőn, hiába ugrándoztak a nyulak és a mókusok a verandán. A ház magányosnak érezte magát. Még nem egy kora tavaszi napon egy kis róka, aki éppen ott hancúrozott a ház előtt a testvéreivel, a homlokára csapott és felkiáltott. Megvan! Tudom már, hogy vidítsuk fel ezt a kis házat. Hogyan? Kérdezték a testvérei. Hát úgy, hogy beleköltözünk. Jó terv! Kiabálták a testvérei, és szaladtak, hogy elmeséljék a hatalmas ötletet a szüleiknek. Az öreg rókák egyetértettek a kicsikkel abban, hogy a ház valószínűleg akkor lesz boldog, ha laknak benne. Szóltak hát az erdő lakóknak, hogy aki tud, segítsen kinyitni az ajtót, aki meg úgy gondolja, költözzön bele. Jött is a harkály nagy sietve, és a csőrével ügyesen felpattintotta az zárat. A rókák benyomták az ajtót, stódult be a sok állat a kis házba. Őzek, nyulak, pockok, bogarak, mindenki talált kedvére való vackot. Még egy mogyorós pele is befészkelte magát a padlásra. A cincérek meg a verandát foglalták el. Boldog volt már a kis ház, hogy újra vannak lakói. Így éldegéltek aztán szépen a kis ház meg a lakói.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
1: Igen!
2: Szeretem a Csukás Mese Rádiót.
0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nem a képernyőt nézni, hanem csak hallgatni, és lehet közben könyvet olvasni.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Macskát veszek, macskát adok, macska péci lakos vagyok.

0: Rósa Lajos, a kacagtató hegedű. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Szélese világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha sem mosolygott. Mindig sírt, mindig rít, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Aki ment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is, elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnálta azt a bús lilium szálat, feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak, hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni királya koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagy kalapú tótok. Félában ugráltak, tótágost is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hánytak. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony, hely, csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnat, reszkető kezében hegedűt szorongat. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is, kacagó jó kedvel a táncba ugrik rája, a királynak minden vendége szolgálja. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány, táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac.
4: Na, sziasztok! Patrik vagyok. Aki sok nyelvtörőt mond, annak szép, tiszta lesz a beszéde. Tegyünk ezért együtt közösen. Jól figyeljetek. Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán ismételjétek utána. Mára tudjátok. Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Most mondjuk el együtt, közösen. Egy kupac kopasz kukac, most mondjátok velem. Egy kupac kopasz kukac, jöhet a következő rész. Meg egy kupac kopasz kukac, most együtt. Meg egy kupac kopasz kukac. És akkor a legvégét, az két kupac kopasz kukac. Most együtt, az két kupac kopasz kukac. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Egy kupac kopasz kukac, meg egy kupac kopasz kukac, az két kupac kopasz kukac. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Dombi Tinódi László, a Maharadzsa kívánsága. Elmondja Benkő Bence Dániel. Hol volt, hol nem volt, valamikor réges-régen Indiában élt egy nagyhatalmú uralkodó. Feleségével és két ikerfiával lakott csodálatos palotájában. Országában béke volt. Népét igazságosan, szeretettel kormányozta. Fiait kicsi koruktól tanította, taníttatta. Idővel derék ifjakká, majd erős férfiakká váltak. Történt egyszer, hogy az országot két irányból is támadás fenyegette. Hatalmas seregét két részre osztotta, s mivel már megöregedett, nem vállalkozhatott a harcra. A vezetésüket fiaira bízta. A háború évekig tartott. Mindketten bátran harcoltak, és elkergették az ellenséget. Telt múlt az idő. A maharadzsa sem lett fiatalabb. Elhatározta, hogy az országot arra a fiára bízza, aki a legméltóbb rá. Magához hívatta őket, és ismertette velük akaratát. Drága gyermekeim, mindketten egyformán kedvesek vagytok a szívemnek. Büszkeség tölt el, amikor rátok tekintek. Belefáradtam az ügyek intézésébe. Úgy döntöttem, hogy az ország vezetését kettőtök közül arra bízom, aki a legalkalmasabb az uralkodásra. A próba három részből áll. Az elsőt, a haza iránti hűségeteket már bizonyítottátok. A másodikban a fizikai erőtöket, a harmadikban pedig a szellemi tudásotokat kell összemérnetek. Másnap megkezdődtek a harci játékok. A testvérek lovaglásban, íjászatban, láncsadobásban, vívásban és birkózásban mérték össze ügyességüket, de egyikük sem tudta túlszárnyalni a másikat. A következő napon az istenek, a hősök, az uralkodók történetéből, csillagászatból, földrajzból, matematikából és a szónoklatból szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Döntést most sem született, mert mindenből kiváló eredményt értek el. Amikor a maharadzsa látta, hogy ez a feladat sem könnyítette meg a választást, elbizonytalanodott. Megkérte tudós tanácsadóját, hogy gondolkozzon el azon, mivel oldódhatna meg ez a kérdés. Egy hét sem telt el, mire a tudós kitalált egy új táblás játékot. Leírta a szabályokat, lerajzolta a táblát, a figurákat, megadva hozzá a méreteket és a színeket. A rajzot odaadta az udvari szobrásznak, aki egy sötét és egy világos faanyagból készítette el az első sakjátékot. A királyokat a maharadzsáról, a vezéreket az ikrekről, a futókat a király testőreiről, a huszárokat a maharadzsa kedvenc paripájáról, a bástyákat a palota négy sarkán található bástyákról, a gyalogokat a maharadzsa seregének gyalogos harcosairól mintázta. Amikor elkészült vele, odaadta a tudósnak, aki azt sietve vitte az uralkodóhoz. Nagyhatalmú maharadzsa, íme, itt van az, amit kértél. A maharadzsa csodálkozva nézte a mozdulni látszó, gyertyák világította bábukat. Ez lenne az, ami segít nekem a döntésben. Igen, ez egy olyan játék, amiben minden szerepel, amit egy uralkodónak tudnia kell. Ketten játszanak ezzel. Az alapállásban mindenkinek ugyanannyi figurája és ugyanakkora területe van. A bábukkal a meghatározott szabályok szerint kell lépni. Az lesz a győztes, aki az ellenfél királyát elfogja. Nagyon érdekes, amit mondasz. Ismertesd a szabályokat, hogy kipróbálhassam. A tudós mindent elmondott. A maharadzsának annyira megtetszett a játék, hogy alig tudta abba hagyni. Újabb meg újabb mérkőzésre szólította fel alattvalóját. Néhány nap múlva magához kérette a fiait, és megmutatta nekik a sakkészletet. Tanuljátok meg ezt a játékot. A hatalmat annak adom át, aki három mérkőzésből többször győzi le a másikat. Nem sokára elérkezett az összecsapás ideje. Mindenki izgalommal figyelte a küzdelmet. Az elsőt az egyik, a másodikat a másik nyerte, a harmadik döntetlennel végződött. A bölcs maharadzsa így szólt fiaihoz. Öröm tölt el látva, hogy egyformán alkalmasok vagytok az uralkodásra. Az a kívánságom, hogy felváltva uralkodjatok. Folytassátok a játékot. Aki először győz, az kezdheti az ország irányítását. Így is lett. A testvérek teljesítették apjuk kívánságát. Egyetértésben, egymást segítve irányították az országot. Mindketten megházasodtak, gyermekeik lettek, akiknek megtanították a sakkjáték fortéjait. A maharadzsa boldogan élt. Sokat sakkozott tudósával, feleségével, fiaival és az unokáival. Egészen addig, amíg a felkelő nap fénye már nem vetítette arcát a sakktábla csillogó mezőire.
0: Mese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még Süsünek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják. Az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt, és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió 1.

a legnagyobb zenét. És közbe fúj rám, hogy én az elefánt, én az elefánt, én az elefánt vagyok.

0: a vizsló.
1: Az elefánt.
2: A disznó. Így is menő vagyok.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és most egy nagyon érdekes mesét mondok el nektek. Seffer Erzsébet Csillagom című meséjét, ami tulajdonképpen, hát ha innen nézzük mese, onnan nézzük egy nagyon érdekes történet, de mindenképpen érdekes, hogy a napokban egyszer csak kezembe akadt egy újság, és abban volt ez. Rácsodálkoztam, hogy Csillagom. Az a címe, hogy Csillagom. És úgy kezdődik, hogy pszt, ez egy titkos mese. Ó, mondom, hát itt egy meséről van szó. És aztán elkezdtem olvasni, és úgy, ahogy a csillagba beleszeretett az írónő, ugyanúgy én is beleszerettem ebbe a kis mesébe, és most el is mondom nektek. Seffer Erzsébet, Csillagom. Pszt, ez egy titkos mese. Egyszer, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, Pesten jártam. A Rákóczi úton bandukoltam a nagykörút felé, amikor hirtelen a könyvesbolt előtt lehetett, valami fényeset láttam magam előtt a járdán. Felvettem és megnéztem. Egy kis tenyérbe simuló csillag volt. Nem tudom, mióta feküdhetett ott. Azt sem értettem, hogy miért nem vették fel az emberek már előttem. Vagy most vesztett el valaki. Körbenéztem, de nem volt a közelemben senki. Szemmel láthatóan ritka szép csillag volt. Bár meglátszott rajta, hogy messziről érkezett. Poros volt, fáradt. De tetszett nekem. Zsebre vágtam. Csak később a hotelszobámban jutott megint az eszembe. Elővettem. Mutasd magad, te kis csillag. Honnan jössz? Hova való vagy? Hol a helyed a nagy égbolton felettünk? És hogy kerültél oda elém? A csillag nézett rám, melegen ragyogó szép szemével, de nem válaszolt. Várj csak! Illendő lenne téged felfrissíteni, megmosdatni, megtörölgetni. A szót tett követte. Nekiálltam a csillagfényezésnek, és hamarosan észrevettem, hogy a poros külső alatt fénylő, ragyogó valami rejlik. Na nézd csak, gondoltam, ez egy drága, értékes kis csillag. Erre nekem vigyáznom kell. Így is lett. Oly szép lett, úgy csillogott, olyan melegen nézett rám, hogy észre se vettem, és beleszerettem. Bár ez ember és csillag esetében nem szokványos. Ettől kezdve magamnál hordtam. Jól elrejtettem a zakóm belső zsebébe, a szívem tájékára, nehogy elveszítsem. Éjjel odafektettem magam mellé, az éjjeli szekrényre, onnan vigyázta az álmaimat. Csak később jöttem rá, hogy nem akármilyen csillag akadt a kezembe. Ilyen csillagból nincs sok. Őrangyal csillag volt. Akit immár magamnál hordoztam, velem volt, bármerre is jártam a világban. Vigyázott rám. Rövid idő leforgása alatt úgy a szívemhez nőtt, hogy nem tudtam nélküle még gondolkodni sem. Szótlan kis csillag volt, akinek a lelke, mintha meg lett volna kötve. Nem tudott, vagy talán nem is akart semmit sem mondani, de olyan melegen, kedvesen tudott rám nézni, hogy a pillantását egy pillanatra sem tudtam elfelejteni. Szerettem volna beszédre bírni, szerettem volna, hogy meséljen nekem, hogy mondja el, kicsoda, hogy élnek a csillagok, mi a dolguk, mi az, aminek örülni tudnak, mi az, amit szeretnének. Ó, ha megtudtam volna, ha elárulta volna, mindent megteszek, hogy a vágyait teljesítsem. De az én csillagom hallgatott. Néha csendes pillanatokban, amikor egyedül voltam, kitettem magam elé és néztem. Miért nem mesélsz nekem, te szép csillag? Mi lenne, ha egyszer kinyitnánk egymásnak a szívünket? De talán az is elég volna, ha szótlanul összebújnánk. Talán meg kellene csókolnom, mint ahogy a királylány teszi a békával a mesében. És ki tudja, ezzel feloldanánk a titkot. Igen, ezt kéne tennem. Valahol egy madár sem járta helyet keresek, ahol meg lehetne bújni. Ott levetném a zakómat, elővenném az én kis csillagomat a szívem alól, a tenyerembe simítanám, becsuknám a szemem, és megcsókolnám. És akkor ki tudja, hirtelenjében eltűnne a csillag, és helyette egy királylány állna előttem. Úgy mosolyogna, a szeme úgy nevetne, a tekintete úgy simogatna, mint előtte a csillag szeme. Igen, akkor színről színre látnám őt, akit annyi év óta féltve őriztem és rejtegettem a szívemben. Aki velem van mindenütt a nagyvilágban, aki az őrangyalom. Megdörgöltem a homlokom, kinyitottam a szemem. Néztem magam előtt a kis csillagot, és visszatettem a zsebembe, a szívem tájékára. Ott van most is. Pszt! Nem is mese volt. De titok, ne áruljátok el senkinek.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

hányszor hallom, már csak pár hét, már csak pár nap, már csak pár perc, lassan múlik az a sok hét, az a sok nap, az

Na ugye, mondta boldogan Vacska Mati. Mit na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem, kiáltott Vacska Mati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacska Mati izget mozgott. Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta. Nem baj, legyintett Mikka Makka. Nem azért mondtam. Vacska Mati kicsit félénken azt kérdezte. Ugye meghallgatsz? Mikka Makka ábrázata azt mondta. Meg hát. Egy kérdésem lenne, folytatta Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta. Elővele. Ugye nekem van születésnapom? Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam, tudtam, örült Vacska Mati. Hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka. Jó, jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacska Mati. De mikor? Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én. Neked, mondta fityymálva Vacska Mati, neked, de nekem mikor van? Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni. De nem tudom, mondta szomorúan Vacska Mati. Mikka Makka vakarta a feje búbját. Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacska Mati. De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka. Vacska Mati nem tágított. Mikor? Például ma, mondta sarokba szorítva Mikka Makka. Vacska Mati felvidult. Kedden? Mikka Makka bólintott, nagykő esett le a szívéről. Tehát minden kedden, virult Vacska Mati. Azt már nem. Milyen kedd van ma? Április 15-e, kedd. Na, akkor ez az, emelte fel az ujját Mikka Makka. Április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd, hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár, mondta Vacska Mati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt. De hiszen akkor, kiáltott Vacska Mati. Mit akkor? Ma, április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majdnem elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére. Fiúk, kiabálta. Vacska Matinak születésnapja van. Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacska Mati körül. Isten éltessen, kiabálták. Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd. Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacska Matihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacska Mati. Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, Dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy Dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt, vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben, oda nézz! A kezükben egy cserépvirág. Lila

0: is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csoda egy virág volt. Úgy hívták, Vacskamati virágja. Láttátok volna Vacskamatit? Írult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacskamati születésnapja. A virág meg Oram fia. Szegény, szegény Vacskamati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta Dömdödöm, hogy Dömdödöm. Hallottátok? Mondta Lószerefin. Dömdödöm azt mondta, hogy Dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony, nem gondozza a virágját. Bizony, nem öntözi. Bizony, rá se néz. Bizony, hervadozik szegény virág. Bizony, kornyadozik. Így beszélt Lószerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacskamati. Pedig az én virágom, Vacskamati virágja, mindig tudtam. Ne haragudjatok. Hát akkor gondozd, hát akkor öntözd, hát akkor törődj vele. A virág hervat volt, fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacskamati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na, erre megint összesereglett Lószerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Lószerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog. Zöldelleni, sárgállani, lilállani, kékelleni, Dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacskamati. De, igenis elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacskamatinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág. Agyon kapált. Tudom, mondta a virág, sápat lettél. Tudom, mondta a virág, csenevész lettél. Tudom, mondta a virág. Akkor meg miért maradnál nála? Mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág. Miért szereted? Háborgott Arómó. Csak, mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.
1: Csukás Mese Rádió. segítsetek a szüleiteknek az otthoni teendőkben. Amikor vége a játéknak, pakoljátok el a játékaitokat a helyükre. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 Kulturális Csatorna műsorvezetője. Most én mesélek nektek. Csukás István, Pompom legújabb meséi, Mindent ragasztó Rezső. Pompom ült az ágon, és kapaszkodott, mert most egy nagyobb szellő járt arra, és erősen himbálta az ágat. Mikor fölfelé himbálta, majdnem fölrepült. Mikor lefelé himbálta, majdnem lepottyant. Csak középen volt egy kis nyugalom, amit gyorsan ki is használt, leste Picúrt, hogy jön-e már. Végre meglátta, és ráköszönt. Szia, Picúr! Hová rohansz? Szia, Pompom! Mosolygott Picúr. Iskolába, de egyáltalán nem rohanó. Veled mehetek? Picúr bólintott. Pompom fürkén a fejére ült, mint egy sapka, és elégedetten dünnyögött. Popopompás helyem van. Már majdnem elszédültem az ágon. Mentek, mendegéltek, sétáltak és témferegtek, mikor megláttak egy utcai árust. Csuda egy figura volt, azonnal magára vonzotta a tekintetet. A jobb kezét kinyújtotta, és minden ujjára egy-egy léggömb volt kötözve. A másik kezében egy nagy zacskó savanyú cukrot szorongatott. Harsányon kiabált, csak úgy zengett az utca.
3: Cukorkát, léggömböt, léggömböt, cukorkát! Itt az egyik, itt a másik, ettől fogad el nem básik. A léggömböt lebegteted, a cukorkát megeheted.
2: Picúr elbűvölve nézte az utcai árust, izgatottan suttogott, nem tudta eldönteni, hogy melyiket vegye. Melyiket vegyem, melyiket szeressem? Mind a kettőt szeretem, mind a kettőt megveszem, nem fog fájni egyikért sem a szívem. Az utcai árus elé állt, és rámutatott a léggömbre, majd a savanyú cukorra. Kérek egy léggömböt és egy csomag savanyú cukrot. Az utcai árus szélesen mosolyogva kérdezte. És milyen színű léggömböt óhajt a kedves vevő? Lilát, vágta rá Picúr. Az utcai árus még mindig mosolygott, de már nem olyan szélesen. Hát nézzük csak, van itt kék, zöld, sárga, fehér, piros, vagyis pirosat mondott a kedves vevő. Picúr a fejét rázta. Lilát kérek. Pompom is megerősítette fentről. Igen, mi lilát kérünk. Az utcai árust nem lehetett zavarba hozni, ravaszul facsarta a szót. Persze, persze, világos, vagyis most világosban pirosnak látszik, de nézze meg a kedves vevő szürkületben, rögtön olyan lilás lesz. Higgyen nekem a kedves vevő, nappal piros, este lila, kettőt kap egy áráért. Átnyújtotta a piros léggömböt, Picúr mosolyogva átvette a nappal piros, este lila léggömböt. Legfeljebb majd megvárom az estét, amikor lila lesz, gondolta kuncogva. A savanyú cukorra mutatott. És kérek egy zacskó savanyú cukrot. Mindegy, hogy milyen színű. Az utcai árus átnyújtotta a savanyú cukrot is, és mind a ketten elégedettek voltak a vásárral, és mosolyogva búcsúztak el egymástól. Picúr sóvárogva turkált a cukros zacskóban, bekapott egy szemet, udvariasan megkínálta Pompomot is. Kérsz? Pompom hümmögve a fejét rázta. Nem kérek. Gyanús nekem ez a cukor. Picúr leintette a gyanakodó fejcsóválót. Ugyan, ne légy ilyen bizalmatlan. Ha nem kérsz, nem kérsz. Addig viszont megfoghatnád a léggömböt. És átnyújtotta a léggömb zsinórját, de nem tudta elengedni. Csodálkozva nézte a kezét. Mi a csuda ez? Összeragadt az ujjam. Pompom először nem értette, hogy mit mond, mert Picúr szája tele volt savanyú cukorral, és lassan tudott beszélni. Mi van? Mit mondasz? Mi történt? Megnémultál? Picúr a száját mozgatta erőlködve, tátogott, és még lassabban ejtette a szavakat.
3: Összeragadt a szám, meg a fogam, meg a nyelvem. Üljünk le a padra, össze kell szedni magam egy kicsit.
2: Leültek a padra, Picúr már alig tudott beszélni. Az ujját rázogatta, a zacskót tépdeste, a cukor össze-vissza ragasztott mindent.
3: A csoda vigye el ezt a zacskót! Ki kell szabadítanom az ujjamat, meg a nyelvemet, meg a fogamat. Uff, nincs már sárca, meg kell várni, hogy elolvad a számban. Na hát, hogy ez a cukor hogy ragad?
2: Pompom a fejét ingatta, sóhajtozott, hogy hajjaj. Megpróbálta elterelni Picúr figyelmét addig is, amíg elolvad az a ragacsos valami.
4: Hajjaj, ragad az a vacak.
2: De ez semmi. Úgy értem, nem kis dolog a szádat beragasztani, de van valaki, aki ennél is borzasztóbbat tud csinálni. Picúr kérdően nyögdécselt az összeragadt szájával.
3: Hm?
2: Azt kérdezed, hogy kicsoda? Úgy hívják, hogy mindent ragasztó Rezső. Figyelj, elmesélem. Addig olvasd a szádban a cukrot. Mindent ragasztó Rezső első pillantásra úgy néz ki, mint egy tubus ragasztó, de csak első pillantásra. Második pillantásra világosan látszik, hogy nincs kupakja. Valaki lecsavarta, és elfelejtette visszacsavarni. Éppen ezért a harmadik pillantást nem érdemes megvárni, mert már oda is ragasztott valamihez. Sicsuty, és már moccanni se bírsz. Ragasztott is össze-vissza, meg nyakra, főre és válogatás nélkül. Az ablakot oda ragasztotta az ablakkerethez, az ajtót az ajtófélfához, a villamost a sinekhez, a biciklit a falhoz, a kalapot a fejhez, a pipát a szájhoz. Lett is nagy riadalom, meg óbégatás, meg panaszkodás. Nem nyílt az ablak, nem nyílt az ajtó, megállt a villamos, és nem mozdult a bicikli. Nem jött le a kalap, és nem jött ki a pipa. De amikor festék tüsszentő Habciben őt odaragasztotta a vízcsaphoz, akkor lett igazán nagy riadalom. Habcibenőre rögtön rájött a tüsszentés, és belehabcizott egyenest a csapba. A tüsszentés óriási erővel visszanyomta a vizet a vezetékbe, és az egész város összes csapja szökőkúttá változott. Csak úgy spriccelt a víz. Mérgesen kiáltottak Habcibenőre: zárd el a csapot, vagy hagyd abba a tüsszentést! Esték tüsszentő Habcibenő siránkozva mentegetőzött.
3: Nem tudom elzárni, mert odaragadtam. Nem tudom abba hagyni, mert ideges vagyok, amiért odaragadtam.
2: Minden ragasztó Rezső gúnyosan nevetett, és leült egy fa tövébe, hogy pihenjen egy kicsit, és erőt gyűjtsön a ragasztáshoz. Az egész város megrettent és remegett. Akit megragasztottak, azért remegett, mert nem tudott mozdulni. Aki mozdulni tudott, azért remegett, mert félt, hogy őt is megragasztják. Gombóc Artúr tudott mozdulni, és nem is remegett, mivel most ébredt fel délutáni álmából, és nem hallott a ragasztásról. Elhatározta, hogy délutáni sétára indul, és azt is elhatározta, hogy összeköti a kellemest a hasznossal. Vagyis a csokoládébolt felé sétál, és így lesz séta is, meg csokoládé is. Utána nézek a napi csokoládé kínálatnak, és közben szívok egy kis jó levegőt, dünnyögte elégedetten. Battyogott, lépkedett, és behuny szemmel szívta a jó levegőt. Így nem vette észre, hogy rálépett valami puhára, és behuny szemmel ment tovább. Mindent ragasztó Rezsőre lépett, aki elszúnyókált a fa alatt, de rögtön felébredt, és dühösen morgott. Na várj csak, te dagadt madár! Jössz még te az én utcámba! Megvárlak, és bosszút állok! Gombóc Artúr bement a csokoládéboltba, és hosszasan válogatott. Kérek szépen... lapos csokoládét, kerek csokoládét, lukas csokoládét, tömör csokoládét, csomagolt csokoládét, mesztelen csokoládét, tavalyi csokoládét, idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak gyártanak a világon. Mikor minden csokoládét összepakolt, elbúcsúzott. Írja a többihez, holnap jövök. Mindent ragasztó Rezső a fűben lapult, és várta Gombóc Artúrt, hogy bosszút álljon. Aha, ott jön, és tele van csokoládéval. Ez az. Ez lesz a bosszú. Hozzáragasztom a csokoládét. Igen ám. De amíg Gombóc Artúr lassan lépkedve odaért, elmajszolta az összes csokoládét. Mindent ragasztó Rezső elképedve nézte, dühösen morgott. Ha, megette. Mind megette a csokit. Hát most mit ragasszak? Nincs más hátra, magamat ragasztom a tollas hátára. Fogta magát, felugrott, és odaragasztotta a testét Gombóc Artúr hátára. Gombóc Artúr érezte, hogy van valami a hátán, de azt hitte, hogy egy ág vagy egy falevél. Majd otthon megnézem a tükörben, dünnyögte. Hazaért, és megnézte a hátát a tükörben, és nagyon elcsodálkozott. Hát te ki vagy? Mit keresel a hátamon? Kérdezte. Nem tudsz köszönni? Na, mi a neved? Mindent ragasztó Rezső a nevem, és mindent ragasztok. Éjjel-nappal ragasztok. Brrr, hörgött és berregett Rezső félelmetesen. Gombóc Artúr a fejét csóválta, és szelíden így szólt. Ej, ej, tudom én, hogy mi a te nagy bajod. Elhagytad a kupakod, az a te nagy bajod, és össze-vissza folyik belőled a ragasztó. Na várj csak, mindjárt segítek rajtad. a polcon keresgélt, kutatott a lignumok között. Ez nagy, ez kicsi, ez jó, ez szép fényes. A szép fényes kupakot a tükörhöz állva rácsavarta mindent ragasztó rezsőre. Égyni, most már te is normális és rendes ragasztótugus vagy. Vége az izgalomnak, vége a buta kalandoknak. Itt maradhatsz, és majd akkor ragasztasz, ha kell. De ha már ott vagy, kicsit megvakarhatnád a hátamat, viszket a ragasztótól. Mindent ragasztó rezső hálásan megvakarta Gombóc Artúr hátát, újra rendes ragasztótubus lett, aminek nagyon örült, mert egy kicsit unta már a ragasztást. De legjobban az összeragasztózott város örült, mert csodák csodája, abban a pillanatban szétvált minden. Pompom befejezte a mesét, érdeklődve nézett Picúrra. És mi újság a szádban? Picúr boldogan nyitogatta és csukogatta a száját. Újra rendesen tudta mozgatni. Elolvadt a cukor, már nem ragad. Jaj, de jó. Teljesen szabadon mozog a szám. Az órára nézett, és a teljesen szabadon mozgó szájával felkiáltott. Elkések az iskolából. Rohantak, futottak, és szerencsésen megérkeztek. Picúr a léggömböt átnyújtott a kuncokba. Vigyázz rá, kicsit még ragad. Pompom oda ragadt a léggömbhöz, sóhajtva megkérdezte. Picúr, megvárhatlak? Megvárhatsz, nevetett Picúr, és beszaladt az ajtón.
4: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és azt kívánom nektek, hogy legyen szuper a nyaratok, érezzétek nagyon jól magatokat, fürödjetek, fagyizzatok, bringázzatok, kiránduljatok nagyon sokat, és mielőtt lefeküdnétek, hallgassátok a Csukás Meserádiót, hogy az esték is szépek legyenek.
5: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet-hét határon túl is hallják.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Farkas Tünde Zsuzsanna, Jankó és Piroska. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
1: Egyszer régen volt egy erdő, az erdőben pedig egy varázscsóka Jankó. Jankónak az volt a képessége, hogy mindenkinek megmutatta a szerelmét. Aki csukott szemmel elé állt, azt Jankó megcsókolta, és amikor kinyitotta a szemét, akkor a szerelmét látta. De Jankó nem szerette a munkáját. Ő ember akart lenni. Egyszer összetalálkozott egy szegény koldussal, aki tűzifát szedett a szamarával. Jankónak támadt egy remek ötlete. Te szegény ember, mit szólnál, ha neked adnám a varázserőmet? Jankó, miért adnád azt nekem? Hogy ember lehessek végre, te pedig varázslatos csóka lehetnél. Ezen a szegény ember elgondolkozott. Végre elmehetne ebből az erdőből, és meggazdagodhatna a varázslásból. Igazi gazdag csóka lehetne belőle. Beleegyezett. Jankó átadta neki a varázserejét, és testet cseréltek. Ekkor Jankó a szegény ember kabátjában valami furcsa izgés mozgást érzett. Kivette a kabátjából a zavaró dolgot, és a szerelmét látta, Piroskát. Ő volt az a csókalány, akivel réges-régen együtt jártak az állatiskolába. Jankó meggondolta magát. Változtass engem vissza csókává, te meg újra ember lehetsz, gazdag ember. Ha már egyszer ember akartál lenni, legyél ember. Azzal hús, elröppent. Mit volt mit tenni, Jankó a szegény ember házába ment a szamárral. Elbúcsúzott Piroskától. Mikor kitavaszodott, egy fecske Jankó házához sietett. Jankó, Piroska bajban van, nagyon-nagyon rosszul van, kiáltotta a fecske. Jankó gyorsan oda sietett a bükkfához, ami régen az ő háza volt. Mikor odaért, ott találta Piroskát. Jankó tudta, hogy már nincs varázsereje, de akkor is lecsukta Piroska szemét és megcsókolta. Mikor Piroska kinyitotta a szemét, a szerelmét látta, Jankót. De azt is látta, hogy már nem ember, hanem csóka. Újra megcsókolták egymást, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
0: A Jankó és Piroska.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Tokár Zita vagyok, 10 éves, és képzeljétek el, nagyon szeretem a diót, úgyhogy ezért is készültem a Dió Bél bácsi című verssel nektek, amit most fel is olvasnék. Csóri Sándor, Dió Bél bácsi. Ki lakik a dióhéjban? Nem lakhatott bárki, csak Dió Bél bácsi. Ha rácsapsz a dióhéjra, kinyílik a csontkapuja, és cammogva előmászik vén Dió Bél bácsi, csak a szádat tást ki. Ti is egyetek sok diót, mert nagyon finom, és kopogtassatok az ajtón, hát ha előmászik Dió Bél bácsi.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hans Christian Andersen, a Teáskanna, aki elmeséli nektek Rutkai Éva.
1: Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt, méghozzá elől a csőre és hátul a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszélt soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba maradt. Minek beszélhet az ember a hibáiról, amikor azt úgy is megteszik helyette mások? A csészék, a tejszínes kancsó, meg cukortartó, a teáskészlet többi tagjai úgy is többet gondolnak csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről és pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta, ismerem a hibáimat is, be is látom, és éppen ezért vagyok szerény és alázatos. Tehát nem csak hibái, erényei is vannak az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ez is, az is. S ráadásul még valami, ami nekik nincs. Csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak a jó ízlés szolgálja, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízetlen forró víz bennem dolgozza fel zamatos itallá a kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmélkedett magában a teáskanna. Ott díszelgett a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette a rátarti kannát. Ott hevert a teáskanna ájultan a földön. A forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre, letörött a füle. A födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, s ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett. Rajta! S nem az ügyetlen kézen. Soha se felejtem el azt a pillanatot, sóhajtotta a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak egy sarokba, másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt konyerált a konyhán. Koldús botra jutottam, nem volt tartalma az életemnek. Nagyon elkeseredtem, és mégis akkor kezdődött az én igazi életem. Mert a világon mindenki máshová ér el, mint ahová elindult. Belém földet tömtek, s az egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. De a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda nem tudom, ajándékba kaptam a kínai levelekért, meg a forró vízért kárpótlásul, meg hogy elfelejtsem letört csőrömet, letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, s az enyém lett, a szívemmé vált, eleven szívemmé. Addig tudjátok, nem volt szívem, de akkor élet támad bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a bensőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, s én hordoztam. Én voltam a bölcsője. Néztem, de nem tudtam betelni a szépségével. Boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét. A világ nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt velem. Mindenki megcsodálta, mindenki megdicsérte, én megörültem. Bizony megérdemli a dicséretet a szépséges virág. Egy nap aztán valaki azt mondta, jobb cserepet érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt, de a virág sokkal szebb cserépbe került, s ez megvigasztalt. Most itt heverek a szemétdombon. Törött cserép vagyok. De az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.
0: A Teáskanna című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: A nyári mezőn rengeteg vadvirág és bokorvirít. Néhányuknak gyógyító ereje is van, így ezeket a növényeket gyógynövényeknek hívjuk. Tavasz végén, nyár elején nyílik például a bodza. A bodzabokrokon először gyönyörű fehér színű bodzavirág nyílik, amiből nagyon finom bodzateát, bodzaszörpöt készíthetünk. Ezeknek a gyógyító vadvirágoknak nem csak a színük csodálatos, hanem a nevük is. Hallgass csak! Réti legyezőfű, réti lórom, levendula, kamilla, kakukkfű. Ugye milyen szép dallamos nevük van? A kamilla nevét biztosan ismered, hiszen ez a virág talán a legismertebb gyógynövények egyike. Ha megisszuk a kamilla teát, akkor sokat tehetünk az egészségünkért. A kamilla tea az elalvásban is segít, így nagyon is érdemes kortyolgatni, ha nem tudsz könnyen elaludni. Csukás Mese Rádió.

0: a csuka parancsára. Valamikor réges-régen, a messzi Oroszország földjén élt három fiú testvér. Mikor felcseperedtek, a két idősebbikből bátor vadász lett. Medvékkel, farkasokkal viaskodtak, és mindig bőséges zsákmánnyal tértek haza. Hanem a legkisebbik nem volt olyan szorgalmas. Míg bátyai vadásztak, ő egész nap csak a kemence mellett gubbasztott, és húzta a lóbőrt. Mestersége nem volt, nem értett ő semmihez, csak a henyéléshez. Testvérei hiába csúfolták, hiába szitták lustaságáért, semmi pénzért nem segített volna nekik. Ám a két fivér hamarosan hosszú útra ment, s megbízták öccsüket, Ivánt, vigyázzon ő a házra, segítsen anyjuknak, amíg távol lesznek. Iván álmosan pislogott, és a vállát vonogatta.
1: Ó, valahogy csak megleszünk,
0: mondta, és visszadőlt az ágyba. A két báty elindult vadászni, és az édesanyjuk csak hamar megkérte Ivánt, menjen le a tóhoz egy kis vízért.
2: Ilyen farkas, ordító hidegben nem megyek én sehova,
0: szólt nyűgösen a fiú. Hát, ha nem mész, akkor nem lesz vacsora, vágta rá az asszony szigorúan. Erre már a lusta fiúnak is megjött a kedve. Lassan feltápászkodott, felöltözött, és két vödörrel a kezében elindult a közelben fekvő tóhoz. Amikor leért a befagyott vízhez, megkereste a léket, és óvatosan leeresztette az egyik vödröt a jéghideg vízbe. Pár perc múlva diderekbe húzta vissza, s legnagyobb meglepetésére egy csuka pislogott vissza rá. Kérlek, ne bánts! Könyörgött emberi hangon a csuka. A fiú úgy megilletődött, hogy majdnem eldobta a vödröt. Ám a csuka folytatta. Kérlek, engedj vissza a családomhoz, s cserébe ígérem, hogy teljesítem minden kérésedet. Csak annyit kell mondanod, csuka parancsára. Iván lehet, hogy lusta volt, de nem ostoba, és így felelt.
2: Előbb teszek egy próbát, s ha igazat mondasz, elengedlek. Nincs kedvem felcipelni ezt a két vödröt, így hát azt mondom, csuka parancsára, vödrök, induljatok haza!
0: Épp, hogy csak kimondta, a vödröknek hirtelen lába nőtt, és komótosan elindultak a kunyhó irányába. Mikor a lusta fiú látta, hogy a kívánsága teljesült, felragyogott az arca, és elégedetten dobta vissza a csukát a tóba.
3: Most már bárki bármit kérhet tőlem, nem kell teljesítenem. Végre megkapom a jól megérdemelt pihenésemet,
0: gondolta magában lusta Iván, és boldogan sétált haza. Aztán másnap az édesanyja megint hívta.
2: Ivánka, kérlek, menj ki az erdőbe, és hozzál nekem egy kis tűzifát.
3: Ilyen hidegben, még mit nem?
0: Vetette oda álmosan a fiú.
3: Inkább itt maradok a jó meleg kemencénél.
2: A kemence sem lesz már sokáig meleg, ha elfogy a tűzifa.
0: A lusta fiúnak végül be kellett látnia, hogy édesanyjának igaza van. Lassan feltápászkodott, és kiment a kunyhó elé, majd azt mondta.
2: Csuka parancsára, fejsze, ki az erdőbe, hoz nekünk egy kis tűzifát.
0: Hopp! Mindjárt felugrott a fejsze a földről, és sűrű léptekkel elindult az erdő felé. Csak hamar messzi fejsze csattogás ütötte meg a fiú fülét. Csit-csat, csit-csat, dolgozott a fejsze szorgalmasan. Majd néhány perc múlva a fák közül előléptek az első faröntök. A fejsze vezette őket, a rönkök pedig sorban követték egymást, majd mikor Ivánhoz értek, egyesével felugráltak egymásra, és a falhoz dőltek. Iván megfogott 2-3 vaskos darabot, majd bevitte és rádobta a tűzre. Köszönöm, fiam! Végre megint jó meleg van itt a kunyhóban, szólt az édesanyja, a fiú pedig elégedetten feküdt vissza a pamlagra. Az asszony a varázslatból nem vett észre semmit, csak azt furcsálta kissé, hogyha kért valamit, Iván mindig készségesen segített. Végre benőtt a feje lágya, gondolta magában elégedetten az asszony. Ám a lusta fiú nem változott semmit. Közben a napok teltek múltak, az idő egyre hidegebbre fordult, és a 2 idősebbik testvérnek még mindig se híre, se hamva nem volt. Iván fiam, elfogyott minden élelmünk. Menj ki az erdőbe, és lőj valamit, különben éhen veszünk, szólt az asszony egy napon. A fiú, mint mindig, most is a kemence falát támasztotta. Anyja akárhogy nógatta, akárhogy korholta, lusta Ivánnak semmi kedve nem volt kimenni a fagyos télbe, inkább átfordult a másik oldalára. Ám a fiúnak hamarosan korogni kezdett a gyomra, és nem hagyta nyugodni az éhség. Kénytelen kelletlen felkelt, és a puskával az oldalán kilépett az ajtón. Csuka parancsára! Puska, menj! Hozd nekem egy kis finom őszpecsenyét! Utasította, és a puska azonnyomban elindult az erdő felé. Néhány lövés eldörrenése után a puska visszatért, és egy elejtett őzet húzott maga után. A fiú elégedetten vitte be anyjának a zsákmányt, és az asszony még aznap megsütötte a fenséges pecsenyét. Miután a lusta fiú jól lakott, lefeküdt aludni, és legalább 3 napig húzta a lóbört. Mire felébredt, a testvérei is szerencsésen hazatértek, és mindenféle földi jóval halmozták el őket. A 2 fivér hamarosan megházasodott, ám az öccsük még ahhoz is lusta volt, hogy menyasszonyt keressen magának. Magányosan éldegélt tovább édesanyjával, és mindig, ha valamire szüksége volt, elismételte a csukától hallott varázsszavakat. Igen ám, de a fiú idővel annyira ellustult, hogy már beszélni sem volt kedve. Így történt, hogy lassan az esze is eltönyült, és végleg elfelejtette a varázsigét. S mivel magáról nem tudott gondoskodni, élete végéig a testvérei nyakán élt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Figyelj csak!
3: Na?
2: Tudod, hogy van olyan, hogy alvajáró?
3: Igen.
2: Na, én alva repülő vagyok.
3: Hogy tessék?
2: Ha nagyon mélyen alszom, elkezdek repülni.
3: Azért mindent én sem hiszek el. Ne nézd madárnak.
2: Nem is hasonlítasz madárra. Bár, most, hogy mondod.
3: Nem azért mondtam, hogy ne nézd madárnak. A ne nézd madárnak szólás azt jelenti, hogy ne gondolj bolondnak. Nem tudsz becsapni. De tényleg úgy nézek ki, mint egy madár.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukimukik! Ma egy nagyon különleges mesét hoztam nektek az ország kis hősével, Medárddal.
2: Szia, Csukás Mese Rádió!
1: És a már jól ismert mesemondónkkal, Banner Gézával. Hallgassátok szeretettel!
3: Kedves gyermekek, Banner Géza vagyok, és ma én mesélek nektek egy különös kis történetet. Gévai Csilla, Medárd és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép város, ahol ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másutt a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medárdnak hívták. Medárd, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medárd még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medárd tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medárd anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medárd ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélte neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medárd érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
2: Oda is tanított Anna?
3: Tette fel magának a kérdést a Medárd.
2: Ja, igen. Elmondom a reddest, aztán megint az reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjön egy gyorsan.
3: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medárd azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medárdot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medárd aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játék a másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medárd, annyira büszke vagyok rád, gyorsan

0: Lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
1: Nem így.
0: Mondta ásítva Medárd, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.
2: Tapsal indul a csúcsúá!

Először tisztelek. Először tisztelek, előre két kezed. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe. Először tiszteleg, előre két kezed, szorítod ökölbe.

először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít. Először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít. Gyerünk, ne lazsálj! Először tisztelek, előre két kezet, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít. Először tisztelek, előre két kezed, szorítod ökölbe, hüvelykujjat felfele, könyököt behajlít, derekad behajlít, két láb fejed befordít, és pohóckodik.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Japán tudósok az évezred végére ígérik egy az emberiséget régen foglalkoztató rejtély megoldását. A már eddig is több millió dollárt felemésztő kutatások arra keresik a választ, hogy a majmoknak miért piros az a része, ahol úgymond nem fészkel az agy. A kísérlet eredményének nyilvánosságra hozatala ellen több nemzetközi állatvédő egyesület tiltakozott, mert szerintük ez a majmok legszemélyesebb belső ügye, és minden külső beavatkozás sérti az állatok önérzetét. A tudós csoport ennek ellenére folytatja munkáját, és tovább faggatja a majmokat. Lehet, hogy ezzel megdől az a több évszázados tévhit, amelyet a patagóniai kelész, a híres majmász fejezett ki egyenletével, amely így hangzik. X négyzetszer MF per 3.
1: Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpávaszemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle, versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés,
2: Kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes.
3: A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűn családot vett észre.
2: Nézzétek,
3: mondta. Mindenki oda pillantott.
2: Oh, de édesek!
3: Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra.
2: Hú, és mennyien vannak?
3: Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7.
2: Ez aztán a népes család,
3: mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak.
4: Hú-hú, hú-hú,
3: huhogtak.
2: Kár, kár, kár,
3: károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert.
2: Vajon mi történhetett?
3: Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből.
2: Lehet, hogy itt is ez történt.
3: Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és oda vitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
2: Ennyi kaland egy napra!
3: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sárkány, kedves jó szívű. Aranyos.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egyfejű.
3: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A makacs varjú. Perzsiában élt egyszer egy gazdag kereskedő, aki minden vagyonát egyetlen fiára, Mehrákra hagyta. Vezesse tovább ő az üzletet, hanem a fiú, amikor felnőtt, két kézzel szórta a pénzt, és egy nap arra ébredt, hogy nem maradt más egyebe, csak egy vézna tehene. Feleségével úgy döntöttek, hogy elviszik a vásárra a tehenet, és az árán vesznek egy aprócska földet, amit megművelhetnek. Nem sokára be is szántották, és bevetették búzával, aztán pedig csak várták, hogy beérjen a termés. Már közeledett az aratás ideje, mikor egy nap Mehrák megpillantott egy varjút a földjén, amint éppen az érett búzát csipegette. A férfi felkapott egy követ a földről, és dühében hozzávágta a madárhoz. Ám a varjú időben észrevette, és a búzáról átrepült egy nagyobb bacska fekete sziklára. Mehrák folytatta a munkát, ám nem sokára arra lett figyelmes, hogy a varjú újra a búzát dézsmálja. Hát felkapott egy másik követ, és újra megdobta. Így ment egész nap, míg a férfi meg nem unta, és hazament. Otthon aztán elmesélte a feleségének, hogy járt a varjúval, s az okos asszonynak rögtön támadt egy ötlete. Holnap kent be forró szúrokkal azt a fekete sziklát, ahol a varjú üldögélni szokott, s ha megint megdézsmálja a termést, csak dob meg egy kővel, aztán ha rászáll a sziklára, majd beleragad a szurokba. Másnap Mehrák úgy tette, hogy a felesége tanácsolta. Először bekente forró szurokkal a sziklát, aztán csak várt, hogy rárepüljön a madár. Nem sokára fel is tűnt a búzamezőn, és az ember addig dobálta, míg az odaszállt a fekete sziklára. Szegény varjúnak beleragadt a lába a szurokba, össze-vissza csapdosott a szárnyával. Próbált elrepülni, de mozdulni se tudott. Most megkeserülöd, hogy megdézsmáltad a termésemet, mondta a földműves, és már emelte is a kezét, hogy agyon csapja. Várj, könyörgöm, ne bánts! Ha most elengedsz, ígérem, soha többet nem jövök a földet közelébe. Mehráknak megesett rajta a szíve, hát segített neki kiszabadulni a szurokból, a varjú pedig kitépett egy tollat a farkából. Hálám jeléül, fogadd el ezt a tollat. Legközelebb, ha segítségre van szükséged, csak engedd el a levegőben, és majd megmutatja neked az utat, mondta a varjú, majd eltűnt az égen. Az ember hazavitte a tollat, és a feleségével elrejtették egy ládikóba. Másnap betakarították a termést, és a varjú többet a szántóföld közelébe sem ment. Így teltek békében, dolgos munkával a napok. A házaspárnak még nélkülöznie se kellett, hiszen éppen elég volt a búza és a sok zöldség, ami a földjükön termett. Aztán egyik évben nagyon forró volt a nyár, egy csepp eső sem esett, a termés pedig mind elszáradt. Hogy jut így majd étel az asztalra? Aggódott Mehrák. Akkor a feleség elővette a varjutollat. Most nagy szükségünk van a segítségre. Menj, és keresd meg azt a csodatévő varjút. Mehrák úgy tette, hogy az okos felesége tanácsolta, fogta a tollat, és elengedte a levegőben. A szél egy pillanat alatt felkapta a madártollat, és repítette hegyen völgyön át, faluról falura, Mehrák pedig követte. Végül a toll egy magas hegy csúcsa felé vette az irányt, majd az egyik barlang előtt megállt, és a földre hullott. Mehrák bement, és ott várta a varjú. Kedves Mehrák, miben lehetek segítségedre? Kérdezte a madár. A szántóvető pedig elmesélte neki, hogy a súlyos szárazság tönkretette a termést, s ha a varjú nem segít rajtuk, bizony éhen fognak halni. Akkor a varjú előhozott a barlang mélyéről 4 zsák búzát. Ez elég lesz, amíg tart a nyár. Adok még nektek egy tyúkot is, de jól vigyázzatok rá, mert ez különleges madár. Minden nap tojik egy aranytojást. Mehrák boldogan tért haza az ajándékokkal, még aznap kipróbálták az aranytojó tyúkot. Micsoda kincs ez a madár, kiáltott fel az asszony. Nehogy elmeselt bárkinek is, milyen tyúkot kaptunk, figyelmeztette az asszony. Ám a férje nem bírta magába tartani a titkot, és elfecsegte a szomszédoknak. Nem sokára pedig már az egész falu tudta, milyen varázslatos madaruk van. A hír a kapzsibíró fülébe is eljutott, és minden áron meg akarta szerezni az aranytojó tyúkot. Oda küldte hát az egyik szolgáját Mekrák házához, hogy hozza el neki mutatóba a madarat. Mekrák nem hitt neki, de a bíró akaratának mégsem szegülhetett ellen. Így odaadta a szolgának a tyúkot. Aztán teltek múltak a hónapok, és egy újabb forró és száraz év következett. Nagyon rossz terméssel. Mikor a négy zsák búza is elfogyott, Mekrák úgy döntött, újra elmegy a varjúhoz. Mikor odaért, elmesélte a madárnak, milyen szerencsétlenül jártak a tyúkkal, és a szárazság miatt megint nincs mit enniük. A varjú most is megkönnyörült rajtuk, és adott egy bográcsot meg egy fakanalat neki. Ezentúl, ha megéheztek, csak üssétek össze őket, mutatta két szárnyával a varjú, majd mondjátok ki hangosan, mit ennétek szívesen. Hazavitte az ember a bográcsot meg a fakanalat, és többé nem volt gondjuk az ételre. Hanem egy nap Mekrák így szólt. Hívjuk át vendégségbe a bírót, hogy lássa, ha bár elvette a tyúkot, mi mégsem éhezünk. Na persze, még a végén a bográcsunkat is elveszi, mondta a felesége. De Mekrák nem nyugodott. Addig-addig győzködte feleségét, míg végül áthívták a bírót. Annyi fogás volt az asztalon, hogy még a bíró is csodálkozott. Nem értette, honnan telik nekik ilyen finom ételekre. Mikor a bíró megtudta, hogy van egy csodatévő bográcsuk és fakanaluk, mohó szeme már is felcsillant. Mekrák nem tudta megakadályozni. Még aznap este elhurcolta tőlük az edényt meg a kanalat. Szegénységben teltek ezután Mekrák és felesége napjai, de bizakodva várták a következő esztendőt, hát ha jó terméssel áldja meg őket a sors. Ám a tavasz ismét szárazságot hozott, és Mekrák kénytelen volt újra elmenni a varjúhoz. Most olyan ajándékot kapsz tőlem, amivel visszaszerezheted a tyúkot és a bográcsot. Itt ez a tök, s ha elkiáltod magad, hogy előre katonák! 100 kis katona ugrik elő, és bárkit felaprítanak. Mekrák hálás köszönetet mondott a varázstökért, és a bíróháza felé vette az irányt. Mikor odaért, bekiáltott a bírónak. Azért jöttem, bíró uram, hogy visszakérjem a bográcsomat, meg az aranytojó tyúkomat.
1: Én ugyan nem adom,
0: nevetett a bíró. Ám akkor Mekrák elmondta a bűvös mondatot, előre katonák! A tökből pedig hirtelen kiugrott 100 katona, és addig ütötték, vágták a bírót, míg az meg nem adta magát. Mekrák pedig visszakapta a tyúkot és a bográcsot, és feleségével többé nem volt semmire se gondjuk.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Bent a vízben a teknős

0: Kökény kisasszony. Mészői Miklós meséjét Kohut Magda mondja el.
1: Napsütötte hegyoldalon élt Kökény kisasszony. A lakása csupa ablak volt. Gicsgöcs a fala, levélzsupa teteje. Bármilyen szellőcske jött, az mind tisztelgett nála. Megsimogatták, megcsiklandozták, talán attól lett olyan gyönyörű kék. Lakása legfelső ablakában könyökölt egész nap, és mind csak arra gondolt, vajon milyen lesz, ha egyszer megcsípi a dér? Még kékebb, még gömbölyűbb, vagy tán egy még csodálatosabb ablakban fog könyökölni azután is? Ki tudja? Tavasztól őszig sok minden történt. A medgy, a cseresznye, az alma mind siettek nagyon, hogy még a meleg nyár megérlelje őket. Féltek a csípős ősztől. Úgy tanulták, hogy ősszel már a kamrában vagy a föld alatt illik aludni. S még véletlenül sem mondtak semmi jót Kökény kisasszonyról. De rosszat, annál többet. Hogy ilyen meg olyan, könnyelmű és meggondolatlan, egyszer majd biztos megjárja. S titokban valamennyien irigyelték. Késő ősz lett. Elcsöndesedett a hegyoldal, már senki se pletykált többet. Csak a nap sütött, s a levegő pengett. Kökény kisasszony pedig szebb volt, mint valaha, majd kicsattant a boldogságtól. Az egyik nap sasúrfi valamelyik közeli sziklára szállt le, és meglátta Kökény kisasszonyt. Akarta, nem akarta, mindjárt megrebbentek a szárnyai. Milyen kék, ámuldozott, és odarepült a gicsgös ablak alá. Kisasszony, mondta zavartan, még soha nem láttam a földön olyan kéket, mint kegyed, jöjjön velem. Kegyed lesz a kék égen a legkékebb. Ez olyan gyönyörűen hangzott, hogy Kökény kisasszony csak sóhajtani tudott, s bent a hamvasbőre alatt, ahol egy kicsi mag bújt meg, összeszorult a szíve. De akkor már bizonyosan tudta, hogy ez a szép szárnyas valaki nem lehet más, csak a dér. És ahogy az öregektől tanulta, lehajtotta karcsú szárnyakát, és várt. Sasúrfi is erre várt. Lecsippentette csőrével Kökény kisasszonyt, magához emelte az ablakból, és odafektette a begye alá, a puha pihetollak közé. Így szállt fel a magasba, hogy bemutassa a birodalmát. Csodálatos birodalom volt ez. Nem volt teteje, nem volt fala, csak fény volt benne és ragyogás. Kökény kisasszonynak káprázott a szeme. Már bizony nem bánta volna, ha megpihennek valahol, leheverednek valahová. Ő énekelne, Sasúrfi meg hallgatná. Milyen szép is volna. De az egész nagy birodalomban nem akadt egyetlen darabka föld sem. Más kincsekkel volt ez megrakva. Palotákkal, gomolygó rétekkel, csillagokkal, s ezeket mind Kökény kisasszonynak ígérte Sasúrfi. Az pedig egyre szomorúbb lett a boldogságtól, hiszen még végig sem járták a palotákat, már is szétfoszlottak. A rétek ott is voltak, és mégsem voltak sehol. Talán a csillagok, gondoltak Kökény kisasszony reménykedve, és Sasúrfi már is megsuhogtatta a szárnyát. Úgy repült felfelé, mintha egyszerre gondoltak volna ugyanarra. Nagy téli éjszaka volt, fekete és szikrázó, amilyen csak egyszer van egy évben. Ezt is az öregektől hallotta Kökény kisasszony. És most örült, hogy megérte ezt az éjszakát. Megbújt a pihetollak között, és hallgatta Sasúrfi énekét. Csillagom, kökényem, csillagom, kökényem. Még sok verse volt az éneknek, de Sasúrfi ezt ismételgette a legtöbbször. Csak dalolt, dalolt, és már a szárnyait is egyre lassabban suhogtatta. Előbb az egyiket húzta be, aztán a másikat, a csőrét meg odafektette a begye alá. Már csak ehhez volt ereje. Megérkeztünk, kérdezte kicsi hangján kökény kisasszony. Éppen megérkeztek. Úgy zuhantak vissza a hegyoldalra, mintha csak most repültek volna igazán. Kökény kisasszony egy apró lyukba gurult, és mindjárt elaludt. Ott érte az eső, a szél, a napfény, a föld betemette, s attól még szebbeket álmodott. Sasúrfi pedig kitartóan őrködött mellette. Jöhetett bárki, bármi, még csak meg sem mozdult. Sok idő elmúlt ezután. Hetek, hónapok. A hó leesett, a hó elolvadt. De akkor már nem volt sehol se Sasúrfi. Talán csak az öreg hegypásztor tudná megmondani, hogy hová tűnt. Kökény kisasszony pedig, akiből azóta gyönyörű bokrocska lett, unokáinak minden ősszel elmeséli, hogy milyen is az, ha egyszer eljön a dél. Elmeséli, és olyankor mindig mosolyog. Csak a medgy, a cseresznye, az alma, azok nem tudnak megbékülni vele. Még véletlenül sem mondanak semmi jót kökény kisasszonyról, de rosszat annál többet.
2: Csukás Mese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, és Domboni néni mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy ugrás.
1: Mi az a bungee jumping?
0: Kérdezte Janka, a vadmacskalány.
2: Le kell ugrani valahonnan,
0: okosította ki Elemér, a kölyök fóka.
1: Akár honnan?
0: Érdeklődött tovább Janka.
2: Végül is akárhonnan,
0: egyezett bele Elemér.
1: Szóval akár egy sámliról is?
0: Faggatózott még Janka.
2: Jaj, ne Janka!
0: Elegyedett a vitába Dinnye, a hangyász.
2: Nagyon magasról kell ugrani.
1: Például mennyire magasról, mint egy asztal, vagy egy létra?
2: Mint egy szikla, vagy egy emelődarú,
0: tájékoztatta Dinnye.
1: De ilyet akkor csak egyszer lehet csinálni, nem?
2: Aztán miért?
0: Nézett kérdően Dinnye.
1: Mert hogy aztán placsoda lenn?
3: Ugyan már, egyszerűen tudni kell repülni, és kutya bajot se lesz,
0: kiáltotta neki röptében Köles a bőregér.
1: Akkor ez olyan sport, amit csak csupa Köles csinálhat?
0: Kuncogott Janka.
1: Gumikötél, ez a titka,
0: tette hozzá jelentőség teljesen Elemér.
2: Egyik végét az ugró lábára kötik,
0: toldotta meg Dinnye,
2: a másikat rögzítik a sziklán vagy a darún.
1: Ugráskor aztán a gumikötél visszarántja az ugrót, aki úgy fityeg a nagy semmiben, mint egy nyaklánc,
0: tájékoztatott Elemér.
1: Csuda!
0: Csapta össze a kezét ámulva Janka.
1: Hát hogy ne lenne kedvem hozzá? Roppant izgalmasan hangzik.
2: Felkészültél?
0: Kérdi Elemér.
1: Igen, uram,
0: felel nagy komolyan Janka.
2: Látod, amit látunk?
0: Kérdi Dinnye.
1: Igenis,
0: feleli Janka.
1: Mit kell látni?
4: Hát a rózsát,
0: felel Elemér.
2: A hatalmas rózsát,
0: teszi hozzá Dinnye.
1: Érzed az illatát?
0: Kérdi Elemér.
2: A hatalmas illatát?
0: Kérdi Dinnye.
1: Igen, érzem, hatalmas,
0: suttogja áhítattal Janka.
3: Én is ugorhatok,
0: szemtelenkedik oda hozzájuk a levegőben Köles.
2: Ne zavarj meg minket.
1: Csalókkal nem tárgyalunk,
0: szigorkodik Elemér.
3: De hát én,
0: szepegi Köles.
2: Aki szárnyas, az csaló. Nem vállalja a veszélyt, úgyhogy nem is ugorhat,
0: szögezi le Dinnye.
1: Engedj szépen koncentrálni minket,
0: nyomatékosítja Elemér.
1: Felkészültél?
0: Kérdi Jankától.
2: Ellenőrizted a kötelet?
0: Kérdi Dinnye.
1: Nehogy aztán a legrosszabbkor szakadjon el,
0: óvatoskodik Elemér.
1: Minden rendben. Akkor...
2: Hú!
1: És rúg!
2: És hajrá!
1: Na, milyen érzés?
0: Kérdi a levegőben ringatózva Elemér.
1: Mennyei!
0: Susogja elbűvölten Janka.
2: És nem kell hozzá csak egy rózsa, meg egy darab madzag,
0: himbálózik Dinnye.
1: Azért eltart egy darabig, míg a rózsát fejben akkorára növeszti valaki,
0: jegyzi meg Janka.
1: Bizony, de megéri,
0: fűzi hozzá Elemér.
2: Na most már kinyithatjuk a szemünket,
0: tanácsolja Dinnye.
1: Szép ez a rózsa, kicsiben is,
0: állapítja meg elégedetten Janka.
3: Hurrá, sikerült, bungee jumping!
0: A három jó barát, Elemér, Dinnye és Janka rémülten kapta fel tekintetét.
1: Jesszusom! Úristen!
2: Köles, ne!
1: Repülj, Köles!
0: Sipítja Janka.
3: Nem lehet a csalás!
2: Ne őrülj meg, te szárnyos marha,
0: mennydörgi Dinnye.
3: Nem őrültem meg, zuhanok! Elég legyen,
0: kiabálja Elemér.
3: Ha most kinyitod a szárnyad, akkor te is ugorhatsz velünk.
0: Köles szép, szelíden lelibben az égből.
3: Az ígéret szép szó.
1: Ha megtartjuk,
0: úgy jó, fejezi be Janka.
2: Megtartjuk, megtartjuk, te galád,
0: csóválja a fejét Elemér.
2: És tényleg képes lettél volna emiatt fejre esni?
0: Érdeklődik Dinnye.
3: Nagyon erősen elképzeltem ám a gumikötelet, ahogy ti mondtátok.
2: Egér fejben egér agy, köles, de nagy szamár vagy,
0: kántálja kórusban a három barát.
5: Csukásmese Rádió.
6: Találós kérdés.
5: Sziasztok! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így szól. Ez a tárgy gyakran üvegből vagy műanyagból készül, és segít, hogy könnyebben igyunk. Lehet kicsi vagy nagy, lehet rajta minta, lehet színes is, és ha teletöltöd, akkor óvatosan kell a szádhoz emeld, hogy ne boruljon ki. Na, mi lehet ez? Igen, ez bizony a pohár. Jaj, de ügyesek vagytok. Én a legjobban a színes poharakat szeretem, mert olyan vidámak. Nektek melyik pohár a kedvencetek? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
6: Csukásmese Rádió.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, Revicki Gábor vagyok. Most egy nagyon édes kis mesét fogok felolvasni. Írta Karel Csapek, Dasenka, avagy egy kölyök kutya élete. Első fejezet. Amikor megszületett, csak aféle fehér műtyörke volt, elfért a tenyeremben. De mert két fekete fület és hátul farkincát is láttunk rajta, elismertük, hogy ez egy kutya. És minthogy kutya kislányt szerettünk volna, elneveztük Dasenkának. Ameddig fehér műtyürke volt, nem látott, nem volt szeme, és ami a lábát illeti, hát volt neki két pár valamie, amit egy kis jó indulattal lábacskának mondhatunk. De miután a jó indulat megvolt, lábacska is volt, bár egyelőre nem sokat ért. Állni bizony még nem lehetett rajta. Olyan reszketeg és olyan gyöngécske volt, de az igazi gondot, kiskomám, a járás jelentette. Ha Dasenka alaposan neki vetkőzött, vagyis hát nem vetkőzött neki, csak feltűrte az ingúját, pontosabban az ingúját se tűrte fel, csak ahogyan mondani szokás, a tenyerébe köpött. Értsétek meg, persze, hogy nem köphetett a tenyerébe, mert köpni még nem tudott, és a tenyere olyan picurka volt, hogy bele se talált volna. Szóval, ha Dasenka alaposan neki veselkedett, fél nap alatt elhengergett anyja hátsó lábától anyja mellső lábáig, útközben háromszor jól lakott, és kétszer kialudta magát. Mert aludni és enni születése percétől tudott, azt nem kellett megtanulnia, ezért aztán egész áldott nap ezt csinálta, és azt hiszem, hogy éjjel is, amikor senki se látta, épp olyan lelkiismeretesen aludt, mint napközben. Ilyen szorgalmas kutyakölyök volt Dasenka. Ezen kívül vinnyogni is tudott, de hogy hogyan vinnyogott egy kutyakölyök, azt lerajzolni nem tudom, és megmutatni se tudnám nektek, mert ehhez nem elég vékony a hangom. Születésétől fogva cuppogni is tudott Dasenka, amikor anyja tejecskéjét szopta, de ennél többet nem tudott. Mint látjátok, Dasenkával eleinte nem sokat lehetett kezdeni, de anyja, Irisnek hívják, és drótszőrű Foxy, ennyivel is beérte. Naphosszat volt, mit beszélgetnie, és pusmogni a csöpségével, Dasenkával, szagolgatta és csókolgatta, nyalogatta és tisztogatta, a nyelvével mosdatta, fésülgette és simogatta, dajkálta és táplálta, dédelgette és vigyázott rá, saját bolyhos testével ágyazott meg neki, és azután, öregem, Dasenka úgy aludt, mint a tej. Csak hogy világos legyen, ezt nevezzük anyai szeretetnek, és az ember anyukáknál ez szintén így van, hiszen tudjátok. De míg az emberanyukák nagyon is tisztában vannak

József kopta volt, a lábába harapott. Egy nőnek pedig az egész ruháját szétmarcangolta, sőt, hivatalos személyeket is megtámadott. A postást, a szemetest, a villanyszerelőt, meg azt az urat a gázosoktól. És még rengeteg közéleti embert veszélyeztetett. Megostromolt egy képviselőt, és még a rendőrrel is volt valami félreértése. De éberségének és harciasságának köszönhetően a világ minden ellenségétől, ármányától és gonoszságától megvédte egyszem magzatát. Egy ilyen kutyamamának, uraim, nincs könnyű élete. Emberből sok van, és nem haraphat meg mindenkit. Aznap, amikor Dasenka 10 napos születésnapját ünnepelte, megtörtént élete első nagy eseménye. Ahogy reggel felébredt, döbbenten állapította meg, hogy lát. Egyelőre csak az egyik szemével, de az az egy szem is, hogy úgy mondjam, nagy lépés a világba. Dasenka annyira meglepődött, hogy felnyűszített, és ez az emlékezetes nyűszítés indította el nála az ugatásnak nevezett kutyabeszédet. Ma már Dasenka nem csak beszélni tud, hanem acsarkodni is. Ám akkor csak felsikkantott, mint mikor kés csúszik el a tányéron. Hanem a legfontosabb az új szem volt. Korábban Dasenka csak az orrocskájával tudta megkeresni, hol vannak az anyján azok a finom gombok, amelyekből tej fröcsköl. És amikor mászni próbált, előre tolta fényes fekete orrát, hogy kitapogassa, mi van előtte. Bizony emberek, az ilyen szem, még ha csak egy van is belőle, pompás találmány. Csak pislantok, és már is tudom, ho-ho, itt fal van, itt meg valami szakadék. És ez a fehér, ez a mama. És amikor aludni akarok, a szem becsukódik, és jó éjszakát, utánam az özönvíz. De mi volna, ha most felébrednék? Kinyitom a szemem, és lám, nyílik a másik is. Kicsit hunyorgok, és aztán az is kikerekedik. És ettől kezdve Dasenka két szemmel nézte a világot. Két szemmel aludt, így aztán kevesebb durmolással is beérte, és több időt fordíthatott arra, hogy megtanuljon ülni, meg járni, hogy megtanuljon sok mindent, ami az életben fontos. Hát ez bizony haladás volt. Mert abban a pillanatban megint megszólalt a természet hangja, és azt parancsolta, te Dasenka, ha már van kuksid, nézd magad elé, és próbálj meg járni. Dasenka megbiccentette a fülét, jelezve, hogy hallja és érti, majd megpróbált járni. Először a jobb mellső lábát csúsztatta előre, de hogyan tovább? Most a bal hátsót tedd előre, súgott neki a természet. Ilyen, sikerült. Most pedig a hátsót, tanácsolta a természet hangja. Hátsót, hátsót mondtam, nem elsőt. Buta vagy, Dasenka, hiszen a másik lábadat hátul hagytad. Várj, addig nem mehetsz tovább, amíg magadhoz nem húzod. Mondom, a jobb hátsót húzd a popsid alá. Nem, ez nem a lábad, ez a farkincád. Farkincán nem lehet járni. Jegyezd meg, Dasenka, a farkincáddal nem kell törődnöd. Az magától megy a lábad után. Na, együtt van a 4 tappancsod? Nagyszerű. Akkor kezdjük előről. Jobb belső előre, a fejed kicsit magasabbra, hogy legyen helye a lábadnak. Úgy, jól van, most a jobb hátsó következik, de ne olyan messze a testettől, Dasenka. Magad alá tedd, magad alá, hogy a pocakod ne súrolja a földet. Úgy, és most a bal mellső, nagyon jó. Látod, megy ez, mint a karikacsapás. Most pedig pihenj egy kicsit, és kezdjük megint előről. 1, 2, 3, 4, fejed fel,
Egy, kettő,

0: óriási szerencsétek van, mert most megmondom nektek a tutit.
1: Kutyavetye elárulja, melyik állatot nem szereti.
0: Például a rókát. Először is a vörös szín szerintem egyáltalán nem áll jól neki. Lehetne inkább kék. Azt meg, hogy patkányt vacsorázik. Hát, kikérem magamnak. Nem akarom bántani az egerész őjbet, de az orra, vagyis a csőre véleményem szerint túl horgas. A szeme se áll jól, és amikor patkányokra vadászik, akkor kifejezetten ellenszenves. Tessék, itt az uhu. Össze-vissza forgatja a fejét, néz azzal a szúrós tekintetével, és általában patkányt akar uzsonnázni. Ez számomra cseppet sem szimpatikus tulajdonság. Az aranysakál meg tényleg azt hiszi, hogy arany? Ugyan, legfeljebb ócska hamisítvány. Úgy akar kinézni, mint a róka, és még az étrendjét is leutánozza. Reggelire nála is patkány van, nyersen. Felháborító! Na, most már tudjátok, hogy én milyen állatokat nem szeretek, de kíváncsi vagyok, hogy ti melyiket szeretitek.
2: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a hármason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
2: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

kakadı. Hova annak.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Mindig rakjatok rendet a szobátokban, és mindig vigyázzatok a környezetetekre. Mert az apró odafigyelések is nagy változást hozhatnak. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekesnéni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól az Énekelni vágyó sas meséjét. Karmos a sas, akinek a nevétől valamennyi énekes madár megrettent, imádott énekelni. Rejtett tehetségét kevesen ismerték. Sas létére igencsak jól használta a hangját. A magasban gyakran áriázott a vonuló felhőknek és a ragyogó napnak. Énektudását szégyelte megmutatni másoknak. Egy nap azonban Kelep a gólya, miközben fölötte körözött, meghallotta Karmos énekét. Ez igen saspajtás, mondta elismerően. Minden tiszteletem a tiéd. Soha nem hallottam még sasáriát. Lenyűgöző. Karmos pironkodott a dolog miatt, majd elmesélte a gólyának, hogy mennyire szeretne ezeknek az énekes madaraknak a csapatához tartozva reggeli, déli és esti koncertet adni erdőn, mezőn, dombokon, hegyeken, falvakban, városokban, egy szóval mindenfelé. Nosza, mi akadálya? Kérdezte a gólya. A rigók félnek tőlem, felelte a sas. A közelükbe se tudok kerülni, meg aztán hogy néznek ki a rigók között egy nagy darab hegyes karmú ragadozó madár? Jaj, ne adj mások véleményére, ha az éneklés minden vágyad, akkor csak énekelj! Velük vagy nélkülük, tedd, amit a szíved diktál. Bárhogy is döntesz, javaslom, repülj el Bolyhos úrhoz, a bölcs bagolyhoz, ő mindenre talál megoldást. Karmos így is tett. Elrepült a bagoly otthonába, s vele is megosztotta, hogy mire vágyik. Kérlek, énekelj valamit! Kérte a bölcs madár, hogy megbizonyosodjon a sas énektudásáról. Szelek szárnyán repülök, s ha felhő közé kerülök, boldogságba merülök, kezdte dúdolni a sas saját szerzeményét. Nicsak, egy rejtett tehetség? Ez igen, barátom, nagyon szép a hangot, dicsérte őt a bagoly. Ez nem szabad lebecsülni. A rigókkal együtt fantasztikus csapatot alkothatnátok. De hogyan? A közelükbe se tudok repülni, mert tartanak tőlem, mondta bánatosan Karmos. Ez igaz, majd én beszélek velük. A művészet fontosságát fogom nekik hangsúlyozni, de mindenek előtt neked is nevet kell változtatnod. Egyrészt a Karmos név félelmet kelt az énekes madarak körében, másrészt nem is igazán felel meg egy énekesnek. Mit szólnál a Trillához? Trilla, Trilla! Karmosnak tetszett az ötlet, s azonnal fel is vette az új nevet. Bolyhos úr pedig elrepült a rigókhoz. Nem kell tőle félnetek, meglátjátok, olyan hangja van, mint senki másnak. Minden vágya az éneklés, adjatok neki egy esélyt. Vegyétek be magatok közé, és meglátjátok, világra szóló sikereket fogtok vele elérni, tanácsolta a bagoly. A rigók először hallani se akartak az ötletről, de egy éjszakába nyúló beszélgetést követően a Bolyhos úr iránti tisztelet miatt mégis úgy döntöttek, hogy megpróbálnak összehozni egy közös koncertet. Egy postagalambal üzentek a sasnak, amelyben találkozóra hívták őt a nagy erdő színpadára. A találkozóra Trilla szépen megfésülködve, a karmait leszerelve, s kiöltözve érkezett, hogy ne keltsen ijedelmet az énekes madarak körében. A bemutatkozást követően már az első próba remekül sikerült. A rigók tátott csőrrel hallgatták Trilla gyönyörű énekét. Sast így még nem hallottak dalolni. Habozás nélkül fel is vették őt a zenekarukba, és meghirdettek egy új koncertsorozatot. Még plakátokat is készítettek, amelyen a rigók mögött ott állt a virágmintás öltönyében Trilla is, aki végtelenül boldog volt, hogy megmutathatja végre a nagy közönségnek is az ének tudását. A csapat elsöprő sikert aratott. Trilla nevét az egész nagy erdő megismerte, sőt, meghívást kaptak a szomszéd erdőkből is. Ősszel és télen kipihenték a fellépések fáradalmait, de a tavasz és a nyár az övék volt. Sikert sikerre halmoztak, s a füst szó kísérte énekszóval sokak számára megszépítették a tavaszi és nyári napokat.
2: Én vagyok a híres egyfejű.
3: A nevem is ennyi, csak Süsü.
2: És én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, ma összevesztem Pankával. De ő volt a hibás, mert azt állította, hogy sokkal gyorsabban tud futni, mint én. Nem hagytam ám magam, mondtam neki, hogy versenyezzünk. Sajnos benne a teremben nem volt valami sok hely, és véletlenül nekimentünk a kockavárnak, amit a lányok építettek. Az óvónéni le is szidott minket. Azóta nem szólunk egymáshoz.
2: Hát, gyerekek, az egyik 19, a másik egy hiány 20.
1: Ez mit jelent?
2: Azt, hogy egyikőtök sem jobb a másiknál. Nem érdemes ezen összeveszni. És, ha jól tudom, futóversenyt sem a teremben szokás rendezni. Inkább örüljetek annak, hogy mind a ketten nagyon ügyesek vagytok.
1: Igazad van. Holnap viszek neki a kedvenc csokimból.
2: Milyen jó szívű vagy. Biztosan nagyon fog majd örülni neki. Büszke vagyok rád.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Dániel András, az elveszett lények irodája. Az elveszett lények irodáját a város legkisebb kerületében találod. Talán túlzás is kerületnek nevezni, hiszen csak néhány görbe utca ez, megbújva a hangos főútvonalak árnyékában. Véletlen girbegurbaság, apró hiba a város vonalzóval rajzolt térképén, ami fölött könnyen elsiklik a kalandozó tekintet. Még az sem ler rá könnyen, aki tudja, mit keres. A bús Szelindek utca, amely aféle titkos bejárata ennek a rejtőzködő negyednek, inkább szűk benyíló sem, mint utca, szinte csak egy árnyékos rés a házfalak között. Gyanútlanul sétál el mellette a fényes körutak járókelője. Pedig, ha összeszeded a bátorságod és belépsz ide, mindössze egyetlen sarkot kell sétálnod, és már is ott állsz az elveszett lények irodája előtt. Bejárata mellett komoly aranybetűkkel biztosít róla a festék pikkelyes tábla, hogy jó helyen jársz. Elveszett lények irodája. Nyitva ettől addig, szinte mindig. Ha már ideértél, és pedig a felirat szerint éppen jókor, akár be is léphetsz a szürkére mázolt ajtón, amelyet már alaposan megkoptatott a sok türelmetlen kéz, vagy egyszerűen csak az idő. Az ajtó szomorú nyikorgása ne riasszon el, kenetlen zsanérja, kedvenceik után síró gyerekektől leste el ezt a hangot. Volt rá ideje. Az elveszett lények irodája talán már a kezdetek kezdete óta várja itt ügyfeleit. Te legalábbis így érzed, amikor átléped a küszöböt. Néhány szék, támláspadok, két alacsony asztal, mindent vastagon fed odabent a finom, macska szürke por, mintha 100 éve takarítottak volna itt utoljára. Vagy nem is, inkább olyan, mintha porból lenne itt minden. Porból készültek volna a bútorok, porból az ajtó előtt foszladozó szőnyeg, porból lenne még a fény is, amint fakon szitál a mennyezetről lógó lámpa búrája alól. Attól tartasz, ha bármihez hozzányúlnál, azonnal szétomlana. De ilyesmire nincsen időd, hiszen alig szokta meg szemed a félhomályt, már is megszólít valaki. Üdvözöljük irodánkban! Az apró alak dossziékkal megrakott pult mögött ül. Eddig észre sem vetted, sem őt, sem a pultját. Vastag keretes szemüvege mögül úgy pislog rád, mint egy tolfosztott bagoly. Ő mármint úr, a mindenes, portás, titkár, raktáros egy szemében. Amilyen kicsi, görbe és törékeny, ő inkább semmisnek mondaná magát, ha ráérne ilyesmin viccelődni, de nem ér rá, mert minden perce foglalt. Annyi a dolga, ahány a porszem ebben a rosszul világított előtérben. Na, mi lesz, mi lesz? Sürget a tekintete. Szörös, plüssös, vatta vagy kóc tömött? Kérdezi. Mérete, színe, a kedves neve? Elveszett vagy megszökött? Hol történt, pontosan mikor? Ön a tulajdonos? Szabadna az életkorát? Mi a jele az óvodában? Nagyon szomorú, adjak zsepit.
4: Mármint úr, elővesz egy hüvelyknyi papírdarabot, hogy feljegyezze rá a válaszokat. Nem is érted, hogyan férhet rá ennyi minden egy ekkora cédulára? Gyorsan bevallod neki, hogy nem egy elveszett lény, csak a kíváncsiság hozott ide. Mármint úr biccent bagoly fejével, közben biztos, ami biztos, ad egy zsepit, majd megnyom egy csengőt. A hangra a háta mögött kinyílik egy ajtó, az imént, mintha még az se lett volna ott, Mármint úr rámutat.
3: Arra tessék!
4: Te oda sietsz, aztán kicsi félszegen belépsz. Itt sincs igazán világos, pedig több lámpa fénye is hunyorog odafentről, de honnan vajon? Akárhogy merezted a szemed, nem látod a mennyezetet, mintha a végtelen éjszakai égből pislákolna az izzók fénye. Körben, katonás rendben, jókora polcok állnak, tetejük odafent a sötétbe vész. Rajtuk pedig...
2: Talán a tiéd is itt van közöttük.
4: Egy szürke öltönyös úr szólít meg e kép, egérként suranva elő két polc közül. Ő doktor Szösztömegy, az irodavezető. Mosolyát, mintha sejemcérnával hímezték volna az orra alá.
2: Most biztos azt gondolod, rémisztő rendetlenség van itt.
4: Mutat körbe. Igaza van, pontosan ezt gondolod. Ameddig a szem ellát, porlepte lények százai, talán ezrei hevernek egymás hegyén hátán a polcokon. Mint egy forgalmas pályaudvaron az alvó utasok, akik már rég lemondtak róla, hogy valaha is megérkezik a vonatuk.
2: Hidd el, ez csupán látszat,
4: emeli felmutató ujját doktor Szösztömegy, miközben finoman megfogja a karod és körbevezet a polcok előtt.
2: Mi minden lény számon tartunk, nálunk egy sem veszhet el, mármint még jobban,
4: teszi hozzá szomorkás mosolyjal.
2: Ezek itt a szőr állatok, mutatja egyenként a polcokat, azok a plüssök, mögöttük pedig a pamutból, frotérból, kordbársonyból varrottak. Azon a polcon a szivacs és gumilényeket gyűjtjük, itt pedig
4: egy iratrendező szekrényhez lép, a fiók, amit kihúz, dugig van tömve rajzolt, meg papírból kivágott figurákkal, mint egy elvarázsolt őszi erdő levelei, úgy hever egymáson a sok színes papírdarab.
2: Bármiből is készült nálunk, mindegyik elveszett lénynek megvan a helye. Pontosan tudjuk, melyik polcon keressük, ha a gazdája eljönne érte, már ha eljön valaha is,
4: magyarázza doktor Szösztömegy, és közben benyit egy ajtón. Oda bentről puha sötétség ásít rád.
2: Ebben a helyiségben, suttogja, a láthatatlan barátokat őrizzük. Őket nem elveszteni, sokkal inkább elfelejteni szokták. Az sem épp vidám dolog. Egyébként te kit keresel?
4: Érdeklődik, amikor tovább sétálok a polcok között. Nem keresel senki, csak az érdeklődés hozott ide, árulod el neki. A hátizsákod zsebéből kilógó medve lábra mutatsz.
2: Vigyázz rá nagyon, mondja komolyan az irodavezető. Vannak lakóink, akik már évtizedek óta várják, hogy megtalálja őket a gazdájuk.
4: Ezt a fülethez hajolva mondja, hogy meg ne hallják a polcokra zsúfolt lények, aztán egy öreg emberről mesél, aki 70 év elteltével találta meg itt a kisfiú korában elhagyott szőrállatát.
2: Apró, barna szőrű majom volt, kukunak hívták,
4: emlékezik doktor Szösztömegy.
2: Sosem felejtem el az idős úr, milyen hitetlenkedve forgatta kezében, mikor odaadtuk neki. Ki tudja. Talán arra számított, hogy a hosszú évek alatt a majom is megöregedett, hogy megőszült és megráncosodott. Akárcsak ő. De hiába, az efféle lényeken nem fog úgy az idő, mint rajtunk embereken.
4: Egy pillanatra elmélázik, aztán megragadja a kezed és betuszkol egy másik iroda feliratú ajtón.
2: A legtöbb elhagyott lény végül nálunk köt ki.
4: Mondja, miközben helyjel kínál.
2: Némelyiket behozzák, másokra mi találunk rá valahol. Az is előfordul, hogy ők maguk fordulnak hozzánk segítségért. A múlt héten például bejött egy kék zsiráf,
4: akit a repülőtéren hagytak el. Hát, ezek a legnehezebb esetek. Persze, ha kell, nyomozást is vállalunk, mutat a háta mögé. A falon a város kifakult térképe, teleszurkálva elsárgult cédulákkal és gazdájukat vesztett szőrállatok fényképeivel, mint gyűrött lepkeszárnyak egy pókhálóban, ez jut eszedbe, ahogy oda pillantasz. Én nem műemlékek, szobrok vagy múzeumok, hanem elveszett lények alapján ismerem a várost, mondja doktor Szösztömegy. Ezen a téren hagyták el a szürke plüss szamarat, azon az utasarkon várta a gazdáját a tarka szivacsnyúl. Ott az a park, ahol napokig hevert egy pad alatt a piros gumikrokodil, és így tovább. Az elveszett lénykutatás, doktoraként mondom neked, ha 1000 évig élnék, akkor sem örülnének ki azok a polcok odakint. Sóhajt végül az irodavezető. Hiába az elszántság és a tapasztalat.
3: Ekkor egy csengő szólal meg. Doktor Szösztömegy sietve feláll és megigazítja öltönyét.
4: Hív a kötelesség, mondja. Mármint úr csengetése új ügyfél érkezését jelzi. Nyugodtan nézelődj, ha még kedvet tartja. Tudod, merre találod a kijáratot?
3: Az irodavezető udvariasan meghajol, majd kisiet a szobából. Te ott maradsz még egy kicsit? A nyitott ajtót bámulod. Odakintről hallani vélet a polcokon várakozó lények halk szuszogását. Az ezernyi finom hang úgy vesz körül a csendben, mint egy meleg takaró. Szemed már-már lecsukódik, úgyhogy inkább felállsz, megigazítod a hátizsákodat, és elindulsz a kijárat felé. Miközben elhaladsz a polcok előtt, magadon érzed az elhagyott szőrállatok tekintetét. Az ajtóban még megállsz egy pillanatra. Nem tudod, mit mondhatnál, úgyhogy csak odaintesz nekik. Az előtérben Mármint úr épp egy csíkos plüssmacskát kérdezget, miközben szorgosan jegyzetel. Köszönsz neki, ő feléd biccent bagoly fejével. Amikor kilépsz az elveszett lények irodájának ajtaján, meglepve látod, hogy odakint közben leszállt az este. Ideje lesz hazaindulni, mert nem sokára téged is keresni kezdenek. Eszedbe jutnak a saját szőrállataid, akik a szobádban már biztosan nyugtalanul kérdezgetik egymástól, hogy hol lehetsz. Elindulsz hát a Bús-Szelindek utca felé, amint túl ott zúg és tülköl az esti város forgalma. Egy pillanatra még visszafordulsz a sarokról, hogy egy utolsó pillantást vess az elveszett lények irodájára. És ahogy nézed a kopott szürke ajtót, meg a táblát az aranybetűkkel, azt kívánod, hogy bárcsak soha, de soha ne kelljen többé eljönnöd ide.

0: következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Szervusztok, édes gyerekek! Eszter Kályos Ceciliának hívnak, mesélni fogok nektek, remélem, hogy sokszor és sokat. De hogyha megunjátok, akkor vegyétek elő szépen a mesekönyvet, és nézzétek rajta a képeket. Puszi! Csukás István, Cin-cin a kisegér. A kis csacsi a virágtartón éppen szunyókálni kezdett, mikor lépteket hallott a szobában. Kinyitotta a szemét, hát mit látott? Alig akart hinni a szemének, a szoba közepén egy kisegér szaladgált izgatottan ide, oda, aztán leült a szőnyegre, s elkezdett bőgni, csak úgy potyogtak a könnyei. A kis csacsi várt egy kicsit, míg az egér abba hagyja a bőgést, és megkérdezte. Hát te, hogy kerülsz ide? A kisegér megtörögette a szemét, és hüppögve válaszolt. Eltévedtem, bujócskát játszottam. És én jól el akartam bújni. S a kisegér újra elkezdett bőgni. A kis csacsi éppen vigasztalni akarta, amikor kaparászást hallott az ajtón. Hát ez csak mirmúr lehet, gondolta, és megijedt, hogy mi lesz most. Figyelmeztetni akarta a kisegeret, de az nem volt sehol. Nézelődött, s látta, hogy a kisegér elbújt a varró kosár mögé. Ekkor már kinyílt az ajtó, s Mirmúr jött be rajta szimatolva. Szervusz, Mirmúr, mit csinálsz? Próbált társalogni vele a kis csacsi, hogy elterelje a figyelmét. Szaglászok! A nyomok erre vezetnek, mondta Mirmúr, és nagyon harciasnak látszott. Milyen nyomok? Kérdezte a kis csacsi. Egérnyomok, válaszolta Mirmúr. Mondta a kis csacsi, tévedsz! Biztosan tévedsz! Ám Mirmúr nem válaszolt rá semmit. Veszélyesen közeledett a varró kosárhoz. A kis csacsi nagyon izgatott lett. Nem tudta, hogyan beszélje le Mirmúrt az egér vadászatról. Valamit ki kellene találni, hajtogatta magában, de nem jutott eszébe semmi. Szemével megkereste a kisegeret, inteni akart neki, hogy fusson el, de a kisegérnek esze ágában sem volt elfutni. Hirtelen mozdulattal kikapta a gyűszűt a varrókosárból, a fejére csapta, egy kötőtűt kihúzott a pamutgombolyagból, és kiugrott Mirmúr elé. Mirmúr rettenetesen megijedt. Hátra hőkölt, a kisegér összeráncolt szemöldökkel tartotta felé a kötőtűt. Szólalt meg végre Mirmúr. Erre jártam.
2: Örvendek a szerencsének,
1: mondta vékony hangon a kisegér. Nevetgélt Mirmúr, s óvatosan hátra lépett. Ám a kisegér nem tágított, ment utána, s Mirmúr orrát célozgatta a kötőtűvel. Nem lehetne ezt az izét arrébb vinni, kérdezte Mirmúr, még megkarcolod vele az orromat. Nagyon nevetséges volt, Mír Múra, hogy kapkodta a fejét, és hátrafelé sompolygott. A kis csacsi megsajnálta, és közbeszólt. Még nem is mondtad, hogy mi a neved.
2: Cincin, a nevem, mondta a kisegér, a macskák réme, tette hozzá.
1: No, gondolta magában a kis csacsi, túlzásba viszette ezt a hősiességet. Egy nagyszájú kisegér vagy, ez az igazság, várj csak! És a kis csacsi elváltoztatta a hangját, és nyávogott egyet.
2: Cincin!
1: Rémülten eldobta a kötőtűt, és a varró kosár mögé szaladt. Gyere elő, te buta, mondta a kis csacsi, ne félj, csak én nyávogtam. Mír Múr zavartan köhécselt. Na gyere, mondta aztán, nem bánt senki, csak játszottunk. De te nem érted a tréfát. A kis csacsi rámosolygott Mír Múrra, mégiscsak derék kandúr ez a Mír Múr, gondolta magában, nem akarta bántani az egeret, csak játszott.
2: Cincin előbújt a varrókosár mögül, és sírásra görbült a szája. De hogyan találok én haza?
1: Jó, csak ne bőgj, mondta a kis csacsi, majd Mír Múr hazavisz, ugye? Mír Múr. Morgott Mír Múr. A kis csacsi ránézett. Jól van, ülj a hátamra, mondta barátságosan Mír Múr.
2: Cincin elbúcsúzott a kis csacsitól, felkapaszkodott Mír Múr hátára, s elmentek.
1: A kis csacsi nagyon örült, hogy így végződött ez a dolog. Nézte őket, míg el nem tűntek az ajtó mögött. Elmosolyodott, és visszamászott a virágtartóra.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Én minden évszakot nagyon szeretek. Ti hogy vagytok ezzel? A nyarat különösen kedvelem, de a nagy hőséget, a kánikulát, azt már kevésbé. A kánikula azt jelenti, hogy nagyon-nagyon meleg van, és a nap erősen süt. Ilyenkor könnyen leéghet a bőrünk, ezért nem jó sokáig a tűző napon maradni. A legjobb ilyenkor árnyékba húzódni, sapkát viselni és sok folyadékot inni. A víz a legjobb, mert segít, hogy ne száradjunk ki. Egy finom hűs gyümölcslé is jól eshet ilyenkor. Milyen érdekes, télen alig várjuk a nyarat, nyáron pedig néha hűvösebb napokat kívánjuk. A nagy melegben nem csak nekünk nehéz, hanem az állatoknak is. Ezért gondoljunk rájuk is. Tegyünk ki nekik friss vizet, hogy ihassanak és hűsölhessenek egy kicsit. Kánikulában sokan mennek a strandra vagy vízpartra, hogy lehűtsék magukat. Mások otthon maradnak és fagylaltot esznek, hideg italokat isznak, vagy árnyékos helyen játszanak. Otthon is hűsölhetünk, lehúzhatjuk a redőnyt, összehúzhatjuk a függönyt, hogy az erős napsugarak ne jussanak be a szobába. És egy kis vizes játék vagy lábáztatás is felfrissíthet bennünket. A legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra a nagy melegben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
3: Múlnak az évek, lassan megöregszem, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
2: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak négy kereke.
1: Mennyi kerék, gondolta a tarka kutya. Nekem csak kettő kéne.
2: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
1: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak aféle egyszerű régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
2: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
1: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
2: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
3: Ami ott hátul.
2: A két ajtós, a négy ajtós.
3: Én csak azt a...
2: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
3: Már régen szeretnék egy olyan...
2: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte.
4: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny. Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz.
2: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
1: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok.
2: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
1: A tarka kutya egyedül maradt.
2: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
3: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
2: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
3: Igen, én
2: Azt a... Kérem, itt minden eladó. Tessék azt a...
3: Azt a biciklit, ha lehetne.
2: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
3: Majd én viszem.
2: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
1: A tarka kutya nagy levegőt vett, és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
2: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
3: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert és tekert, és

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhő szirén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részhúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás közt pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy hétig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggetsz, mert ő látja benned a legjobbat, és elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Meleg kora nyári délután volt. A búzatábla hajladozva susogott a gyenge szellőben. A búzatábla mélyén lakó fűri és fogoly családok már útra készen csomagoltak, tudták, holnap lesz az aratás napja, s ők mehetnek új hazát keresni. A kis fűrjecskék még örültek is ennek, ők még sohasem költöztek, hiszen kora tavasszal születtek. Ám az öregek bizony gondterhesen készülődtek. Hol találnak ilyen jó otthont, ami így megvédi kicsinyeiket a vértség és a puskagolyók ellen? Alig aludtak ezen az éjszakán, s kora hajnalban már búcsúzkodni kezdtek egymástól és jó szomszédaiktól, a pipacsoktól és búzavirágoktól. Ezek voltak a legszomorúbbak, a piros pipacsok és a kék búzavirágok. Harmatkönnyeket sírtak, amikor az öreg fürjek búcsúszavait hallották, s egy búzavirág így szólott. Ó, hogy irigyelünk benneteket, bárcsak nekünk is szárnyunk lenne, és veletek mehetnénk. Egy öreg fürty vigasztalni kezdte. Sose búsuljál, bölcsen van ez így. A madarak repülni tudnak, ti meg itt nőttök és illatoztok a búzatábla közepén. Alig, hogy felröppentek az útra kész madarak, már jöttek is az aratók, s nekifogtak a munkának. Estére már csak szúrós tarló maradt a búzaföld helyén, s a hajdani búzakalászok kévébe rakva várták sorsukat, a cséplőgépet, a malmot, a liszterzsákot és a kenyérsütő kemencét. Egyetlen egy búzaszemecske kivételével, amelyik aratás közben elgurult. Örült is a szabadságnak, mert hallotta hajnalban a fürjek és a virágok beszélgetését, és semmi kedve sem volt ahhoz, hogy liszté és kenyérré változzék. Ha már ez a búzaszemek sorsa, gondolta, akkor ő nem lesz búzaszem, inkább fürjé változik. Csak hogy a fürjek repülni tudnak, gondolta újból, nekem pedig nincsenek szárnyaim. Akkor tücsök leszek, határozta el. Az is itt él a földön, az se tud repülni. Csak hogy este cirpelni kezdtek a tücskök. Ezek a kedves réti cigányok, s a búzaszem szomorúan állapította meg, hogy tücsök sem lehet belőle, mert nem tud cirpelni. Akkor mezei egér leszek, határozta el, mert látta, hogy a mezei egerek megélnek a tarlón is. Csak hogy a mezei egerek futkosni tudnak, és házat ásni a föld alatt. Látta a búzaszem, és szomorúan mondogatta, hogy neki nincs ilyen tudománya. Hát mit csinálhatnék? Töprengett most már egyre szomorúbban. Legjobb lenne, ha odagurulnék testvéreimhez, s engem is elvinnének a cséplőgéphez és a malomba, ha már nem lehet másképpen. Így búsongott három nap és három éjjel. Harmadnap aztán hatalmas zápor kerekedett, s a búzaszemecskét beverte a földbe. Milyen nagy volt a csodálkozása, mikor a föld mélyén megszólalt egy göröngy, és azt mondta neki, most már jó helyen vagy. Jövő tavaszra majd kibújsz a földből, nyárra szép búzakalász lesz belőled, és újból learatnak. A búzaszemecske már nem búsult. A nagy fáradtságtól elaludt, és fürjekről és pipacsokról álmodik a jövő tavaszig.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Irány a Balaton!

mindenki vegye elő a távcsövét, így nézzünk át a túlsó partra. Ki az, aki átviszi velem együtt a szerelmet a túlsó partra? Hey! Legyen, aki vissza is hoz.

0: Bálint Ágnes, Mazsola, az ehető ház. A Futrinka utca végén szinte már a mezőn ócska molyette kalaphevert. Ez alatt a kalap alatt anyázott Manó Falvi Manó, a madárijesztők barátja. Régebben a kalap is egy madárijesztő fején díszelgett, de mióta Manó Falvi Manó megörökölte és házszántáblát szerelt rá, ház lett belőle. Sajnos október végén egy este a szél elfújta a kalapot házszámtáblástól, és Manó Falvi Manó födél nélkül maradt. Más lakás után kellett néznie. Szerencsére talált a mezőn egy jókora sütőtököt, aminek a cinkék már kiválták a belét. Ez megteszi, vélekedett a Manó. Korán sem lesz olyan meleg, mint a kalap, de legalább nem fújhatja el egykönnyen a szél. Fakérekből ajtót, ablakot mesterkedett a tökre, ablaküveg is került egy törött palack cserepeiből, tűzhelyet agyagból tapasztott, és egy rozsdás cső lett a kémény. Az agyagból tapasztott tűzhely, ha jól megtömték kukoricacsutkával, csak úgy bontotta a meleget. Már nem is bánom, hogy a kalap elrepült a fejem fölül, gondolta Manó Falvi Manó a tűz mellett üldögélve. Ez a tökház jóval melegebb lakásnak ígérkezik. Egy baj volt csupán, a tökházat mindenki meg akarta enni, aki csak arra járt vagy repült. Manó Falvi Manónak unosultalan fel kellett tápászkodni a jó meleg kuckóból, hogy a varjakat, pockokat, nyulakat elriogassa. Nem látjátok, hogy ebben a tökben laknak? Kiabálta mérgesen, lúdtól seprűjével hadonászva. Ez nem megennivaló. Lámpagyújtás után nem igen háborgatták, mert a tök házikól ablaka messzire világított, s még a legvaksibb vén varjúnak is feltűnt, hogy amiben lámpa ég, az nem ehető. Manó Falvi Manó ilyenkor nyugodtan nekiülhetett újságot olvasni. Egy este épp a híreknél tartott, leugrott a mozgó kerékpárosról, és megütötte magát Bolha Barnabás, Szalmafalvi lakos, amikor kintről csámcsogást hallott. Ugyan, ki csámcsoghat odakint? Manó Falvi Manó el se tudta képzelni, mikor azonban a tökházikó falán lyuk keletkezett, és a csámcsogást már úgy szólván a szobában lehetett hallani, Manó Falvi Manó rádöbbent, hogy valaki, lámpavilág ide, lámpavilág oda, megint belerágott a tökbe. Felkapta hát a seprűt, és kirohant. Egy induri-pinduri malac rágta a házat. Manó Falvi Manó még soha életében nem látott ilyen hitvány kis malacot. Nem is teketóriázott vele sokat, egyszerűen odébb söpörte. A kismalac gurult, és torka szakadtából visított. Ujjj, ujjj, ujjj, majd adok én neked másnak a házát bekebelezni, fenyegette Manó Falvi Manó a seprűjével. A malacka bánatosan nyöszörgött. Éhes vagyok, már órák óta nem ettem. Akkor sem kell fölfalni a házamat, különben is adhatok neked kukoricalepény. Tessék, kerülj bejjebb. Kukoricalepény, édes, drága kukoricalepény. Fél perc múlva a csámcsogástól víz hangzott az egész tökház. Ez aztán ízlik nekem, mondta a kis malac két harapás között. Ne beszélj teli szájjal, figyelmeztette a Manó, és főleg ne csámcsogj. Evés közben szíveskedjél csukva tartani a szádat. A kismalac szelíd mosolyjal nézett rá, hiszen úgy nem lehet enni. Dehogy nem, biztatta a Manó. Próbál csak meg. Rövid kísérletezés után a kismalac megállapította, hogy csak ugyan lehet csukott szájjal enni. Mire ezt jól begyakorolta, elfogyott az egész tál délről maradt kukoricalepény. Úgy jól laktam, mint a duda. Dőlt hátra a kismalac szuszogva. Még el is álmosodtam. Manó Falvi Manó megsimogatta a feje búbját. Aztán, ha hazamégy, otthon is jusson eszedbe, hogy szépen kell enni. Erre a kismalac váratlanul sírva fakadt. Új, új, új, új. Szent Szilva mag, kiáltott Manó Falvi Manó. Most meg kibántott. Senki. Szipákult a kismalac, csak eszembe jutott, hogy nekem nincs is hova hazamenne. Ejha, hát nincs otthonod?
1: Nincs. Elkergetett a gazda, mert azt mondta, hogy olyan kicsi vagyok, mint egy szem mazsola.
2: és belőlem úgy se lesz soha tisztességes disznó. A derék manó szíve megesett a kismalacon, azt mondta hát neki, tudod mit te, mazsola, maradj itt nálam. Úgyis mindig egyedül vagyok, s ha csak nem fúj erre a szél egy újságlapot, bizony sokat unatkozom magamban. A kis malac hirtelen szólni sem tudott örömében. Orrocskáját beletörölte Manó falvi Manó nadrág szárába, és össze-vissza röfögött. Manócska, kedves Manócska, de jó, hogy itt maradhatok. Hova is mentem volna, mivé is lettem volna? A nagy örvendezés után közös erővel betapasztották a lyukat, amit mazsola rágott a tökhéjú. Igaz, mazsola inkább csak nézte, hogyan dolgozik Manócska. Nagyon álmos volt már, el is aludt a kályha lyukban.
3: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: napja, neki muzsikálok!
1: Sziasztok! Pesteritz Dóri vagyok, és most következzen egy kis találós kérdés. Erdődi Attila. Állatok, madarak nevét talált ki. Tó vizében lépegetek, halat, békát eszegetek. Fekete-fehér frakkomban, fészekben csak kelepelek. Ki vagyok? Tán megismertek. Ez a gólya.
2: Sziasztok, én Herman Lilla vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
3: Móra Ferenc, a király kenyere. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
4: Hol volt, hol nem volt, ne keresden, túl volt, neve sincsen, innen volt. Az egyszeri királynak csak egyetlen egy foga volt, az is beletörött a beletlen kenyere keletlen hajába. Híj, mákos terengette, mézes borongatta, ütött az asztalra az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még béle sincs a kenyeremnek. Hozzatok hamar a péktől egy kalács cipót. Béle foszlós legyen, haja, mint a sejem. Gyémántos főudvarmester oldalba könyökölte a rubintos főkamarást. Rubintos főkamarás az aranyos főajtónállót, aranyos főajtónálló az ezüstös főszakácsot, ezüstös főszakács vászonkötős kiskuktát, a vászonkötős kiskukta a tenyerébe szedte a lábát. Gyíknak ment el, csigabigának jött vissza. Van már kis szék, csak lába kék, uram király, tisztel a pék. Vékával méri becsületed, magyaró éjjel a hiteled. Annyi már nála az adósságunk, hogy a harmadik szomszéd ajtaját is mind telekrétázta vele. Hí, kécskei, kecske, csókai, csóka, fohászkodta el magát az egyszeri király. Micsoda király vagyok én, hogy még a pék se állt hitelbe. Hamar vigyetek neki egy erszény aranyat a láda fiából. 100 aranypengőt, ragyogó csengőt. Főudvarmester odlaba könyökölte a főkamarást, főkamarás a főajtón állót, főajtón álló a főkincstárost, főkincstáros elment, mint a sólyom madár, visszajött, mint ólom madár. A fejemnek grácia, üres a láda fia, nagy pénznek kis helye, csak azzal van tele. Híj, túrótlan, rétes, almátlan, béles, keseredett el az egyszeri király, 100 palotámban 1000 terem, nincs egy betevő falat kenyerem. 1000 szolgámon arany a ruha, csupán ír rajtam rongyos a suba. Tenger jobbágyom, özön az adó, s nem maradt belőle se író, se savó. Kis balta, nagy foka, mi ennek az oka? Egyszeri királynak könnye záporozott. Vászonkötős kukta hamar rostát hozott, könnyeit a király abba ejtegette, úgy, hogy az udvarát árvíz fenyegette. Bánja a kánya, legyintett a király. Könnyeimet addig el nem állítjátok, ameddig a nincsnek okát nem adjátok. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek eszük összetették, s mit kisütöttek, aranytárcán a király elé tettek. Uram király, az adó úgy elolvat, mint a hó. Hiszi a piszi, legyintett a király. S mint a sebes eső könnye záporozott, vászonkötős kukta, lyukas vödröt hozott, könnyeit a király abba eregette, már az egész várost árvíz fenyegette. Gyémántos szolgák, gyöngyös cselédek addig súgtak, búgtak, míg valahára megint észhez nyúltak. Verejtékből pergett az adó rakásra, hogy a nap rásütött, elszállt, mint a pára. Vakvarjú látta, sükettyúk hallotta, legyintett a király. A könnye még 100-szor jobban záporozott, hamar a kiskukta lyukas hordót hozott, könnyeit a király abba ejtegette, már egész országát árvíz fenyegette. Úgy megijedtek az udvari méltóságok, hogy bújtak volna már a láda fiába is, ha belefértek volna. Kapkodtak fűhöz, kapkodtak fához, csak a kukta kapott a lisztes hombárhoz. Őrgette, forgatta, zörgette, kongatta, utoljára kimarkolt belőle egy marék lisztet. Van itt ész, hamar kész, uram király, ide néz. Látod ezt a marék lisztet? Palacsinta bukta, látom ám, kukta. No, uram király, mire ez a marék liszt a te markodba kerül, megtudod, hova lett az adó. A kis kukta ekkor szétnyitotta a markát, belehullajtotta a lisztet a főkincstároséba. Tedd, ami a tiszted, add tovább a lisztet. Főkincstáros adta a lisztet a főszakácsnak, főszakács a főudvarmesternek. Ide is ragadt, oda is ragadt belőle, végre semmi sem maradt belőle. Hallod, de kukta, ebből se lesz bukta. Csóválta meg a fejét a király, mikor a főudvarmester belerázogatta a tenyerét az övébe. Mindnyájunknak lisztes lett a marka, hanem nekem csak az ujjamhegyére jutott egy kicsi. A kis kukta azt a kis lisztet is letörölgette a vászonkötőjével a király ujjáról, és azon közben azt csúgta a fülébe. Uram királyom, láthatod magad, hová lesz a te tenger aranyad? 100 kézen átfolyik, egy szemig elkopik. Hé, talpra is ugrott az egyszeri király, és úgy szétütött a sok udvari léhűtő közt, hogy egy se állt meg, ne keresd től, neve sincsik. A láda kulcsot pedig átnyújtotta a kis kuktának. Fiamnak mondom, te viseled gondom. No, a kis kukta gondját is viselte úgy, mint a tulajdon apjának. Ő felsége többet sose panaszkodott, étele, itala meg nem fogyatkozott, napjában 3 kenyeret evett meg, hanem a haját meghagyta nektek.
3: A Király kenyere című mesét hallottátok.
5: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Amikor rossz kedvem van, és keresek egy dalt, ami felvidít, akkor mindig ezt a dalt szoktam énekelni, hiszen a táncolásról szól, ami az én egyik kedvenc tevékenységem.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Halihó! Megy már a nyári hónapok felsorolása? Az első a június, aztán a július, végül az augusztus. Bravo! Hát, ti hónapról hónapra többet tudtok. Jó, hogy itt nyitott füllel hallgatjátok a Csukás Mese Rádiót. Azt tudtátok, hogy mennyire hasznos, ha meghallgattok egy mesét? Hm? Például, ha valaki felolvas nektek egy szöveget, akkor a fantáziátok könnyedén el tudja képzelni a történet szereplőit és a helyszíneit. Így a ti képzeletetekben elevenednek meg a történések. És hogy minél színesebb legyen a fantáziátok, javaslom nektek, hogy hallgassatok sok mesét. Ha tudtok olvasni, akkor olvassatok is sokat, és ha már írni is tudtok, akkor súgok egy jó kis tippet. A nyár folyamán minden nap a Csukás Mese Rádióban meghallgatott aznapi kedvenc meséd után írd le pár sorban a mese tartalmát. Ígérem neked, pár héten belül nagyon nagyot fogsz fejlődni az írásban is. Jó pihenést és sok okosodást kívánok nektek a nyárra is! Csukás Mese Rádió.

a szemüveges baboly. Tavasszal, amikor felébred az erdő, és az ágacskákon előbújnak a zöld levelek, akkor szokott kezdődni a madáriskola. Hogy kik járnak oda? Természetesen a kismadarak, hogy megtanuljanak minden fontosat. A madáriskolában van mindenféle óra, hogyan kell fészket rakni, tojást költeni, kukacra és bogarakra vadászni, melyik bogyó a finom, és hogy milyen növények és állatok élnek az erdőben. Minden kismadár nagyon figyel ám az órákon, hogy mindent rendesen megtanuljanak. Megy is a nagy verseny, hogy ki a jobb tanuló. De egyik évben volt egy kis bagoly, aki sosem kapott jó jegyet. Nem tudta megtanulni rendesen a leckét. A fészke mindig csúnya lett, sosem találta meg a kukacot, mindig a rossz bogyót gyűjtötte össze, és még a repülésben is ügyetlen volt. A többi kismadár folyton kinevette. Milyen ügyetlen vagy, milyen buta! Csiripelték a fülébe minden áldott nap. A kis bagoly pedig egyre szomorúbb és kedvetlenebb lett. Nem is akart iskolába járni soha többet. A bagoly mama és a bagoly papa naphosszat tanácskozott és okoskodott, hogy mit kéne csinálniuk a fiúkkal. Ez így nem mehet tovább, mondta a bagoly papa. Elvisszük a legbölcsebb állathoz az egész erdőben, ő biztos tud segíteni. Másnap reggel, amikor pont szünet volt az iskolában, a bagoly család felkerekedett, hogy megkeressék az erdő legbölcsebb állatát, az öreg medvét. Ő már mindent látott és mindent tudott, ami az erdőben történt. Kedvesen brummogva fogadta a családot, és megkérdezte, miben segíthet. A bagoly mama pedig lesütött szemmel mesélte el neki, hogy az ő fiúk a legrosszabb tanuló a madáriskolában, pedig nem buta fióka. A vén medve dörmögött egy kicsit, és vakarta a fejét, majd jó közel hajolt a kis bagolyhoz. Megnézte jobbról, megnézte balról, megnézte előről, és megnézte hátulról is, aztán csóválta a fejét. Végül így szólt a bagoly fiókához. Bagyocska, látod ott azt a magas fát? Látom, felelte a kis bagoly. És látod annak a magas fának azt a szép nagy ágát? Látom, felelt ismét a kis bagoly. És azt látod-e, hogy annak a szép nagy ágnak a végén van egy alma? A kis bagoly hunyorított, forgatta a fejét, majd azt mondta, látom. A medve ismét megcsóválta a fejét, és azt mondta a szülőknek. Ennek a fiókának szemüveg kell, hiszen nincs is azon az ágon semmi. Ezért nem tud rendesen tanulni, fészket építeni és kukacokra vadászni, mert nem lát rendesen. Itt van az én régi szemüvegem. Szerintem jó lesz neki. A kis bagoly kicsit gyanakodva méregette a medve ajándékát, aztán csak fölvette. És uram fia, a csőre is tátva maradt. Hatalmasra nyitott szemekkel nézett körbe, és közben jó nagyokat pislogott. Tyűha! Mondta meglepetten. Gyorsan körbe is repülte a medve barlangját, hogy mindent jól megnézhessen, és életében először érezte azt, hogy ő a legügyesebb bagoly. Nem ment neki semminek, nem vert le semmit, és olyan messze ellátott, mint még soha. Hálálkodott is nagyon a bölcs medvének a szemüvegért. Hát még a szülei nagyon megköszönték a jó tanácsot és segítséget, és megkérdezték, hogy mivel tartoznak. Semmivel, brummogta a medve.
Csak ígérjétek meg, hogy a tanév végén meglátogattok, és elmesélitek, milyen tanuló lett a kis bagolyból. A bagoly család bizony megígérte, majd vidáman indult haza. A bagoly fióka alig várta másnap, hogy elmehessen az iskolába, és megmutathassa, milyen ügyes lett. A többi madár persze már az elején kinevette. Nézzétek a pápa szemest! Csak nem gondolod, hogy négy szemmel jobban látsz? De a kis bagoly nem szólt semmit, el sem pityeredett, csak várta, hogy elérkezzen a megfelelő idő. Aznap az első feladat az volt, hogy kitalál gyorsabban öt szem szamócát. Minden kismadár cikázott jobbra-balra, de egyikük sem tudta megelőzni a kis baglyot, aki elsőnek teljesítette a feladatot. Aztán ő találta meg először a leghúsosabb kukacot, sőt, aznap még fészekből is ő építette a legszebbet. A többi madár és a tanárok csak ámultak és bámultak, hogy a legrosszabb tanulóból hirtelen a legjobb lett. Mert kiderült a kis bagolyról, hogy hiába nem látott rendesen, neki van a legtöbb esze. De szerencsére ettől még nem bízta el magát, mert emlékezett rá, milyen rossz volt, amikor mindenki szitta és lehurrogta. Ezért akárki kért tőle segítséget, nagyon szívesen adott. Segített leckét írni, tanulni és gyakorolni minden kis madárnak. A szülei persze nagyon büszkék lettek rá, hogy ilyen okos és kedves fiúkát neveltek, de arról sem feledkeztek meg, hogy felkeressék a bölcs medvét, aki segített nekik. A kis bagoly, miután híre ment, milyen okos és ügyes madár, mindenkivel összebarátkozott az erdőben, még a méhecskékkel is. Kért tőlük egy nagy adag lépes mézet, azzal állítottak be a medvéhez. A medve persze nagyon megörült a méznek, össze-vissza ölelgette a családot, hátba veregette a kis baglyot, és jól belakmározott. A kis bagoly pedig azóta megnőtt, sőt, már ő tanít a madáriskolában, de még mindig hordja a szemüvegét, és tudja, hogy nincsen buta kismadár.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a béka pásztor, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
2: Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója, az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért, a nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam örletni a malomba, én talicskáztam haza a szőlőből a cseresznyét, s mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás, édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted, még szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a biztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát, ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni? Nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd, rántott vissza édesapám, hogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen féltős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a hídpészszedő a bódéjában. Meg se moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azsonnát. Ezzel édesapám otthagyott, én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beél, akkor a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpészszedő béka lehetett, mert meg se moccant. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislantott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban, s addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpészszedő voltam, s olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Az ám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem föl, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s az zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békás vám nélkül ménált a Tiszán. Ilyetten ugrottam föl, de bizony a békácska még mindig állt azt az egy helyet. Hanem az uzsonnám már ott volt mellettem a füvön. Mekkora mézes kenyér, hogyha a

0: Érgemben elkaptam egy legyet, és odahajtottam a békának. Ennek már csak utána a palustája. Rá se nézett bizasz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás! Majd megugratlak én, gondoltam magamba, és egy bodzafággal megsúnyítottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most se, csak a feje tört le. Az ám, mert töltött csokoládé volt az egész békácska. Ezért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajta bosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalogtam az udvarba, de már a szobában szégyeltem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, s csodálkozva kérdezett. Nini, vége a békapásztorságnak? Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hely, fiam, hát még ha hítpész szedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat. Többet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.
1: A Béka Pásztor című mesét hallottátok.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Sziasztok gyerekek, Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, Vacska Mati a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Vacska Mati igencsak működött. Úgy fogtok tisztelni, mint a sicc, mondta működés közben, és zörgött-börgött az üvegekkel, pancsikált a gyanús légben, labdázgatott a ványat barackokkal. Na persze, Aromó azonnal elhúzta a száját. Ha egy macskaféle azt mondja, hogy sicc, annak jó vége nem lehet, mormogta. De Vacska Matinak aztán mormoghatott. Vacska Mati zavartalanul zörgött-börgött, pancsikált és labdázgatott tovább. Azaz nem egészen zavartalanul, mert Ló Szeráfin megkérdezte. És mitől fogunk úgy tisztelni, mint a sicc? Ez az, mitől? Bődült el Bruckner Siegfried. Attól, hogy gazdag leszek, mondta nagy büszkén Vacska Mati. Mint a sicc? Kérdezte Szörnyeteg Lajos. Igen, mint a sicc, mondta megvetően Vacska Mati. Ha szabad érdeklődnöm, mitől fogsz meggazdagodni? Kérdezte gúnyosan Bruckner Siegfried. Nem látod? Mondta Vacska Mati. Barack befőttet csinálok. Ezekből a ványat barackokból, eherészett Ló Szeráfin. Ványat? Még hogy ványat? Nevetett Vacska Mati. Igenis ványat, kiabált Aromó. Mi az, hogy ványat? Csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. Vacska Mati úgy látszik ezt a pillanatot várta, mert abba hagyta a zörgésbörgést, a pancsikálást, a labdázgatást, hősi pózba vágta magát. Valóban, mondta fenkölten, a barack az ványat, csenevész, ösztövér, gyöszös, csökött. De ti, kisföldhöz ragadtak, nem ismeritek Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejét. A hatás elsöprő volt. Szájtátva bámulták őt, az egy Aromó kivételével. Aromó csak vihogott. Talán a nagy, egyetemes, világméretű agyvelődet akarod befőttként eladni? Nyúlnak nyúlfarknyi esze, legyintett Vacska Mati. Most megismerkedhettek a nagy Vacska Mati nagy, egyetemes, világméretű agyvelejének nagy, egyetemes, világméretű találmányával, a nagy, egyetemes, világméretű befőttes üveggel. Ide süssetek! Ettől a szónoklattól még Aromóba is némi kis tisztelet költözött. Oda sütött hát ő is. Vacska Mati meg, mint egy bűvész, fölkapott egy ványat barackot, magasra emelte. Mi ez? Kérdezte drámai hangon. Egy dió, suttogta Szörnyeteg Lajos. Nem téged kérdeztelek, mérgelődött Vacska Mati. Azt akartam mondani, védekezett Szörnyeteg Lajos, hogy egy dió nagyságú barack. Ez a helyes beszéd, bólintott Vacska Mati. Ványat ez a barack? Hát bizony, mondták a többiek. Nem kétséges, jól mondjátok. Ványatka, gyöszöcske, csenevészke. De ezt figyeljétek! Meglóbálta a feje fölött a barackot, és mint egy varázsló belehelyezte az előtte fényeskedő befőttes üvegbe. Fölhördültek a csodálkozástól. A ványatka barack akkorának látszott a befőttes üvegben, mint egy sárga dinnye. Na hát ez az, mondta büszkén Vacska Mati, az emberek kapkodni fognak a befőttem után. Ez az én nagy, egyetemes, világméretű találmányom. Jobban mondva, ez a te nagy, egyetemes, világméretű csalásod, mondta Aromó. Fölcsillant Vacska Mati szeme. Azt mondod, hogy ez egy nagy, egyetemes, világméretű csalás? Bruckner Siegfried böffentett. Még kérdi! Nagyító üvegből csinál befőttes üveget, és még kérdi! Vacska Mati kivirult. Akkor ez azt jelenti, ez nem jelenthet mást, mint hogy én egy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagyok. Ló Szeráfin bólintott. Az bizony, az emberek majd boldogan megvásárolják a befőttedet, mert azt gondolják, hogy csoda befőttet vásárolnak csoda barackból. Odahaza kibontják, és ványat, töppet, vacak, mogyorónyi barackot találnak az üvegedben. Akkor aztán lesz hadd elhad, mondta Bruckner Siegfried. Bizony, folytatta Ló Szeráfin, sosem mosod le magadról, hogy nagy, egyetemes, világméretű csaló vagy. Az emberek köpnek, ha találkoznak veled. Sőt, pöknek, bólogatott Szörnyeteg Lajos. Bizony, köpnek és pöknek, vette át a szót sugárzó arccal Aromó, és soha többé egy szavadat sem hiszik. Árulhatsz nekik akkora barackot, mint egy úritök, akkor sem veszik meg, mert azt hiszik, becsapás. Megrendül benned a bizalmuk, mondta komoran Bruckner Siegfried, te nagy, egyetemes, világméretű csaló. De hát ez nagyszerű, ugrándozott Vacska Mati. Miért volna ez nagyszerű, nézett rá szemrehányóan Ló Szeráfin. Gondoljátok, hogy bevesznek akkor abba a könyvbe is, aminek az a címe, hogy nagy, egyetemes, világméretű csalók? De beám, rikkantott Bruckner Siegfried. Még a fényképed is benne lesz, szemből is, meg profilból is. Nagyon jó fénykép arcom van, suttogta boldogan Vacska Mati. Híres ember leszek, nagyon híres. és már vitte is a piacra a befőttjeit. A szégyentelent néztek utána mogorván a többiek. Na, a piacon körülállták ám Vacska Mati portékáját. De gyönyörű barack, mondták az emberek, de csodálatos, ilyen szép barackot még sose láttunk. Hogy adod, Vacska Mati? Vacska Mati csak vihogott örömében. Ugye csodálatosnak látjátok? Miért ne látnánk annak, amikor az? Mondták az emberek. Mégiscsak én vagyok a világ legnagyobb csalója, rikkantott boldogan Vacska Mati. Már miért volnál? Mert ezekben a befőttes üvegekben akkora barackok vannak, mint egy ma született dió. Ha-ha! Hogy mondhatsz ilyet? Mérgelődött egy nagy bajszú, amikor a saját szememmel látom, hogy gyönyörű nagy barackok. Vacska Mati a hasát fogta nevettében. Na itt van, nyisd csak ki! Mennyiért adod? Ingyen, mondta Vacska Mati, nyisd csak ki! A nagy bajszú kinyitotta az üveget, kivett egy barackot. Na nézd, tényleg, mint egy csökött dió. Na hát, úgy kacagott a nagy bajszú, majd kidült az oldala. Ham, bekapta a ványat barackot. Édesnek édes, mondta és úgy nevetett, majd a torkán akadt a barackmag. Az emberek meg egyre többen tolongtak Vacska Mati körül. Nézd, milyen mókás, kiabálták, na hát! Vacska Mati osztogatta a befőtteket. Ezt nézzétek meg, mit tud a nagy, egyetemes, világméretű csaló. Nagy vigasság volt, nagy befőttevés. Ekkora ingyenes, kacagásos befőttevésre még a legvénebbek sem emlékeztek. Nem is emlékezhettek, mert ilyen még nem volt, amióta világ a világ. És talán nem is lesz, mert ilyesmi csak egyetlen egyszer fordulhat elő a világon. Nagy ünnepelve, nótaszóval, rikogatva, sikogatva kísérték haza Vacska Matit. Oda nézzetek, már verik, mondta Ló Szerefin. Dehogy verik, mondta gyanakodva Aromó. Éppen, hogy majdnem a vállukon hozzák. Néztek nagy ámuldozva. Éljen Vacska Mati, kiabálták az emberek. Na, mi az? Kérdezte Bruckner Siegfried. Meggazdagodtál? Ugyan gazdagság, legyintett Vacska Mati. Nem érdekel az engem. Nem látod, hogy a nagy, egyetemes, világméretű csalásomat ünneplik? Mert én vagyok a földön a legnagyobb, legegyetemesebb, legvilágméretűbb csaló. Aromóra nézett. Te meg csak egy pici, egyetemetlen, világméretlen mezei nyúl vagy. Fúj, mondta mérgesen Aromó. Vacska Mati meg fáradtan a fűre hajtotta a fejét, és az égzengető ünneplés és helyehúja közepette elaludt. Legalább nekünk is hagytál egy üvegbe főttet, kérdezte boldogtalanul Bruckner Siegfried. De hiszen kérdezhette, mert egyfelül a befőtt már réges-rég elfogyott, másfelől, mert Vacska Mati már aludt, s mosolygott álmában, mert arról álmodott, hogy a világ legnagyobb, legegyetemesebb és legvilágméretűbb csalója.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejű

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Helyvenjárás! És az iskolások mosolyognak! Én vagyok a legiskolásom! És figyelj csak!
2: Látod! Mi ez? Ez egy kis izé, de vajon mi lehet? Kezdőbetűje legyen az

0: Kedves gyerekek, a mesék varázslatos utazásra visznek benneteket. Készüljetek fel ma is egy fergeteges kalandra a Csukás Mese Rádióval. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igazszóló mesekönyvéből következzék Mátyás Ficfája című meséje. Soha olyan fűszfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhely az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely, valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás Ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király. A Tiszára. Mi a perpatvar? A Tisza nagy úr. Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vígasság. Hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor, ha várjak, rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a várjaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, és olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes sejem vánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hely, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a várjaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitásföldön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a váriak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha Váriban foly a Tisza, a várjak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a várjak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig, mert legjobb az igazság. Lám azóta hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll, és megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hely, dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tisza háton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűszfába. Oda látszott a lángja Váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficvájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezentúl.

0: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője, és gyerekkoromban a nyarakat a nagyszüleimnél töltöttem, akik nagyon sok mesét olvastak nekem. Szerintem nincs is annál jobb, mint egy fa árnyékába leheveredni egy nagy tál cseresznyével, vagy egy nagy szeleddínyével, és meghallgatni egy érdekes történetet. Úgyhogy nektek is ezt javasolom, hogy ha már tudtok olvasni, akkor esetleg fogjatok egy mesekönyvet, és olvassatok valami szépet, vagy kérjetek meg a szüleiteket, hogy olvassanak nektek. Vagy hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: Halihó gyerekek! Ismét én vagyok itt, Réka, és hoztam nektek egy újabb fejtörőt. Így hangzik a találós kérdés. Most képzeljetek el egy kis csöndes barátot, aki nem beszél, de mindig pontosan tudja, mennyi az idő. A falon lakik, vagy néha az asztalon, a kezeteken. Kerek az arca, és két karjával mutatja az időt. Lehet, hogy ketyeg, de nem mindig hallod. Vajon mi lehet ez? Találd ki és mondd ki hangosan! Helyes! Ez az óra! Remélem, sikerült kitalálni. Ti is hordjatok órát, hiszen olyan jó, amikor a mennyi az idő kérdésre ti is tudtok egyből válaszolni. Nagyon jó volt veletek játszani. Legközelebb is várlak titeket egy új találós kérdéssel. Sziasztok!
2: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót!

0: A világgá ment Csacsi és Bari. Sok-sok állat éldegélt egy tanyán, valahol az Alföld közepén. Volt köztük egy Csacsi, hatalmas fülekkel, aki sosem játszott a többi állattal, mindig egyedül legelészett. A Csacsi egyszer fejébe vette, hogy egy szép napon ő bizony elmegy innen. Meghallotta ezt a bodri kutya.
1: Ne légy ilyen elégedetlen! Inkább örülj, hogy van otthonod!
0: De a Csacsi megmakacsolta magát, és nem adta fel. Sőt, próbálta rávenni Bandi barátját, a lovat, hogy tartson vele. A ló nyerítve tiltakozott.
1: Buta lennék elmenni innét, hiszen van itt jó helyem, meleg pajtám, s kedves gazdám.
0: Tovább próbálkozott a többi állatnál. Először a disznó utasította vissza, majd a macska, végül a nyúl is nevetve nemet mondott. Utoljára a Barit próbálta meggyőzni, akit naív és jámbor természete miatt könnyen rávett a kalandos útra. Elszöktek hát a tanyáról, és kettecskén indultak világot látni. Mikor átbaktattak a szántóföldön, egy zöldellő erdőhöz értek, és elhatározták, hogy átvágnak rajta. A Csacsi közben azt mondogatta.
1: Látod, milyen szép itt. Jól tettük, hogy eljöttünk.
0: Ám miközben mendegéltek a sűrű erdőben, rájuk esteledett. A Barika botladozott a sötétben, és megijedt a furcsa, erdei állathangoktól.
1: Ugyan mitől félsz? Gyere, feküdjünk le ide! Majd holnap folytatjuk utunkat,
0: mondta a Csacsi. Mivel a Barinak nem volt más választása, lefeküdt a szamár mellé.
1: Eközben a ravaszdi róka figyelte őket. Szívesen ennék egy kis bárányhúst, gondolta magában, s már a szája szélét nyalogatta. Elcsalom majd a szamártól, és ha egyedül lesz a bárányka, felfalom.
0: Reggel, mikor az állatok felébredtek, a róka koma köszöntötte őket.
1: Jó reggel, drága barátaim! Kényelmes volt fekhelyetek? Édes volt álmotok?
0: Érdeklődött mézes mázasan a róka.
1: Ha éhesek vagytok, gyertek velem, és megmutatom neked, Csacsi, hol terem a legfinomabb fű. Neked pedig, Bari pajtás, hol kaphatsz friss tejecskét?
0: Hízelgett tovább a róka. Az együgyű állatok hagyták, hogy a róka vezesse őket, és még meg is köszönték neki kedvességét. Útközben összetalálkoztak a málnát szedő mackó papával, akinek gyanús lett a róka kedvessége. Nem kellett sok, hogy kitalálja a rókának bárányhúsra fája foga. Ezért hát riasztotta a fülemülét, hívjon segítséget a tanyáról. A ravasz róka közben egyre beljebb csalta őket az erdőbe. Össze-vissza bolyongtak, míg végül egy tisztáson így szólt a Csacsihoz.
1: Itt van az a messzi földön híres édes füvecske. Legelész csak nyugodtan, és majd visszajövünk, érted?
0: Ott hagyták hát a Csacsit, és tovább mentek ketten. A róka koma egy barlanghoz vezette a Barit. Gondolta, majd becsalja és felfalja. Eközben a tanyán, mikor az állatok meghallották, hogy barátaik bajban vannak, rögvest útnak indultak. A fülemüle vezette őket az erdőben, mögötte a bodri kutya, és a bandi ügettek, majd a többiek. A bárányka pedig még mindig a barlang előtt állt reszkető lábakkal.
2: Én inkább nem mennék be. Kérlek, hozd ki te a tejet,
0: kérte a rókától. Majd megfogjuk egymás kezét, és nem lesz baj. És már indultak is volna be a lyukba. Ám hirtelen hangos csaholás hallatszott az erdő felől. Bodri kutya tűnt elő a bokrok közül, mögötte Bandival, a lóval. A róka bizony megrettent, és rögtön futásnak eredt. Így menekült meg végül a bárányka. Az állatok a nagy riadalom után hazaindultak a tanyára, jókedvűek voltak, és közben vígan énekeltek. Egyedül a csacsi kullogott mögöttük szomorúan. De mikor hazaértek, akkor volt ám igazi mulatság. A csacsinak és a barinak többször meg sem fordult a fejében, hogy elhagyják a tanyát.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én szavalok nektek. Vörös Sándor, Kánikula. Szikrázó az égbolt, aranyfüst a lég, eltörpül a lángűrben a tarka vidék. Olvattan a tarló hullámzik remeg, domb fölött utaznak izzó gyöngyszemek. Ragyogó kékségen sötét piheszál, óriás magányban egy pacsirta száll.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Holló Zsadányi Norman vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Hans Christian Andersen, A császár új ruhája. Hajdanában, öreg időkben élt egy hatalmas császár, aki a díszes, szép ruhákat becsülte a legtöbbre a világon. Arra költötte minden pénzét, hogy szebbnél szebb ruhákban pompázhasson. Nem örült derék hadseregének. Színházba sem kívánkozott, még kocsikázni sem akart az erdőben, ha új ruháját nyomban nem mutogathatta. Más-más ruhát öltött a nap minden órájában. Ahogy más becsületes királyról mindig azt hallani, most éppen az ország dolgairól tanácskozik. Erről a császárról más sem mondtak, most éppen öltözködik. Vidám volt az élet a császár városában. Odatódult messze földről a sok takács, szabó, szövőasszony. Egy nap aztán két csaló állított be a császári palotába. Azt mondták magukról, hogy takácsok, s olyan kelmét tudnak szőni, hogy a kerek világon nincs hozzáfogható. Nem csak, hogy páratlanul szép a színe, meg a mintája, de van egy bűvös tulajdonsága is. Akik méltatlanok tisztségükre, vagy buták, mint a föld, azok előtt láthatatlanná válik a kelme. Ez volna még csak a nagyszerű ruha, gondolta a császár. Felölteném, s egyszeribe megtudnám, kik azok az országomban, akik méltatlanok a tisztségükre, vagy buták, mint a föld. Megszövetem azt a kelmét. És kiszámoltatott a kincstárból 100 csengő aranyat a csalóknak, megparancsolva nekik, hogy nyomban lássanak munkához. Azok föl is állítottak két szövőszéket, s úgy tettek, mintha dolgoznának, de persze csak a levegőt szövögették. Oda hordatták a legfinomabb sejmeket, aranyfonalakat, de mindent a zsebükbe gyömöszöltek, és buzgón dolgoztak az üres szövőszéken. Szőtték a levegőt sokszor késő éjszakáig. Megnézem, mennyire haladtak a munkával, mondta egy napon a császár. Bizony, egy kicsit furcsán érezte magát, mert eszébe jutott a kelme bűvös tulajdonsága. Neki magának ugyan nem kellett tartania attól, hogy a kelme tisztségére méltatlannak vagy ostobának tartja, de azért jobbnak látta, ha előbb odaküld valakit megnézni, miféle is az a kelme. A városban persze mindenki hallott már a kelme bűvös tulajdonságáról, s előre várták, hogy megtudják, nem haszontalan vagy ostoba embere a szomszédjuk. Előbb az én derék öreg miniszteremet küldöm be a takácsokhoz, határozta el a császár. Meglátja ő mindjárt, milyen az a kelme, mert nagy eszű ember és méltó a tisztségére. Bement hát a derék öreg miniszter a takácsok szobájába. Ott ült a két csaló az üres szövőszék előtt, és buzgón szőtte a semmit. Uramisten, rémült meg a miniszter, amikor belépett, én bizony semmit sem látok. És meresztette a szemét, meg is dörzsölte, de hiába. Hanem persze nem árulta el magát. A két csaló nyájasan közelet tessékelte, s azt tudakolta, hogy tetszik-e a bűvös kelme. Szép-e a színe, finom-e a mintája. A szegény öreg miniszter csak bámulta a szövőszéket, de bizony nem látott semmit. Nem hát, hiszen a levegőt senki se látja. Istenem, Istenem, töprengett magában a szegény miniszter. Hát csak ugyan buta volnék, mint a föld. Ezt bizony nem tudtam, de ne tudja meg más se. És hogy méltatlan volnék a tisztségemre? Nem, nem árulom el, hogy semmit sem látok. No, hogy tetszik? Kérdezte az egyik csaló, miközben fürgén járt a keze. Nagyon szép, csodálatosan finom, felelte az öreg miniszter, s még a pápa szemét is az orrára biggyeztette. Gyönyörű a mintája, páratlanul szép a színe. Majd megmondom a felséges császárnak, hogy nekem nagyon tetszik. Nagy örömet szerez vele, mondták a takácsok, aztán apróra elmagyarázták a szövés mintáját és a színeit. Az öreg miniszter hegyezte a fülét, hogy szóról szóra elmondhassa a császárnak. el is mondta. A csalók most még több pénzt, sejmet és aranyat kértek. Azt mondták, szükségük van rá a munkához. Megint zsebre gyömöszöltek mindent, s szőtték tovább a semmit. Hamarosan egy másik rangos udvari embert küldött a császár a takácsokhoz, a főhopmestert. Nézze meg, mennyire haladtak a munkával, s mikor készül el a kelme. Ez a rangos úr is úgy járt, mint a miniszter. Nézett, meresztette a szemét, de mert ahol semmi sincs, ott semmit nem látni. Hát, ő sem látott egyebet az üres szövőszéknél. Ugye gyönyörű ez a kelme? Kérdezték a csalók, s neki is elmagyarázták a mintát, ami ott se volt. Buta nem vagyok, mondta magában a főhopmester. Akkor hát méltatlan vagyok a tisztségemre? Bizony különös, de ezt nem kell megtudnia senkinek. Magasztalta hát a kelmét, amit nem látott, nem győzte dicsérni a szép színeit, pompás mintáját. Valóban gyönyörű, jelentette a császárnak. A városban másról sem beszél a nép, mint a csodálatos kelméről. Végre a császár is rászánta magát, hogy megnézze, még szövés közben. Válogatott kíséreteivel, köztük volt a derék miniszter, meg a főhopmester is. Benyitott a furfangos takácsokhoz, akik serénykézzel szőtték a levegőt az üres szövőszéken. Ugye gyönyörű, felséges uram? Kérdezte a két rangos udvari ember, aki előzőleg már járt ott. Látja felséged a páratlan mintáját, a csodálatos színeit, s az üres szövőszékre mutattak, mert azt hitték, a többiek látják a kelmét. Micsoda? Gondolta ijedten a császár. Hiszen ez szörnyűség. Buta volnék, mint a föld, vagy méltatlan a császári trónra. Rettenetes dolog. De fennhangon azt mondta. Szép, csak ugyan szép. Megnyerte felséges tetszésemet. Elégedetten bólintott, és meresztette a szemét az üres szövőszékre, nehogy megtudják, hogy semmit sem lát. Fényes kísérete ugyanúgy tett. Nézték a szövőszéket, mintha láttak volna rajta valamit, s nagy buzgón bólogattak. Gyönyörű, gyönyörű! És azt tanácsolták a császárnak, hogy a küszöbön álló fényes ünnepi körmenetre vegye föl először a csodálatos ruhát. Remek, pompás, csodálatos! Járt a körbe, mindenki szívből örült, és a császár nyomban kinevezte a két csalót császári udvari főtakácsnak. S lovagrendet tűzött a gombjukukba. A körmenet előtti napon hajnalig virrasztott a két takács. Nagy sereg gyertyát gyújtottak, hadd lássa odalent a nép, milyen nagyon iparkodnak a császár új ruhájával. Aztán úgy tettek, mintha leemelnék a kelmét a szövőszékről, nagy ollókkal szabdálták, teregették a semmit. Varrótűket villogtattak a levegőben, s jelentették. Elkészült a felséges császár új ruhája. A császár maga ment a takácsokhoz fényes kísérettel. A két csaló magasra emelte a karját, mintha tartana valamit, s buzgón sürgött forgott. Tessék a nadrág, tessék a kabát, tessék a palást. Könnyű, mint a pókháló. Aki viseli, úgy érzi, mintha semmi nem volna rajta. De hát éppen az a nagyszerű. Bizony, az a nagyszerű. Bólintottak rá a rangos urak, de nem láttak semmit, mert a levegőt senki se látja. Kérjük felségedet, kegyeskedjék levetni a felső ruháit, hadd adjuk fel az újat itt a tükör előtt. Serénkedtek a takácsok. A császár levetette a ruháját, s a csalók úgy tettek, mintha az új ruha darabjait sorra ráadnák. Megfogták a derekát, köréje csavartak valamit, ez lett volna az uszály. A császár írget forgott a tükör előtt. Ó, milyen jól illik, felség, mintha ráöntötték volna. Lelkendezett a császár kísérete. Páratlan a mintája, pompások a színei, sose láttunk hozzáfoghatót. Odakin már várnak a szolgák a sejem mennyezettel, amit majd felséget fölé tartanak a körmeneten, jelentette a császárnak a fő-fő udvarmester. Megyek már, készen vagyok, mondta a császár. Ugye jól festek? Megint odaállt a tükör elé, s úgy tett, mintha apróra a szemügyre venné az új ruhát. A kamarás urak, akiknek az volt a tisztségük, hogy a császár uszáját vigyék, lehajoltak, mintha fölemelnék az uszájt, sürögtek, forogtak, s úgy tettek, mintha vinnének valamit, mert persze ők sem merték elárulni, hogy semmit sem látnak. Elindult hát a császár a körmenettel, méltóságosan lépkedett a sejem mennyezet alatt. A nép pedig mind az utcán, mind az ablakokból tolongott, és azt kiáltotta. Milyen gyönyörű a császár új ruhája! Milyen gazdag az uszája, s milyen jól illik neki! Senki sem merte megvallani, hogy nem látnak semmit, hiszen akkor a többiek tisztségére méltatlannak, vagy földbutának tartanák. A császárnak még egy ruháját sem csodálták meg ennyire. De hiszen nincs is rajta semmi.
3: Szólalt meg egyszer csak egy kisgyerek. Emberek, halljátok, mint mond ez az ártatlanság. Súgta az apja a többiek fülébe, amit a gyerek mondott. Nincs rajta semmi. Ez a kisgyerek azt mondja, nincsen rajta semmi.
2: Nincs is ruha a császáron.
3: Rivágott fel a tengerni tömeg. A császár nagyon megütközött ezen. Maga is úgy vélte, hogy igazat mondanak, de azt gondolta, most már tovább kell mennem, nem futhatok haza szégyen szemre. És még peckesebben lépegetett, kísérete élén, a kamarás urak pedig még buzgóban vitték mögötte palástja uszáját. A levegőt. Pedig ha tudták volna, hogy senki sem merte kimondani az igazat, mert attól félt, hogy majd butának nézik. Pedig pont attól lett mindenki igazán buta, hogy nem volt bátor és őszinte.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mese Rádió. A nyár illatos varázsa. Mindig nagyon örülök, amikor serpenyőben vidáman sül a palacsinta. Már attól jó kedvem lesz, amikor meghallom, hogy a tészta halkan serceg, a kanál pedig koccan a tál szélén. Ilyenkor eszembe jut, hogy gyerekkoromban alig vártam, hogy elkészüljön az első palacsinta. Sokszor már türelmetlenül kérdezgettem, mikor lesz kész, mikor lesz már kész? Ti is szoktátok figyelni, hogyan lesz a folyékony tésztából szép aranyszínű palacsinta? Én még most is szeretem nézni. Amikor kislány voltam, emlékszem, hogy egyszer a nagymamámmal együtt sütöttünk, és annyira kíváncsi voltam, hogy egész idő alatt a serpenyő mellett ácsorogtam. A nagymamám csak nevetett és azt mondta, egy kis kukta mindig jól jön a konyhában. Később sokszor segítettem a palacsinta sütésben. Egyszer megpróbáltam feldobni a levegőbe, mint a nagy szakások. Hát bizony a palacsinta majdnem a földön landolt. Annyit nevettünk rajta, hogy még ma is mosolyogva gondolok rá. A legjobban azt szeretem a palacsintában, hogy sokféle finomság kerülhet bele. A lekváros a kedvencem, de a kakaós és a túrós is csodafinom. Ti melyiket szeretitek a legjobban? Van, aki feltekerve szereti, más összehajtva, és ismerek olyat is, aki alig várja, hogy még melegen beleharaphasson. És tudjátok, néha az első palacsinta egy kicsit furcsa formájú lesz. Talán túl kicsi, talán egy picit szakadt, de ez egyáltalán nem baj. Nálunk mindig ezen nevettünk a legtöbbet, és valahogy az a palacsinta mindig különösen finomnak tűnt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A Gyöngyösi tanítómester, magyar népmese, aki pedig elmeséli nektek Huszárik Kata. Gyöngyös város ma is híres városa az országnak, de Mátyás király idejében még híresebb volt. Mégpedig arról volt híres, hogy sehol az országban olyan foszlóbélű cipót nem tudtak sütni, mint ott. A király alig tudott eltelni vele, amikor legelőször ott járt. Meg is kérdezte a bírót, hogy minek hívják azt a várost, ahol ilyen tündérnek való cipót tudnak sütni az asszonyok. Hát, bizeszt királyom, göröngyösnek hívják, vallotta egy kicsit restelkedve a bíró. No, ezután Gyöngyös legyen a neve, parancsolta meg a király, és mindjárt belekészítetett egy gyöngyösi cipót a vadászta risznyájába. Azt azzal a kívánsággal adta otthon oda a királynénak, hogy más forma kenyér sose kerüljön többé az asztalra. Maga gyúrta, maga szakajtotta másnap a királyné a kenyeret, mégtán a sütőlapátra is maga tette rá, de azért csak nem olyan volt az, mint a gyöngyösi cipó. Kéz után keletlen, lapát után sületlen, csóválta meg Mátyás a fejét, és egy hét múlva már megint benézett Gyöngyösre cipót enni. De már akkor nem egyedül ment ám, hanem minden vadásztársát magával vitte, akikkel együtt kergette a mátrában az őzeket. Gyertek, urak, nézzétek meg, mit tudnak a gyöngyösiek, bíztatta őket. Meg kell adni, hogy a gyöngyösiek kitettek magukért. Bíbor ponyvából húztak sátrat a nagy templom előtt, aranytálcán hordták föl a sok hízott libát, sejem abroszba rakták a friss cipót, maguk meg csak a kerítés mellől nézték, hogy töltik kedvüket a nagyurak. No, azt meg kell adni, hogy azok is kitettek magukért. Öröm volt nézni, milyen jó étvágyjal hányták a sok ételt a gallérjuk mögé. Hanem azért a királynak mégis megakadt a torkán a sejemcipó, mikor egy kopaszfejű vénembert meglátott a sokadalomban. Nini! Bálint tanítómester! Te vagy az! Ugrott hozzá, s megölelgette. Bálint gyermekkori tanítómestere volt Hunyadi Mátyásnak. Gyönge kezében ő igazgatta valamikor az írónádat. Bizony, neked köszönhetem, hogy most királyi pálcát forgatok a kezemben, húzta oda a király az asztalhoz Bálintot. Csak hogy rád találtam, többé meg sem válok tőled, viszlek magammal Budára, udvarmesternek. No, egyéb se kellett a jámbor öregnek ennél a bíztatásnál, úgy felugrott ilyettében, hogy Mátyás alig bírta visszatessékelni a helyére. Jaj, uram király, nem való vagyok én olyan nagy urak közé, mondta szabadkozva. Kiviselné akkor gondját a méhecskéimnek, meg a fodorment a virágaimnak. Na, jól van, Bálint tanítómesterem, nyújtott neki kezet Mátyás. Akkor én látogatlak meg téged minden hónapban. Bálint örült is ennek nagyon, hanem bezzeg, elszomorodtak a gyöngyösiek. Mi lesz belőlünk, ha minden hónapban meg kell vendégelni a királyt az egész udvarával? Dugták össze fejüket tanakodva. Utoljára aztán Bálint mesterhez fordultak tanácsért. Ókos ember vagy te, a királynak is te voltál a mestere, taníts ki minket is, mondták neki. Bálint barát pedig összehúzta a szemöldökét, aztán azt mondta a gyöngyösieknek, hogy nem lesz semmi baj, se csak egy lovat szerezzenek neki. Azzal kapta magát, föllovagolt Budára, ahol a király nagyon megörült neki. No, szolgám, mégis meggondoltad a dolgot, ugye? Akasztott le mosolyogva a falról egy aranyláncot. Nem az kell nekem, uram, szabódott

0: állhatunk vele? Nevette el magát a bíró. Azt mondja a törvény, hogy mindenki a maga kenyerét egye. Nem szólt a király semmit, de úgy elváltozott a színében, mikor a lovára pattant, hogy a bíró egyszerre két rét görnyedt ilyettében. Marasztalta volna is most már a királyt tyúkkal, kaláccsal, de az csak nyargaltában szólt vissza, akkor is csak annyit. Ne félj, bíró, visszajövök még! Vissza is jött, de a fekete sereg élén. Körülfogadta a várost a katonáival, és kiadta a parancsot, hogy kőkövön ne maradjon benne, mert csúfot mert űzni a király személyéből. Volt is nagy ijedelmük a gyöngyösieknek. Egymás sarkát taposta a király előtt a sok kegyelemkérő követség. Se irgalom, se kegyelem, intette el őket maga elől a király. Szegény gyöngyösiek megint az öreg Bálinthoz fordultak segedelemért. Ha te szavadra hajlik a király, könyörögtek neki, ha te kérleled, kegyelmez a városnak. Bálint mester nem is sokat kérette magát, fölvette az ünneplő ruháját és kiballagott a táborba. De alig lépett ki a város kapuján, mikor már hallotta a király szigorú szavát. Ne fáradd magad, barátom! Királyi szavamra fogadom, nem teljesítem a kérésedet. Úgy legyen, uram, királyom, borult eléje az öreg. Én ugyanis arra kérlek, úgy pusztítsd el ezt a várost, hogy kőkövön ne maradjon benne. Mátyás nagyot nézett, aztán olyant kacagott, hogy egyszerre megvidámodtak bele a gyöngyösiek, hiszen királyi szavát adta az előbb, hogy nem teljesíti Bálint mester kérését. No, Bálint mester, te szépen kifogtál rajtam, emelte fel az öreget. Ne félj, nem teszek most már semmi kárt a városotokban, csak a sejemcipót ne sajnáljátok többé tőlem. Csaptak is a kibékülés örömére olyan lakomát, hogy belefáradt az evésbe a fekete sereg. S másnap olyan szekér aranyat küldött Mátyás a gyöngyösieknek, hogy még a kutyáknak is jutott.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője, és gyerekkoromban a nyarakat a nagyszüleimnél töltöttem, akik nagyon sok mesét olvastak nekem. Szerintem nincs is annál jobb, mint egy fa árnyékába leheveredni egy nagy tál cseresznyével, vagy egy nagy szeleddínnyével, és meghallgatni egy érdekes történetet. Úgyhogy nektek is ezt javasolom, hogy ha már tudtok olvasni, akkor esetleg fogjatok egy mesekönyvet, és olvassatok valami szépet, vagy kérjetek meg a szüleiteket, hogy olvassanak nektek. Vagy hallgassátok a Csukás Mese Rádiót!

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Műsorajánló következik. A nyári szünidőre tekintettel két új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap reggel 9 órától nyári mozgásmesék, este 7 órától pedig fűszermesék. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatait minden hétköznap reggel 9 órától és este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Lochocka Hanna, Habci, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Veréb Viki megfázott, ágyba került, náthás volt, köhögött, egyre törölgette a csűrét monogrammos, hímzett sárga zsebkendőjével, amit még a nagymamájától kapott ajándékba, és tüsszögött vége nélkül, Habci, Habci, Habci. Nagyon hideg tél volt ez az idei tél, más se csinált, csak dúlt, süvöltött, fújt, fagyasztott, minden élőt megriasztott az erdőben, s alig-alig volt olyan, aki megúszta volna betegség nélkül. Ide figyelj, Viki, cseregte a sarka. Ha rám hallgatsz, bebugyolálod a torkod egy meleg sállal, és ki nem teszed a lábad hazúról, mert nagyon nagy bajod lehet, bedagad a torkod, megvastagszik a hangod, aztán neszeneket csiripelhetsz. A mókus meg azt tanácsolta. Üss fel egy tojást, jól keverd el cukorral, 10 csepp harmatot önts hozzá, aztán kortyolgasd el, nem ám akárhogy, pont 12-szerre kortyolgasd el egy nap alatt. A nyuszi más véleményem volt. Kutyafülit se ér az ilyesmi. Én rám hallgass, Veréb Viki. Főzz össze mindenféle gyógyfüvet, egy kis fazékba, majorannát, meg kamillát, keverj bele jó sok borsot, azt iszogasd meg málnaszörpöt, szederszörpöt, és végbe 5 aspirint. Én más gyógykezelést ajánlok, mondta a bagoly. Dörzsöld be a hátad terpentinolajjal, és egészséges leszel, mint a makk. Ezt a meleg harisnyát pedig húzd rögtön a lábadra, és éjjel-nappal rajtad legyen. Sopánkodott, sóhajtozott szegény Veréb Viki. Nem sok egy kicsit ennyi mindenféle egyszerre, de azért szót fogadott. Engedelmesen bebugyolálta a nyakát egy meleg sállal, s olykor-olykor kipróbálta a csiripelését, nem vastagodott-e meg a hangja. Felütött egy tojást, elkeverte cukorral, meg sűrű tejjel a bögrécskéjében, és 12-szerre kikortyolta. Ki se látszott a sok munkából, gyógyfüveket főzött, aszpirint szedett, terpentinolajjal kenegette magát, mit se használt. Épp oly náthás volt, épp úgy köhögött, kuc, kuc, Habci, Habci, és újra. Egész piros volt már a csőre, annyit törölgette a nagymama zsebkendőjével. Míg aztán egyszer egy szép napon úgy érezte, jobban van. Éppen eleget feküdtem már, jelentette ki a Veréb Viki. 2 hét alatt mindenből ki lehet gyógyulni. Tornászom egy kicsit szárnyat fel, le, farkat jobbra-balra, 2 kis szökkenés előre, 2 oldalt, és utcu neki, búcsút mondok a szobának, ágynak, kiröppenek az erdőbe. Kinn aztán meglátta, hogy szedelőzködik már a tél, és az első virágok félénken bár, de nagyon jókedvűen itt is, ott is kidugták a fejüket a föld alól. A fákon rügyek duzzadtak, sarjadni kezdett a fű, a napsugár besárgálott a cserjék közé. Ez már a tavasz közeledésének jele. Még 1-2 nap és beköszönt. Talán már pénteken, de az is lehet, hogy már csütörtökön. Veréb Viki röpködés közben teljesen elvesztette a nátháját és köhögését. El is teszem már a nagymamámtól kapott zsebkendőt, nem akarok többet habcizni, és a meleg harisnyát is visszaadom a bagolynak. Egészséges akarok lenni. Éljen az egészség!
0: A Habci című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Nevem Fürge Otto, szénafalván én vagyok a legjobb tűzoltó.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Otto?
2: Mi leszel, ha nagy leszel?
3: Ajtató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
2: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: család vagyunk.
1: Na még egyszer mindenki, az én családom pont nekem való. Rólunk minden jó elmondható. A papa, a mama, a tesóm meg én. A legjobb család vagyunk. A legjobb család vagyunk. A föld gyerekén.
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.

a csodaszarvas. Egyszer volt, hol nem volt, talán még az Urálon is túl, élt egy nép, és annak fejedelme, Nimród. Bölcsvezér volt, és annál is jobb vadász. Ha a nyakába vette íját és lóra szállt, menekültek a vadak mindenfelé, mert Nimród nyilai soha nem tévesztettek célt. Amint fiai felcseperedtek, magával vitte őket is, hogy megtanuljanak bánni az íjjal. Kiismerjék az erdőt és a vadakat. A két fiú pedig nem volt más, mint Hunor és Magor. Az ő kalandjukról szól ez a történet. Ahogy múltak az évek, Nimród fejedelem megöregedett, és egy nap így szólt fiaihoz. Édes fiaim, megerősödtetek, férfivá értetek. Költözzetek hát saját sátorba, járjátok a magatok útját. Ha pedig eljön a nap, ti viseljétek majd gondját népemnek. Hunor és Magor követték az atyai szót. Felállították sátraikat egymástól nem messze. Ketten vadáztak ezután, egyre messzebb merészkedtek, de minden este meglátogatták apjukat, és elmesélték, merre jártak. Egy este a tűz mellett a két fivér azon tanakodott, hogy legközelebb hosszabb útra kellene indulniuk. Amit tanácsolsz, Hunor bátyám, én azt megfogadom, mondta Magor, és elhatározták, hogy másnap nyugat felé indulnak. Pitymallatkor nekivágtak a nagy útnak. 50-50 legényt vittek magukkal, a legjobb íjászokat. Menet közben elkalandoztak, de el nem szakadtak egymástól soha. Mennél messzebb értek, annál inkább tetszett nekik az új vidék. Hatalmas mezők és erdők, amíg a szem ellát. Egyik nap aztán olyan vad került a szemük elé, amihez hasonlót még sosem láttak. Egy nagy szarvas. A nagy szarvasnak két agancsa koronaként díszítette a fejét. Szeme fekete volt, akár a szén, és olyan daliásan állt a réten, hogy megbabonázta a testvéreket. No, öcsém, ezt a szarvast vigyük haza ajándékba apánknak, kiáltotta Hunor, és üldözőbe vették a szarvast. Árkon, bokron keresztül űzték a vadat Hunor és Magor, s mögöttük a 100 legény, de az állat csak nem fáradt. Napokon át üldözték a csodálatos jószágot, mégsem sikerült elkapniuk. Mindig, mikor megcélozták volna nyilaikkal, a szarvas nagyot szökelt, és eltűnt a szemük elől. Közben olyan gazdag földre vezette őket, ami erről még nem is hallottak. Hegységek határolták, amit körös körül erdők és vizek borítottak. A fű lovaik hasát csiklandozta, a réteket virágok borították, a folyókban ezer szám ficánkoltak a halak. Az erdőket pedig olyan állatok lakták, amilyenekkel odahaza még nem találkoztak. De szeretnék itt maradni holtamig, mondta Magor. Bizony, én is így érzek, öcsém. De mit szólna édesapánk, ha nem látna minket többé? Való igaz? Induljunk hát vissza pirkadatkor, kérjük ki a tanácsát. Azzal nyugovóra tértek. Az út hazafelé hosszúnak mutatkozott, hiszen amíg a szarvast űzték, nem számolták az órákat s napokat. 7 nap és 7 éjjel vágtáztak, közben csak annyi vadat ejtettek, amire erejük fogytán szükségük volt. Apjukat a sátrában találták, de úgy tetszett, mint a távol létükben éveket öregedett volna. Gyönge hangon kérdezte fiaitól, merre jártatok ilyen soká? 2x7 napja, hogy nem láttalak benneteket. Csodálatos vadat vettünk üldözőbe, édesapám. Közben olyan csodaszép országba vezetett minket, hogy nagy kedvük lenne letelepedni. Hát az én földem nem kelti néktek? Kérdezte Nimród. Van más gyermeked is, apánk. Add nekik ezt a földet.
akkor Nimród előtt Hunor és Magor térdre ereszkedett, és apjuk megáldotta őket. Isten vezessen utatokon titeket, legyen áldott a föld, ahová értek. Ahogy utoljára fiaira tekintett, kiszállt Nimródból a lélek. Sátraikat és földjüket testvéreikre hátrahagyták, és Hunor, Magor meg a százvitéz útra keltek. 7 nap 7 éjjel tartott az út, de annál is többnek tetszett, mert égett már bennük a vágy, hogy az új hazába élhessenek. Mikor végre odaértek, térdre borultak a magas fűben, és áldást mondtak a csodaszarvasra, aki ide vezette őket. Több napja is már, hogy ott voltak, de még magukon kívül más emberrel nem találkoztak. Menjünk, bátyám, nézzünk széjjel a vidéken, mondta Magor, és útra keltek a 100 lovassal. Hanem a szájuk tátva maradt a csodálkozástól. A folyó partján egy csapat leány táncolt körbe-körbe. Egyik szebb volt, mint a másik. A kör közepén állt a 2 legszebb lány. Hunor és Magor összenéztek, nem különben a legények, egyre gondoltak mindannyian, és nem hittek a szerencséjüknek. Felkapott mindegyik egy-egy leányt a nyergébe, s úsgyi neki, már vágtattak is hazafele. Gyöngén leemelték a lányokat a nyerekből, úgy vitték be karjaikban a sátrukba. A lányok reszkedtek a félelemtől, de tetszettek nekik a vitézek. Hamarosan kiderült, hogy nem akárkiket vittek haza, hanem az alánok fejedelmének Dulnak lányait. No, éppen illő, hogy Nimród fiainak fejedelmi feleségük legyen. Felkeresték Dul fejedelmet, és egyességet kötöttek. Amiük volt, megosztották, s megfogadták, segítik egymást jóban és rosszban egyaránt. Ezután olyan lakodalmat csaptak, amilyet azóta sem látott a világ. Egyszerre esküdött meg Hunor, Magor, és mind a 100 vitéz.

sárkány. Etess meg! Fényesíts ki a cipőmet! Sika, sika, sika, sika, sika! Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám! Lótok

0: ajudava in rincorso.
1: No!
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesét kérek, itt az ágyban, ma este is arra vágytam, könyvből szép a mese este, nem mobilon, SMS-be. Anyu!
1: Anyu!
0: Apu!
1: Apu!
0: A szeretlek!
1: A szeretlek!
0: Az ölej meg!
1: Az ölej meg!
0: A Dezső!
1: A Dezső!
0: A Péter!
1: A Péter!
0: A kakaós csiga!
1: A kakaós csiga!
0: A zene! A zene! A zene! A zene! A foci! A pingpong! Még miket mondhatnék? Sok minden! A mesekönyv! A szeretet!

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A király nyulai népmese. Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény asszony, és ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet míg a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Sütött is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy mendegél ország világ ellen, hegyen völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, eléveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kis egérke, s azt mondja: hallod-e te, legény, adj egy falást abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincogna nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elejébe, s ott vár rá a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijöjjön a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi: mi járatban vagy te, szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak, bélegény, van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de ezek bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100-100 felé futott. Haj, megszontyolodott a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszélte otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Elé áll erre a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét, s erős köpte a tenyerét, hogy ő, tudom Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapá a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó nagy taligakerék, s ezzel elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki Isten nevében egy falás pogácsát, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke, úgyis talán megsegít a jó Isten, hogy nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérkes, azt mondja: no te szegény legény, jót étel helyébe jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítette meg az Isten egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondta az egérke, s akármi veszedelembe légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elé mondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam, ezeknek ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból. Jól van, a legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, Szűz Mária, Szent József, kiált a legény, mit csináljak most már? Eszibe jut a kürt, elirántja, belefuvint, s hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét, semmiképpen el nem tudá gondolni, hogy miféle ördöngős praktikával gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolá magában. Azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem, egyéb próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony az Isten nevében sem áld, mert neki az a feladata, hogy egytől egyig vigyázzon a nyulakra. De így, de úgy, mondja a leány, vendégség lesz a háznál. Amint így vitatkoznak, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám! A legény hallgat az egérke szavára, fülinél fog egy nyulat nagy hirtelen, bedugja a zsákba, s a lány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafutott a többihez, mintha szemét vették volna ki. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, bétereli a 100 nyulat a nagykapun, hát jő elejébe a király, káromkodik, hogy rengbeli az udvar. Jere csak, jere, te semmire kellő, mit küldöttél te nekem a zsákba? Az Isten Istenem ne legyen, ha nem nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót, hát mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem bizony, felséges királyom, életem halálom a kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király, még ilyen sem ettem világ életemben, hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jött ki. No hallod-e te szegény legény, mondja a király, még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? Csak egy kád pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsákpénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza, de bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió. Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk, és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen. Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Sebők Éva, gyümölcs. Nyár volt, és a nyár tele van gyümölccsel. Jól lehet lakni az édes ízekkel, szagokkal. Gyuszi nagyon szereti a cseresznyét, de talán még annál is jobban a fanyar, szomjoltó, fürtös medgyet. Jaj, meg a sárga barackot, azt a nagy húsost, meg a későbbieket is, a kövér, csorgós vadkörtét, óriás szemű szőlőt, ropogós almát. Hát még a hámlóhéjú rózsaszín ezer jószagú őszi barackot, meg a kékzöld duzzadó szilvát. Sokszor hallja Gyuszi azt is, hogy almafa, azt is, hogy körtefa, vagy szilvafa, meg barackfa, meg minden, meg azt is, hogy gyümölcsfa. Gyuszi azt is megtudja, mi az, hogy gyümölcs. Hát a körte, alma, medgy, és mind a többi együtt, az a gyümölcs. De akkor a gyümölcsfán minden megterem együtt. Ó, milyen lehet a gyümölcsfa! És Gyuszi lerajzolja a gyümölcsfát. Nagy lombos ágain össze-vissza piroslott, kéklet, sárgálott, himbálózott és ringott a mindenféle gyümölcsök incsiklandó sokasága. Alma, körte, szilva, őszi barack. Épp oly szép békességben megfértek itt a fán, akár a nagy, kerek, üveggyümölcsös tálon. Ha nagy leszek, sok gyümölcsfát ültetek a kertembe, mondta, és mindenki komolyan bólogatott rá, mert ebben nem volt semmi hihetetlen. Azt persze senki nem tudta, hogy Gyuszi olyan kertet akar csinálni, amilyen sehol nem létezik.
1: Csukásmese rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: szövege. Hát mit is énekelsz, Krisza, hogy a Nuri ember a Barnának kezet csókol, vagy nem is tudom, hogy van az
1: a... Ez csak az igazság első fele volt, most

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, műsorvezető. Most egy olyan mesével készültem, ami az ételekről szól, legalábbis azokról az ételekről, amelyeket nem biztos, hogy szeretünk, lehet, hogy meg sem merünk kóstolni. Hát nekem ilyen volt a finom főzelék, amit egyáltalán nem szerettem, megkóstoltam, de akkor sem ízlett, és tulajdonképpen azóta sem szerettem meg. Viszont a legnagyobb kedvencem az természetesen a tejbegríz volt kakaóval. Hát hallgassátok meg szeretettel a következő történetet. Vadadi Adrián, leszel a barátom? Nem szeretem. Minden gyereknek megvan a maga rigolyája. Dani azt szereti, ha szorosra van bekötve a cipője. Zsófi azt, ha sorban mindig ő az első. Györgyi csak a kengurujával szeret aludni, és ha véletlenül otthon felejti, az anyukájának haza kell szaladnia érte, mert különben egész nap nyafog miatta. De a legtöbb vacakolás mégis az evés körül van. Senki nem szereti megenni a kenyérhéját, ha pedig olyan étel kerül az asztalra, amit nem ismernek, hozzá se érnek, az orrukat facsargatják. És amióta Lea kijelentette, hogy a tojáslevesben, amit addig megevett, bogarak vannak, a gyerekek meg sem kóstolják. Az óvónéni hiába mondja, hogy a kenyérhéjától erősödnek a fogak, hogy mindent először meg kell kóstolni, és csak azután mondjuk rá, hogy nem szeretem, a tojáslevesben pedig nem bogarak, hanem köménymag van. Bezzeg a tejbegríz az utolsó cseppig, a vajas kenyér, persze a héja kivételével, az utolsó morzsáig elfogy. A dadus néni mindig morog, amikor a gyerekek kiszaladgálnak a konyhába, hogy ők a kőrözöttes vagy a szilvalekváros kenyeret nem szeretik, legyen szíves kenjen nekik vajasat. Nem lehet csak vajas kenyéren élni, úgy nem szeretem, hogy folyton válogattok, mondja, de mivel az sem szereti, ha a gyerekek éhesek maradnak, már vajazza is a következő adagot. Egyedül Peti étvágyával nincs baj, ő mindent megeszik, amit eléraknak. Csak hát Peti érzékeny a tojásra, nem azt teszi, amit a többi gyerek. Nem mondhatja az óvónéni, hogy nézzétek Petit, ő ezt is, meg azt is megette. Mert a gyerekek úgy is azt válaszolnák, hogy persze, hogy megette, mert az övé finom volt. Ezért valami más furfangot kellett kitalálni. Ma reggel, amikor Lea, Torci és Maja az asztalhoz ültek, hogy a nagy babázás után igyanak egy bögre citromos teát, az óvó néni melléjük telepedett. Evett a tálcáról egy szelet tejfölös túrós kenyeret, és késsel 6 egyforma darabkára vágta. Aztán a 6 egyforma darabkát addig rakosgatta a tányérján, amíg pont úgy nem álltak, mint a dobókocka 6-os oldalán a pöttyök. Akkor bekapott egyet, és megint áttologatta a falatokat. Most a tányéron lévő falatkák a dobókocka 5-ös oldalához hasonlítottak. A lányok szürcsölgették a forró teát, közben pedig az óvónénit figyelték. Mit csinálsz? Érdeklődött Maja. Dobókockásat játszom, felelte az óvónéni, és megint bekapott egyet a kenyérből, de hogy a négyes megmaradjon, a maradékot érintetlenül hagyta. Ha akarjátok, ti is kipróbálhatjátok, vetette oda a lányoknak csak úgy mellékesen. Maja felugrott a székéről és a tálcához lépett. Nézegette a tejfölös túróval megkent kenyereket, először nem is tudta, melyiket válassza. Aztán kivette a legnagyobbat, leült az óvónéni mellé és oda nyújtotta a tányérját. Légy szív, vágd fel nekem is! Inkább odaadom a kést, te is fel tudod vágni, csak arra ügyelj, hogy a végén 6 darabkád legyen, válaszolta az óvónéni. Maja fűrészelni kezdte a késsel a kenyeret. A tejfölös túró folyton az ujjára ragadt, de nem törődött vele, gyorsan lenyalta és már szeletelt is tovább. Nem sok idő kellett, hogy a többiek is köréjük gyűjjenek. Amíg Maja a késsel vesződött, ők mögött álltak és szurkoltak. Aztán, amikor majszolta a falatokat, vele együtt számoltak, és amikor már bekapta az egyest is, szaladtak a tárcához, hogy ki ne maradjanak a dobókockás játékból. Csak Lea ült még mindig a teája felett, előtte még nem volt tányér. Te nem próbálod ki a dobókockás játékot? Kérdezte tőle az óvónéni. Lea fintorogva nézett a kenyérre, aztán rámutatott. Mi ez rajta? Ez? Húzta fel a szemöldökét az óvónéni. Ez macska farkapástétom, válaszolta. Lea nagyot nevetett, aztán ő is vett egyet, de amikor az ujjára ragadta tejfölös túró és megnyalta a nyelve hegyével, határozottan kijelentette, hogy ő ezt nem szereti, és kiszaladt a Dadus nénihez vajas kenyérért.
2: Csukás mesedágy.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok, aki egy szájharmonikás. Én a zsebembe hordom az életemet ezzel a pici hangszerrel, és most én mesélek nektek. Mikola Péter, Borcsa a kincskereső. Történt egyszer, hogy azon kaptuk Borcsát, a kutyánkat, hogy hatalmas lelkesedéssel kapar valamit az udvaron. A lyuk egyre nagyobb lett. Összenéztünk Bercivel. Nem volt nehéz rájönnünk, hogy ott van elásva a kincs, amit már régen kerestünk. Hogy Borcsa idáig nem szólt, annak csak az lehet az oka, hogy nem tud beszélni. Lehet, hogy az ásással akarja jelezni, hogy megtalálta a kincset. Feltűnés nélkül megkerestük a homokozó lapátokat, és Lábujjhegyen lopakodva a szorgosan ásó kutya mögé kerültünk. Megörült nekünk, és farkcsóválva körbeugrált minket. Úgy tűnt, megunta az ásást, inkább játszott volna velünk. Szia, Borcsa! Jöttünk segíteni neked. Nem baj, ha elfáradtál, pihenj egy kicsit, mondtam, és legnagyobb döbbenetére nekiálltunk tovább mélyíteni a lyukat. Meglepetten figyelte, hogy mit csinálunk. Munkánk eredményeként a gödör egyre mélyebb lett, míg végül valami kemény dologban akadt el a lapátunk. Nem lehetett más, mint a kincses láda teteje, amit itt ástak el valamikor. Egyszer csak lépések zaját hallottuk. Gyorsan a bokorba dobtuk a lapátot, és a gödör elé álltunk, hogy a közeledő észre ne vegye, mit művelünk mi hárman. Még csak az kéne, hogy szemet vessen a kincsünkre. A szomszéd bácsi volt az. Ó, nagy gödör, mondta. Ki ásta? Borcsa? Fog örülni neki anyukátok. Nem lesz kis munka betemetni. Ha nem szeretnétek, hogy megbüntessék a kutyátokat, temessétek vissza a gödröt, mielőtt észreveszik a szüleitek. Különben lesz itt nem ulas, büntetés, elzárás. Ha elfogadtok egy tanácsot tőlem, mondta Imre bácsi, vegyétek el tőle az ásót, mert ha így folytatja, vége a szép fűnek, virágoknak, inkább régészeti ásatási helyszínnek fog kinézni a kertetek. Köszönjük a tanácsot, Imre bácsi! Nem szeretnénk, ha Borcsa kikapna, válaszolta Berci megszeppenve. Tanakodtunk. Mi legyen? Végül úgy döntöttünk, hogy inkább visszatemetjük a gödröt, amit Borcsával ástunk ki hármasban. Így fordulhatott elő, hogy legkedvesebb kutyabarátunkért lemondtunk a kincsről, melynek ládikója szinte már a kezünkben volt.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék. Miau? A kutyus a pamlag előtt aludt a szőnyegen. Álmában egyszerre csak úgy hallotta, mintha valaki azt mondaná. Miau? Felkapta a fejét, körülnézett. Sehol senki. Biztosan álmodtam az egészet, gondolta, és kényelmesen visszafeküdt. De megint csak azt mondta valaki. Miau? Kinyávogott. A kutyus felugrott, körülfutotta a szobát, benézett az ágy alá, az asztal alá, sehol senki. Felmászott az ablakpárkányra is, meglátta a kakast, amint az ablak előtt az udvaron sétálgatott. Biztosan ez ébresztett fel, gondolta a kiskutya, és kifutott az udvarra a kakashoz. Te nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki. Miau? Na most megvagy! Szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókora lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya. Cin-cin-cin, cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Júj, de félek! Cin-cin-cin! Cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott, jó hangosan. Miau! A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban

0: akarta kapni a méhecskét? Zzz! Zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Züm-züm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki. Miau? Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kvak, kvak, kvak, hahotázott a béka, milyen buta vagy, a békák csak brekegnek, és beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre, egyszerre csak újból hallotta. Miau? Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos. Miau? Nyávogta. Wow, wow, wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, ki nyávogott.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Sziasztok gyerekek, én Fülöp Lóránd vagyok, a NSZ zenekar gitárosa. Én fogom nektek előadni Móra Ferenc Fityók című meséjét. Hol volt, hol nem volt, ne keresden túl, volt egyszer egy bolondos legény, úgy hívták, hogy Fityók. Ez a Fityók hátul hordta az eszét, mint juhász a botját. Darálni akarta az ecetet, kötözni a homokot. Vargához vitte élesíteni az ekeszarvát, Szabóhoz patkolni a csizmát. Mikor az apja megsokalta a sok balgasságát, azt mondta neki: kocsi út, meg gyalogút, föl is út, meg le is út, eredj Fityók szolgálatot keresni. El is ment Fityók, talált gazdát is, kapott parancsot is. Ez volt a parancs: eredj Fityók fát vágni az erdőre. Amit vágsz, holnap hazahozzuk 4 lovas szekérrel. Nesze ez az árpacipó, élj vele vígan. Fityók mindent jóvá hagyott, csak az árpacipót keveselte. Ha kevés, tedd a patakba, megdagad benne, mondja neki a gazda tréfálkozva. Egy szó nem sok, de Fityók annyit se szólt. Kiment az erdőbe, lenyesett kék gajat, és betette a patakba. Aztán megette az árpacipót, kifeküdt a napra, és így aludt estig. Akkor aztán hazament. Másnap azt mondja neki a gazda: itt ez a darab szalonna, kend meg vele a szekeret, megyünk az erdőre fáért, amit kivágtál. Kapja magát Fityók, megkenni a szekeret, de mindenütt, nem csak a kerekeit, hanem az oldalát és a rúdját is. Ó, te esze Fity, förmed rá a gazda, nem így kellett volna ezt csinálni. Na most már fogd be a 4 lovat. Be is fogta Fityók a 4 lovat, de úgy, hogy 2 előre a rúdhoz, 2 hátra a sorogjához. Hát ahogy hajtaná, nem megy a 2 ló, nem bírja egymást húzni. Ó, te oktondi, kiált rá a gazda, ezt sem így kell csinálni. Megmutatta, hogyan kell, aztán megindultak. Hanem azt megmondom, hogy az úton meg nem ukkanj, mert megkeserülöd, förmed rá a gazda Fityókra. Szót is fogadott Fityó, pedig látta, hogy kiesik a kerékszög, utána a kerék. De azért meg nem szólalt volna a világért sem, csak amikor az erdőbe beértek, akkor mukkant meg. Gazduram, baj van! Mi a baj, Fityók? Kiesett a kerékszög. Hely, mézes teringette, miért nem szóltál előbb? Meg a kerék is elveszett. Hely, jeges teringette, fogj hamar egy lovat, pattanj a hátára, szaladj a kerékért. Kifogták a nyergest, rápattan Fityók, megy vissza a kerékért. Meg is találja, illegeti a ló hátára, de sehogy se akar megállni rajta. Kapja magát, kiveri belőle a küllőket, a kereket a lónyakába akasztja, úgy lovagol vissza. Lett ebből megint nagy perpatvar. Ahogy kimérgeskedi magát a gazda, fülön fogja Fityókot, és azt mondja neki: hol az a fa, amit tegnap vágtál? Itt van a patakban. Mutatja Fityók a 200 vesszőt. Gondoltam, majd megdagad benne. Erre aztán már lőcs után kapott a gazda. Gyere, Fityók, hadd járassam el veled a kutyakopogóst. De erre Fityók is nyaka közé kapta a lábát, és úgy meglódult, hogy még most is szalad, ha meg nem állt. Amelyiktek találkozik vele, fogadja föl cselédnek.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok, meséket, verseket írok, és a Domboninneni Mesék című könyvemből mesélek most nektek. A nagy gyorsulási verseny. Pa-pa-pa-pám, kedves nézőink, már is kezdődik a nagy gyorsulási verseny. Az egyes pályán a verhetetlen klasszis köles a denevér. Nézzék, kérem, hogy tagadnak a propellerizmai. A kettes pályán, na kérem, ki van a kettes pályán? Köles csupa ilyesmiket kiáltozott, miközben ide-oda röbdösött a levegőben. Ezt nem hiszem el, a kettes pálya még mindig üres. Mondd, te süket vagy! Kiártott rá elemérre az éppen arra rollerozó fóka kölyökre, mire az csodálkozva megállt. Nekem szóltál. Hát persze, folytatta Köles, nem is a dalai lámának sem, a lalai dámának sem, a drámai lalának, a nézőtél tombol. Lufik és zászlók ezrei emelkednek a magasba, pillanatokon belül eldördül a startpisztoly, és megkezdődik a várba várt küzdelem az első nagy Domboninneni bajnokság. Mária, szerintem arra céloz, hogy versenyezni szeretne velünk, mondta Janka, a vadmacskalány, aki ekkora szintén odaért, és kicsit jobban ismerte a kölesféle kölyköket, meg a kölesféle hantát, pontosabban handabandát, még pontosabban hantabandát. Igen, nos, kedves asszonyom, ön fején találta a szöget. Nyereménye egy vadonatúj ezüst étkészlet műanyagból, meg egy gázos körutazás Propán-Butániában csak oda repülőjeggyel. Egy napig élvezheti a helyi kanibál törzsek vendégszeretetét, a vacsora benne van az árban.
2: Azt hiszem, most már én sem értem,
1: bizonytalanodott el Janka. Jaj, de értetlenek vagytok, versenyezzünk, idegeskedett Köles.
2: De akkor miért nem azt mondod?
1: Kérdezte Janka. Mert közönség nélkül, meg tévé közvetítés nélkül, meg vigyázkész sajt nélkül unalmas az egész.
3: És egészen pontosan milyen versenyre gondoltál? Érdeklődött elemér.
1: Gyorsasági repülőversenyre, mondta Köles.
2: De hiszen mi nem tudunk repülni,
1: vetette elleme Janka.
4: Ez igaz,
1: ismerte el Köles.
4: Akkor legyen roller verseny.
2: De neked nincs is rollerod,
1: értetlenkedett Janka.
4: Hát,
1: ez is igaz. Szontyolodott el Köles, de aztán már is felderült a képe.
4: Akkor én repülök, ti meg rollerosztok, a leggyorsabb győz!
5: A leggyorsabb győz!
1: Kiáltotta Dinnye, a hangyász, aki épp most bukkant fel a domb mögül.
2: Most már végképp semmit sem értek, tűnődött Janka. Hogy akarsz te versenyezni, amikor se rollerod, se légcsavarod?
5: Úgy, hogy én vagyok a leggyorsabb,
1: csapott a mellére büszkén Dinnye.
4: Nem bánom én, csak induljunk már,
1: türelmetlenkedett Köles. A Domboninneni bajnokság mezőnye most ér a célegyenesbe. Rendkívül kiélezett a küzdelem. Köles szárnyas sistereg, a roller kerekek csikorognak, Dinnye pedig nos, igen, Dinnye valamivel hátrébb hullog a többiek után. Ekkor azonban, kedves nézőink, hihetetlen dolog történik. A hangyász nyelve hirtelen kiröppen a szájából, elképesztő hosszúra nyúlik, és mint egy ostor egyszeriben becsap a célba. Ki gondolta volna?
5: Győztem!
1: Kiáltozza Dinnye.
4: Nyelves futás nem ér, csalás!
1: Csapdott dühösen Köles.
5: Hogy nem ér?
1: Éltetlenkodik Dinnye.
5: Úgy, hogy csak a nyelved ért a célba, és nem te,
1: szögezi le elemér.
5: Miért a nyelvem talán nem én vagyok, akkor kicsoda?
1: Tudakozódik Dinnye.
2: Ne veszekedjetek,
1: zárta le a vitát Janka, és előhúzta a kekszes zacskót.
2: Inkább kiosztom az aranykeksz, az ezüstkeksz és a bronzkeksz díjat, Dinnye pedig megkapja a platinakeksz díjat. Külön díj nyelv kategóriában.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hol a kakaóm? Öleljetek meg!
1: Csukás mesedágú.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepli a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők telis-teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár Harmadkata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, s mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok! Rikkantott a kis vakarcs. Mert miért agadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak, híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény, ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kujtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattan zsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattanni csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment, vitte a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett, bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség, az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, Mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga. Együltöm bebe falom. Jó családból való, rikácsolt a fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel. Kifen gígerli, csörögte a szarka. Igazi úr, fehér-feketében jár, mit teszem én azt? Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek. Nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsijék. Zsigának romlik a látása. A vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent Gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott a támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tojvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő. Ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi. Mától fogva barátom vagy, gyerek. Csak szólj, ha valaki bántana. Halló, zsiga! Kárált a varjú kárörvendően. Nem eszel gombapaprikást! Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő. Már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkedj, asszony, noszogatta nejét fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek! Ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan fölé borultak, védték a naptól a harangvirág, csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában, hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika Bubuka, Gomba Gabi veletek van.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Na hát ki lehet a baromfi udvar királya? Annyit lehet, nagy piros koronája van. Úgy hívják.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Vaku villan, szemünk csillan, nem is lesz már gondod ezzel. Várunk téged szeretettel, fotográfus szerkezettel.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Három kívánság. Magyar népmese.
4: Hol volt, hol nem volt. Elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember, meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek. Na, elég, egyszer az asszony előbb került haza a mezőről, mint a férje, és azon főtt nagyon a feje, mit készítsen vacsorára. Megcsinálta a tüzet, más nem tudott, egy kis leveshez tett föl vizet. Arra gondolt közben, hogy miért is olyan szegények, hogy miért nem tudja egyszer meglepni az urát egy jó vacsorával. Amint ezt gondolta, hallott valami suhanást maga mellett. Hát, egy tündér száll eléje. Meg volt bizony illetődve a szegény kis asszony, most látott először tündért. Az pedig meg is szólalt. Azt mondta, na, nem bánom, te szegény asszony, legyen három kívánságod, majd meglátom, mennyi eszed lesz magadhoz. Azzal el is tűnt, ahogyan jött a tündér. Hát, az asszony hitt is, meg nem is a szemének és a fülének, de azért az első kívánság már megszületett a fejében. Egy szál kolbászt kívánt azzal, hogy úgyse lesz belőle semmi, de abban a pillanatban már szállt is le a kéményből egy lábat, benne a szép szál kolbász. Oda kellett csak tenni a tűz fölé a lábast, volt abban zsír is bőven. Mikor beállított az ember, volt szájtátás, mert már tele volt a konyha jó szagokkal. Amikor az asszony elmondta, mi történt, hát mindjárt elkezdtek tanakodni, mi legyen még a két kívánság. Az ember lovat, tinót, malacot akart, az asszony meg mást. Nem tudtak megegyezni, csak vitáztak, mintha éhesek se lettek volna. Az ember képes lett volna éjgyomorra rá is gyújtani, tömkötte a pipáját, nyúlt a parázsért, de olyan ügyetlenül csinálta, hogy feldöntötte a lábast kolbászostól. Persze megijedt az asszony, kapkodott mindjárt, hogy kiráncsa a kolbászt a tűz közül, és szitta az urát. Nőtt volna inkább az orrodra, mint a tűzbe fordítod ezt a kolbászt. Na hiszen, ez kellett csak. A kolbász már ott lógott az ember orrán, le egészen a térdéig. Először meg se ijedt az asszony, próbálta, hogy leszakítja a kolbászt a férje orráról, de az úgy oda nőtt, hogy azt onnan le nem lehetett szakítani. Most már megijedt a szegény kisasszony, el is sírta magát. Tudták már mind a ketten, ha valami vagyont kívánnak harmadikra, az meg lesz, de hát mi lesz akkor? A kolbásszal. Majd levágjuk, mondta az asszony. De én nem engedem, feleselt az ember. Most már, ha így van, kívánjuk vissza a lábasba, aztán kész. De hát a tinó, a ló, meg a malac, így az asszony. Az ember erre azt felelte. De hát ilyen bajusszal. Csak nem járhatok, de hogy csókolsz meg, ha kolbász lóg le az orromról? Na, végül csak ugyanaz lett. Az volt a harmadik kívánság, hogy a kolbász menjen vissza a lábasba. Most láthattak csak vacsorához, de nem nagyon ízlett szegényeknek a jó falat. Még mindig azon zsörtölődtek, ki volt az oka, hogy ezután is már csak olyan szegények lesznek, mint voltak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a csodatévő. Réges-régen élt egy vándor, aki országról országra járt szüntelen, hogy segíthessen a bajba jutottakon. Sokan varázslónak hitték rendkívüli képességei miatt. Amerre járt, mindig meggyógyította a betegeket, megjósolta a jövőt, de még az állatok nyelvén is értett. Bölcsessége messze földön híres volt. Mindenhol tisztelettel és csodálattal fogadták. A vándor szerény ember volt, nem szerette a feltűnést, ezért mindig rongyos ruhákban járt, a hátán pedig egy kopottas zsákot cipelt. Történt egyszer, hogy mikor az egyik család étellel köszönte meg neki a jóságát, a nyúl kifigyelte a vándort. A bokor mögül nézte, amint az ember elcsomagolta a kenyeret a zsákjába, majd útnak indult. A nyúl már napok óta éhezett, és majd felfalta a tekintetével a kenyeret. El is határozta, hogy követi az embert, s majd a megfelelő pillanatban elcseni tőle a zsákot. Amint a vándor mögött lopakodott, egyszer csak leszállt mellé egy varjú. Jó reggelt, nyulacska! Van egy ötleted, hogy hol találok a közelben némi ennivalót? A fiókáim már nagyon éhesek. Bár csak tudnám, de én is éhezem. Tarts velem, és majd együtt kisütünk valamit, mondta a nyúl, és így már ketten követték a vándort. Útközben meglátták a rókát, amint a fák között bóklászott. Jó napot, rókakoma, mi árad van erre? Kérdezték tőle egyszerre. Vadászni indultam, de órák óta csak bolyongok, válaszolta szomorúan a róka. Ne bánkódj, rókakoma, csatlakozz hozzánk, mi is éppen élelmet keresünk, hívta a nyúl, s immár hárman folytatták tovább útjukat. Hamarosan egy tisztásra értek, és megpillantották a farkast, amint egy fa alatt heverészett. Mikor a varjú észrevette, ilyettében felrepült a magasba. A róka meg a nyúl pedig menekülni próbáltak. Ám akkor a farkas is észrevette őket. Ne féljetek tőlem, nem bántalak titeket, szólt nyájasan. Öreg vagyok már a vadászathoz, éppen ez a gondom. Nézzétek, hogy lesoványodtam. Már hetek óta csak bogyókon élek. Az állatok megsajnálták a farkast, és bevették a csapatukba. Így már négyen mentek tovább. Aztán a nyúl egyszer csak megszólalt. Támadt egy ötletem. Kifigyeltem, hogy előttünk megy a csodatévő, és láttam, mikor eltett egy kenyeret a zsákjába. Azt mondom, vegyük el tőle, és mindannyian jól lakunk belőle. Az állatoknak tetszett az ötlet. Már csak egy terv kellett, hogy megszerezzék a zsákot. Összedugták a fejüket, majd kisvártatva a nyúl felkiáltott. Megvan! A vándor elé kerülünk, és a róka majd lefekszik az útra, mintha halott volna. És amíg ő eltereli az ember figyelmét, mi ellopjuk a zsákját. A varjú és a farkas bólogattak, ám a róka nem helyeselte az ötletet. Hogy is ne? Aztán még a végén bosszút áll rajtam. Ne félj tőle, ha bántani akar, majd elszaladsz, vágta rá a nyúl. A róka a többiek unszolására végül ráállt a dologra. Már csak azt kellett kitalálni, hogyan tudnak a vándor elé kerülni. Ám akkor a varjúnak eszébe jutott a folyó. Gyertek, majd a folyón leevezünk, és ott megelőzhetjük, károgta a varjú, és elindultak a folyópartra. Találtak is egy kidőlt fatörzset, amin éppen elfértek. Gyorsan a vízre engedték, ráültek, és lecsorogtak vele a folyó. Mikor már eleget haladtak előre, kiszálltak a parton, és a róka lefeküdt az útra. A nyúl meg a farkas pedig elbújtak egy bokorban. Nem kellett sokat várni, és a varjú károgni kezdett, hogy megérkezett a csodatévő.
Milyen szép róka, kiáltott fel a vándor, mikor meglátta az állatot a földön feküdni. Nem sokára jön a tél, és még úgy sincs bundám. A csodatévő letette a zsákját, pont ahogy a nyúl elgondolta, majd elindult a róka felé. A róka megijedt az embertől, felugrott, és uzsgyi már is elfutott. Eközben a nyúl és a farkas odalopakodtak a zsákhoz, és ellopták. Mire a csodatévő feleszmélt, ők már rég az erdő mélyén jártak. Mivel a nyúl tervelte ki az egészet, ő osztotta szét a zsák tartalmát. A varjú a vándor kalapját kapta, a róka a dobot, a farkas a csizmát, a nyúl pedig az étellel ment haza. Az állatokat annyira elvarázsolták a vándor holmiai, hogy észre sem vették, hogy a nyúl becsapta őket. A farkas boldogan húzta fel a csizmát, és elindult a birkanyán nyomába. A csizma nagy volt a lábára, de annyira tetszett neki, hogy nem akarta levenni. Így esett, hogy mikor az egyik bárány nyomába erett, elbotlott, a többi bárány meg menekülés közben majdnem agyon taposta.

habár a seb begyógyult, a vágás megmaradt. Azóta is ott égtelenkedik minden nyúl orra alatt. Ki tudja, talán ez volt a csodatévő bosszúja.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
3: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mese a gyapott magocskáról. A veréb éppen egy mező fölött repdesett, elemózsiát keresett magának, mikor a szél egy magot fújt feléje.
1: Lulám, mintha csak nekem küldte volna,
0: gondolta magában, és gyorsan a csőrébe kapta a magot, majd hazarepült vele. Otthon elővette, nézegette, de még sosem látott eféle magot. Áthívta hát a szomszédját, a bölcs harkályt, gondolta, ő biztosan ismeri a fajtáját. S valóban, a harkály azt mondta, hogy az egy gyapott magocska.
1: Gyapott? Hát az meg miféle dolog?
0: Kérdezősködött a veréb. A gyapott magocskát elvetik, és abból lesz a gyapott cserje, aminek a termése a gyapott. A gyapotból pedig fonalat fonnak, abból pedig szövetet szőnek. A szövetet pedig be is lehet festeni mindenféle színűre vagy mintásra, végül ruhát varnak belőle, mesélte a bölcs harkály. A veréb nagyon izgatott lett a történet hallatán, és elhatározta, hogy ő bizony ruhát fog varratni magának télire. Elrepült hát a szántóföldre, és ott megkérte az egyik gazdát, vesse el neki a gyapott magocskát.
1: Ha elveted nekem ezt a magot, neked adom a fele termést,
0: mondta a parasztnak. Az pedig boldogan elfogadta, és még aznap el is vetette a magot. A madárka alig várta, hogy kibújjon a növény, minden nap elrepült a szántóföld felett, hogy megnézze a magocskáját. Aztán a növény egy nap kibújt a földből, és növekedni kezdett. Aztán nem sokára a termés is megérett, a gazda pedig gondosan leszedte, és kétfelé osztotta. Zsákba tette a madárka részét, odaadta neki, azt pedig megköszönte a segítségét. Ezután a veréb elrepült a fonómesterhez.
1: Kérlek, fonjál nekem ebből a zsákgyapotból fonalat. Cserébe a fele a tiéd lehet.
2: Na jól van, nem bánom. Hagyd itt, és jövő hétre megcsinálom,
0: felelte a mester. Eltelt egy hét, és a fonómester két orsó fonallal várta a verebet. Az egyiket megtartotta, a másikat neki adta. A madár ismét kedvesen megköszönte a segítséget, majd tovább repült a takácshoz.
1: Kérlek, szőj nekem kelmét ebből a gomolyag fonalból, s ha befejezted, fizetségül az egyik szövet a tiéd lesz.
0: Rábólintott a takács a dologra, és pár nap múlva ott várta a verebet a kész anyag. Ismét megköszönte a segítséget, és tovaszállt a saját szövetével a kelme festőhöz.
1: Festő uram, legyen olyan jó, és segítsen rajtam. Meg tudná festeni ezt a kelmét? Cserébe magáé lehet a fele.
0: A festő elfogadta az ajánlatot, s még aznap be is festette a szövetet. Másnap, mikor jött a veréb a kelméért, megpillantotta a napon száradó szöveteket. Teljesen elvarázsolták.
1: Na hát, milyen csodálatosak a színei. Olyan szépek lettek, hogy talán mégsem kellene odaadni a másikat a festőnek,
0: gondolta magában. Kivárta, míg a kelmefestőnek más dolga akad, oda repült a kelmékért, majd csőrébe kapta mind a kettőt, és tovaszállt. A festő meg kiabálhatott utána, de a veréb már régen messze járt. Most a szabóhoz ment.
1: Kérlek, várj nekem két ruhát ebből a szövetből, s cserébe megtarthatod az egyiket,
0: ígérte a madár.
2: Rendben, megvarrom szívesen,
0: válaszolta a szabó, és már is munkához látott. Mikor a szabó végzett, a két köntöst felakasztotta a fogasra, majd visszaült dolgozni a varrógépéhez. Nem sokára megérkezett a veréb, és mikor látta, milyen fenséges köntösöket vart a szabó, ismét magával kerítette a telhetetlenség érzése.
1: Azt hiszem, meg kellene tartani mind a kettőt,
0: gondolta. Amíg a Szabó nem nézett oda, gyorsan csőrébe kapta a két köntöst, és magával vitte.
2: A Szabó, mikor észrevette, kiabált utána, de mint hiába. Azt ígérted, az egyik az enyém lehet.
1: Ugyan? Én nem ígértem ilyet,
0: csiripelte a madár. Aztán a veréb elgondolkozott.
1: Még messze a tél. Addig csak nem tarthatom otthon.
0: Elrepült hát a paphoz, és megkérte, hogy őrizze meg a két köntöst, míg eljön a hideg, cserébe pedig megkaphatja az egyiket. A pap szívesen beleegyezett, de aztán addig nézegette a két köntöst, míg megtetszett neki mindkettő.
2: Mégis, minek ennek a verébnek egy köntös? Én több hasznát veszem. Inkább megtartom a másikat is, gondolta magában.
0: Később, mikor beköszöntött a hideg idő, megjelent a veréb a papnál, hogy elkérje a köntösét.
1: Köszönöm, hogy megőrizted, de most már kérlek, add oda a köntösömet.
2: Milyen köntöst? Nálam nincsen egy sem, hazudta a pap.
1: De hisz itt hagytam, hogy vigyázz rá nekem, míg eljön a tél,
0: erősködött a veréb.
1: Így meg fogok fázni.
2: Majd imádkozom érted,
0: válaszolta a pap, és ott hagyta a madarat. A veréb ezentúl mindig a pap háza körül repdesett, várta a megfelelő pillanatot, hogy megleckéztesse a papot. Aztán egy nap a veréb meglátta, amint a pap kiteregeti a köntösöket, majd elmegy imádkozni.
1: Most eljött az én időm,
0: gondolta, majd gyorsan a csőrével felkapta a köntösöket, el akart repülni, ám az utolsó pillanatban a pap észrevette a madarat.
2: Hova viszed a köntösömet? Azt mondtad, az egyik az enyém lehet.
1: Én ilyet nem mondtam,
0: csiripelte a veréb, és tovaszállt. A madár ezután otthonos fészket rendezett be fiúkáinak egy fa tetején, és magvakat gyűjtögetett, hogy legyen mit enniük a téli hidegben. Hanem ahogy teltek a hetek, az elemózsia egyre kevesebb lett, és mikor már a hó is lehullott, a madárka nem talált sehol élelmet. Végül a veréb arra jutott, hogy elviszi a köntösöket a vásárba, és majd a kapott pénzen magvakat vesz. Ám amikor a város felé repült, óriási szélvihar támadt, és kitépte a csőréből mindkét köntöst. A szél messzire vitte őket. S hiszitek vagy sem? A szél az egyiket a Szabó mester, a másikat a kelmefestő háza elé tette le.

0: A szegény ember és a róka. Élt egyszer egy szegény ember, akinek nem volt egyéb vagyona, mint két ökör és egy darabka föld az erdő szélén. Az öreg egész állónap a földjét művelte, de nem sok sikerrel. Épp hogy egy kis búza megtermett rajta. Egy nap aztán, mikor éppen szántáshoz készülődött, égtelen ordításra kapta fel a fejét. Közeli erdőből jött, és az ember eldobva kaszát, kapát, szaladt a hang után. Aztán az erdő mélyén megpillantotta a medvét és a nyulat, amint civakodtak. Olyan viccesnek találta a furcsa párost, hogy mikor felnevetett, az erdő is beleremegett. Azok egyből abba hagyták a csetepatét. A medve, mikor észrevette, hogy a szegény ember kinevette, óriási haragra gerjedt.
1: Hogy mersz engem kinevetni? De most majd megbánod. Felfalom a két ökröd, de még téged is.
0: A szegény ember úgy megijedt, hogy térdre ereszkedett és könyörögni kezdett. Legalább annyit várja, míg egyszer megvetem a földem, hogy ha már nem leszek, legalább a gyerekeim ne éhezzenek.
1: Estig adok haladékot, de csak is miattuk. Fesd el a búzát, de utána felfallak.
0: Hiesztett rá a medve, majd otthagyta.
2: Fogta most a fejét a szántóvető, ugyan mit évő legyen.
0: Elindult a földjére,
2: akárhogy törte a fejét, nem jutott az eszébe semmi, hogyan járhatna túl a medve eszén. Amíg így gondolkodott, melebotlott a rókába.
3: Hát téged meg mi lelt? Mire föl ez a nagy keserűség?
0: Kérdezte tőle a rókakoma, a szegény ember elmesélt neki mindent töviről hegyire.
2: No, ezért bánkódom én. Estig a fejemet veszik.
3: Az nem olyan biztos. Segítek én neked, csak nem ingyen,
0: mondta a róka.
2: Mégis mivel fizessek?
0: Kérdezett vissza a szegény szántóvető.
3: Ha van ököröd, van tyúkod is. Ezek éppen megteszik.
2: A feleségemnek valóban van pár tyúkja, hát legyen.
3: Odaadom a rókának, gondolta magában az ember.
0: Majd kezet ráztak az egyességre. Aztán a róka elhadarta a tervét a szegény embernek.
3: Elbújjak ebbe a bokorba. Ha majd jön a medve, jó nagyot rikkantok, ő pedig majd azt hiszi, az emberek vadásznak az erdőben. Akkor előkapod ezt a szenes zsákot, ráveszed, hogy bújjon bele. Én pedig nem sokára előmászom a rejtekemből, gyanútlanul megkérdezem, mi van a zsákodban, mire te azt feleled, hogy szén. Én pedig addig kötekedem majd, amíg rá nem csapsz a szenes zsákra egy lapáttal.
0: A szegény embernek tetszett a róka terve.
2: Gondolta, most végre móresre taníthatják a medvét.
0: Kerestek egy zsákot, majd a róka elbújt, és már csak azt várták, hogy arra sétáljon a medve.
2: Jött is nem sokára, és minden éppen úgy történt, ahogy a róka megjósolta. Amint elkiáltotta magát, a medve megijedt, és kérte a szántóvetőt, hogy bújtassa el. Az pedig szíves örömest felajánlotta a kezébe akadt szenes zsákot.
3: Miközben a medve a zsákban lapult, előbukkant a róka.
2: Jó hangosan, hogy a medve is hallja, ráköszönt a szegény emberre.
3: Atyar Isten! Hát magánál mi ez a nagy batyú?
0: Ó, ez csak egy kis szén, amivel befűthetek, válaszolt az ember.
3: Nem hiszem én azt,
0: fortyant fel a róka. Majd az ember, hogy bebizonyítsa igazát, rácsapott a zsákra, s agyonütötte a medvét.
2: Hogy örült a szegény ember, hiszen ezentúl már nem kellett a medvétől tartania. Ám a róka nem feledkezett meg az egyességről. Holnap megyek a fizetségemért, majd búcsút intett. A szegény ember mosolyogva viszonozta, és közben egy újabb csel járt az eszében. Na majd meglátjuk, ki iszik először a medve bőrére.
0: Másnap már hajnalban ott állt a róka az ember kunyhója előtt.
2: Engedj be, vén ember! Megjöttem a tyúkokért! Csak egy percet várj, míg felöltözöm, kiáltott ki neki.
0: Ám ahelyett, hogy tovább feküdt volna az ágyban, hangosan vagyítani és csaholni kezdett. Róka megijedt.
2: Hívd vissza a kutyáidat, öreg!
3: Magam sem tudom, hogyan, de tanyát vert nálunk két fenevad. Akárhogy próbálom, nem tudom elkapni őket. Mentsd inkább az írhád,
0: válaszolta az ember. Róka pedig csak ennyit mondott.
3: Legalább addig fogd meg őket, amíg elfutok.
2: Utcu neki szaladt, ahogy csak bírt. Szegény ember jót nevetett magában.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Aranyszőrű bárány, népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár.
3: Épp jókor jöttél,
2: mondja a gazda.
3: Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod.
2: Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap.
3: Itt a kezem, nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan.
2: A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mind táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból.
3: No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd.
2: Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
4: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
2: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt, különösen a házi lány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva.
5: Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is.
2: Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szidja égtelenül a leányt.
3: Nem szégyelled magad leány létedre?
2: Mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni.
3: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok!
2: Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost.
3: Miféle város légyen ez?
2: Mondja a kocsmáros.
6: Ez a király városa.
2: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő.
3: No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni.
2: Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
7: Jól van, fiam,
2: mondja a király.
7: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
3: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba.
2: Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
3: Hallod-e, te juhász legény?
2: Mondja a király.
3: A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
2: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhász legényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: az öreg halász és a nagyra vágyó felesége. Népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász, volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halász ember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben, minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. Na, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjen el, minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék, mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halászember a tengerpartjára, odaállt a víz szélére, és hangosan mondta, hallod-e te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánta. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött, horgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a ponthoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy szép kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e? Te ponty! Az a rínyrongy! Az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi. Hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar még, hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, ahogy hazaért, látta a gyönyörű, szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? Felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, ahogy megébrednek, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj ahhoz a ponyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. Szegény halász ember, mit volt mit tenni? Ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja, hallod-e te ponty? Az a rínyrongy, az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi, hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát, mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét, na, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirrat másnap, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett menni a szegény halásznak a víz szélére. Mondja nagy szomorúan, Hallod-e te, Ponty? Az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Zavaros lett a tengervize, hullámzott, és csak sokára jött elő a Ponty mérgesen. Hát mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a Ponty. Nem is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól. Olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségét, most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a Ponthoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának, Halode, eredj vissza ahhoz a Ponthoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni, azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie, mondja szomorúan. Hallod-e, te Ponty, az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajt égzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged? A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. Jó van, mondja a hal. Azt hiszi, hogy munkanélkül élhet, és másokon uralkodhatik. Hát legyetek ismét halászok, gyerek haza, megtalálod őt a halászkonyhóban. Úgy is lett, ott találta a szegény halász a kis halászkonyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett, sokat dolgoztak, jól éltek, még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyekről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatag virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki. Azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíz a nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet-botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél, alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Zzz, mindegy az, én már nem vagyok álmos. Peregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam, osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongált egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
3: Kalács, kalács, kalács!
2: Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün, szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. Zzz, de már ennek a felesem álom, készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéire, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb zzzz, dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába. Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznye virágszírom hull az égből. Azám, csak hogy azok az égi virágszírmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
1: Csukás meserádió.
0: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszony kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi, felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó, ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szülni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd miért búsult.

0: búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a menyasszonyát, én téged, Cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit Macska Cicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig Macska Cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri Macska Cicó képében. Macska Cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda, de ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Répa vitéz. Volt egyszer egy kastély, abban lakott egy pocakos király. Sok dolga volt a főszakácsnak. Minden ebédre háromféle levest, háromfajta főzeléket főzött, húsokat sütött, káposztát párolt, krémeket, mártásokat kevert, pogácsát szaggatott, tésztát gyúrt. A földkerekség legjobb szakácsa lett volna, de a természete rettenetes volt. Munka közben folyton mérgelődött. Ej, nézd már, micsoda fonnyat saláta, milyen sápat paradicsom! Ebből készítsek én ebédet? Hát ez kolbász? Kutyák elé való, nem a király asztalára! Hiába vették a legédesebb gyümölcsöt, a legszebb húst a piacon, semmi sem volt elég jó neki. A kukták is eltanulták a morgást, zsörtölődtek naphosszat. Ha pedig már semmi sem jutott eszükbe, hát ráförmettek az almákra. Hiába mosolyogtok ti ott a polcon! Belül biztosan kukatosak vagytok mind! Aztán egy szép napon különösen rossz kedvében volt a szakács. Már korán reggel rázendített. Na tessék! Fonnyadt a karalábé, büdös a hagyma, és ez a répa vékony, mint a giliszta. A zöldségek egy ideig hallgatták a szidalmakat, de a répa végül megelégelte. Kiugrott a szakács kezéből, fel a polcra, úgy kiáltott. Zöldségek, gyümölcsök, barátaim! Ne tűrjük tovább ezt a gyalázatot! Ha nem vagyunk elég jók a szakácsnak, hát ne főzzön belőlünk ebédet! Úgy van, úgy van! Helyeseltek a krumplik, és harciasan a konyhaszekrény alá masíroztak. A többi zöldség villámgyorsan felkapaszkodott a szekrény tetejére. Lisztes zsákokból, mozsarakból sáncot építettek. Kukták, gyerünk, fogjátok el őket! Parancsolta a szakács. Üsd vág, nem apád! Vezényelt répa vitéz. A kukták megpróbálták fakadnállal kipiszkálni a krumplikat a szekrény alól, de föntről fejükre ugrottak a zöldségek, csépelték őket, ahol érték. Egy nagy libacomb fejbe kulintotta a szakácsot, a csirkelábak a kukták fenekét rugdosták. Segítség! Kiabált a szakács, de egy cékla bebújt a szájába, hogy ne tudjon megszólalni. Kötözzük meg őket! Rikkantott répa vitéz, mire a tészták előtekeredtek, hogy gúzsba kössék az ellenséget. Egyedül a habos torta és a hófehér kristálycukor kelt a szakács védelmére, de a zöldborsó záporától ők is visszariadtak. A király eközben hiába várta az ebédet. Végül leküldte a szolgáit a konyhába, hogy nézzék meg, mi történt. De amint beléptek, nyakukba zúdult egy tál lencse. Az almák a rémült szolgák lába alá vetették magukat. Azok megbotlottak, hasra estek. Akkor aztán őket is megkötözték. Répa vitéz diadalmasan kúrjongatott. Ám egyszer csak csendben nyílt az ajtó. A király kicsi fia kukucskált be, mert igen-igen megéhezett. Mi történik itt? Megbüntettük a szakácsot és a kuktákat, kiabált a sok ennivaló. Csúfoltak minket! Legyőztük a szolgákat is, büszkélkedett répa vitéz. A királyfi ámult-bámult. Ti aztán igazán bátrak vagytok. Meghiszem azt, húzta ki magát répa vitéz. A kis királyfi elgondolkodott. Akkor ma nem ebédelünk?
1: A szakács szerint belőlünk nem lehet finomat főzni, hőbörögtek a csigatészták.
0: Dehogy nem, az én kedvencem pont a zöldségleves csigatésztával és a lencse főzelék kolbásszal, jelentette ki a királyfi.
1: Nem is tudom, gondolkozott répa vitéz. Tulajdonképpen úgy sincs más dolgunk. De azt nem tűrhetjük, hogy gúnyoljanak minket.
0: Persze, hogy nem, dobbantott a kis királyfi, szigorú pillantást vetve a szakácsra. Az ilyetten rázta a fejét.
1: Ígérem, nem csúfolódom többet,
0: nyögte, mikor a cékla kiugrott a szájából.
2: Mindenki a helyére,
0: vezényelt répa vitéz. A zöldségek, gyümölcsök, tészták, húsok szépen visszamásztak a helyükre. A szétszóródott lencse beugrott a tálba, csak a szalonnának kellett segíteni, mert a nyakában lógó madzag beakadt a fiók gombjába.
2: Mehetsz kezet mosni, kis királyfi, integetett répa vitéz. Fél óra múlva Kész az ebéd!

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a mesés este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!
1: Bele, bele, bele.

0: Csukás meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Sütött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák macskákkal loholnak. Szél hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

Csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara a holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

van befestve udvara a boltnak, ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

egy ház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak,

Lezeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagy jámbor mol, s mosolyogva tovább.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!